0: szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalma szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Mária Rádió.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szepültelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved

0: szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztított tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot,
0: add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmez nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmaz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekint szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Illés Izabella vagyok, és hála az Úrnak ma újból az Élet Kenyere közösség házában lehetek, ahol a közösség tagjait köszönthetem, akik velünk vannak.
1: Mária Zsuzsanna nővér
2: és Veronika.
0: Előző műsorunkban a közösség alapítójáról hallhattak a kedves hallgatók. Ma viszont szeretném megkérdezni, hogy hogyan is indult el a közösség a kezdetekről, amit fontosnak tartotok megosztani a kedves hallgatókkal.
2: Pascal és Mariánik Pengó, miután megtértek, úgy érezték, hogy ez a, amit kaptak, ez a találkozás az Úrral, ez nem csak nekik szól, hanem mélyen a szívükben érezték, hogy amit kaptak, azt meg kellene osztaniuk testvérekkel. Ezek már eukarisztikus szavak voltak, hogy törd meg, oszd meg testvéreiddel, amit kaptál. Hamarosan elkezdtek együtt élni egy másik házaspárral, akik szintén friss megtérők voltak, Bruno és Franz, akikkel hát a közös élet nem volt egyszerű, nem volt nekik háttértudásuk, nem volt tapasztalatuk arról, hogy milyen is egy keresztény közösség, és a Szentírást olvasva, olvasgatva állandóan újra meg újra belebotlottak az apostolok cselekedeteibe, ami az első keresztény közösségekről szól, és ott a második fejezetben, a 42-es verstől találták azt az igét, ami eligazítást nyújtott nekik abban, hogy milyen is legyen egy keresztény közösség. Ez az ige így hangzik. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és testvéri közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda történt, és sok jel adatott. A hívők mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, és az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek. Egy szívvel, lélekkel minden nap összegyűltek a templomban. A kenyeret házaknál törték meg, örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt. Ők ugye házas emberek voltak, ráadásul a anarchisták is, illetve ezek a se Istent, se mestert, vagy emberi tekintélyt jelszavat követő fiatalok, akik megtalálták ugyan Istent, de azt, hogy hogyan kell együtt élni, hát az nehéz volt nekik felfedezni a rendszerességet, az engedelmességet, a szegénységet, amelyek mind olyan kihívások, ami talán a mai embernek is sok kérdést fölvet az életében, és nem egyszerű ma sem erre válaszolni, ahogy nem volt egyszerű nekik sem. Viszont sikerült fokozatosan magukévá tenniük ezt az igét, és egyre inkább a hétköznapokba ültetni.
0: Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy bár a kezdetekben kicsit nehezen indult az együttélés, a közösség indulása, a ti közösségetekben itt hogyan sikerül megvalósítani az egységet, együtt élni, különböző korosztály, különböző személyiségek vagytok, akik itt együtt vagytok, és ugyanígy nálunk a családban is sokszor nehéz az egység, a békesség, a szeretet úgy jelen legyen, ahogyan azt Isten akarja, ahogyan az az ő tervében van. Ti hogyan tudjátok ezt megvalósítani? Hogyan sikerül?
1: Most visszatérnék a kezdetekre, mert az a meghatározóbb, vagy az a drámaibb legalábbis. Tehát nálunk Erdélyben, illetve Nagyváradon, a 90-es évek elejére tevődik ez a közösségnek a kezdete, tehát 24-25 évvel később, mint a francia alapítás, de ugyanazokkal a nehézségekkel néztünk mi is szembe. Tehát, hogy addig, amíg csak hetente egyszer, kétszer, később háromszor találkoztunk, akkor minden találkozás örömöt jelent nyilván. Aztán 94-ben, hogy beköltöztünk a házba, hát kiderült, hogy a 24-ből 24 az elég sok, még akkor is, ha van benne 8 óra alvás. Először nagyon örültünk, ugye, mert hát a csupa jó tulajdonságaira emlékeztünk a másiknak, és akkor ezzel a lelkesedéssel, és aztán kiderült, hogy például a kanalas fiókba mivel kell kezdeni, a kanállal, a villával, vagy a késsel, és akkor, hogy időnként mindenki saját szája ízlése szerint alakította ki a sorrendet, ahogy annak ugye kell lennie, míg végül szerintem most már nem gond. Kialakult nyilván egy rend, valószínűleg mindenki elfogadta, csak hogy ilyen dolgok, amire szerintem házasságban is vannak ilyenek, vagy ehhez hasonlóak, hogy semmiség az egész, de rettenetesen idegesítő. És szerintem körülbelül egy év után volt az nekem, hogy kezdtem telítődni, tehát kezdett elegem lenni, tehát hogy minden kicsiségen vagy sírtam, vagy mindegy, tehát hogy vagy dühöngtem, valami volt, és akkor emlékszem, hogy úgy feküdtem este az ágyba, hogy ez az utolsó estém, kész, én holnap elmegyek. És az a lány, akivel együtt kezdtük a közösséget, látta rajtam valószínű. Egy kétszemélyes ágy volt az enyém, az övé meg egy egyszemélyes. Odaült mellém, és azt mondta, hogy jó lesz ez, meglátod. Tehát, hogy nem volt sok. Tehát, hogy egy fél mondat, és az, hogy van, aki látja az én nehézségemet, van, aki átérzi, és hogy menni fog ez végül is, tehát elég volt ahhoz, hogy nyilván nem költöztem el másnap. Mennyire jó az, hogy van, aki együtt érez, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy harci helyzetben vagyunk, tehát, hogy mind a ketten védjük a saját bástyáinkat. Aztán, hát most már ugye idősebbek is vagyunk, meg bölcsebbek is, most pedig nem győzök eleget hálát adni, hogy különbözőek vagyunk, mert hogy mindenkinek más az erőssége, mindenkinek más a gyengesége, tehát hogy ott, ahol én gyenge vagyok, a másik erős, tehát megengedhetem magamnak, hogy ne legyek mindenben erős.
2: Nekem az együttélés az itt a közösségben különösen is azt jelenti, amit Mária Zsuzsanna nővér is mondott, ez a kiegészítjük egymást. Amikor én megtértem kamaszként, és eldöntöttem, hogy mindenképp egy közösséghez fogok tartozni, hát azt kezdtem el keresni, amiről tudtam, ugye szerzetes rendeket, ahol csak nők élnek együtt, és valahogy kezdettől éreztem, hogy nekem ott nincs helyem, hogy valahogy nem. Tehát én nekem eleve két bátyám van, tehát nem abban nőttem föl, ami egy lányos világ, és hiányzott is ez a férfi oldal. És amikor rátaláltam a közösségre, akkor úgy éreztem, hogy ez olyan hely, ahol mindenkinek helye van, ugyanúgy, ahogy itt olvastuk az őskeresztény közösségben, hogy nem volt külön véve, hogy most akkor férfiak, nők, papok, öregek, és akkor ezek így mind külön közösség, aztán meg össze is jövünk azért, hanem hogy együtt voltak, az egész egyház egy volt. És nekem ez nagyon megtetszett, és valóban azt látom, hogy az Úr úgy hoz össze bennünket, tehát kiegészítsük egymást. És egyébként ugyanezt látom egy plébánián is, hogy különböző karizmák és talentumok vannak, és ha ez mind megjelenhet, akkor az valahogy egy egészt ad. Akkor is, ha csak két-három emberről beszélünk. Ez nagyszerű az ilyen közösségben, ahol különböző életállapotok és korok, és nagyon különböző szakmák vagy hivatások, személyes hivatások együtt tudnak működni.
0: Én csak elmondhatom, amit az előbb Zsuzsanna nővér említett, hogy valószínű így van ez a házasságban is. Hát igen, mi is még azon is, hogy most akkor a kanál, vagy a villa, vagy melyik is kerül sorba, ehhez hasonló helyzetek voltak, és néha vannak is, bár most már mi is 13 éves házasok vagyunk a férjemmel, és úgy meglep, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez a reális, hogy igen, még egy közösségben, egy szerzetesi közösségben is felmerülnek kérdések, vagy itt is vannak nehézségek. Ez úgy megerősítő számomra, hogy Isten akár ilyen, akár olyan közösségben is vagyunk, csiszol, formál bennünket egymás által, és talán így növekszünk. És van egy nagyon rövid kis ima, amit nagyon szeretek. Szentségem eszköze, áldott légy örökre. Az Úr a másik személy által legyen az közösségben, mint a tietek, legyen az házasság, formál, alakít bennünket, és hiszem, hogy a másik testvér által vezet bennünket, talán pont a szentség útjára.
1: Most az jutott még eszembe, hogy az első döbbenetem a közösségbe az volt, hogy engem el kell fogadni. Tehát én azt hittem magamról, hogy én jó vagyok, gyereknek is jó voltam, vagy úgy gondoltam magamra legalábbis, hogy annak ellenére, hogy 120%-on akarok teljesíteni, és ennek ellenére, tehát hogy el kell fogadni.
0: És úgy gondolom, ezzel mindannyian így vagyunk, de ugyanakkor ezt meg kell tanuljuk, hogy elfogadjuk, szeressük azt, akit Isten mellénk rendelt, hozzánk vezetett, vagy egy közösségbe vezetett. Ha a kezdetekre tekintünk, akkor szeretném megkérdezni tőletek, hogy miért is az élet kenyere lett a közösség neve?
2: A két házas pár mellé közben csatlakozott még két egyedülálló is, úgyhogy így már hatan alkottak egy közösséget. Amikor 1974. december 31-én szilveszter éjjel szentírást kinyitva találtak egy igét, ahogy Jézus a názáreti zsinagógába bemenve ugye kézbe kapja a tekercset és rátalál az igére. Mindeközben bennük ott volt a kérdés, hogy miért is lettek ők közösség. Érezték, hogy egy közösség az nem önmagáért van, az nem egy szakkör, nem egy hobbi, hogy összejövünk, hogy jól érezzük magunkat, hanem minden közösség azért van, hogy az emberek oda jöjjenek és lássák magát Jézust, és csatlakozzanak hozzá mindazok, akik üdvözülnek. Ez is az apostolok cselekedeteiből. Akkor még nem volt fogalmuk arról, hogy a II. Vatikáni zsinat az egyházról úgy beszél, mint Isten népéről. Itt még azért nagyon a hagyományos egyházkép volt, és az ő formációjuk ebbe sehogy sem illett bele. Házasok, egyedülállók, egy fedél alatt, tehát ez egy kicsit ilyen volt. Úgyhogy ők keresték azt, hogy mi is a mi hivatásunk, mi a lényegünk. És azért is fontos ez a december 31, mert hogy ez Jézus körülmetélésének a napja, ami a zsidóknál a névadásnak a napja. Ugye azt olvassuk Lukácsnál, amikor pedig eltelt a 8 nap, és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt megfogant volna. És ekkor ezen az éjszakán a közösség is megkapta a nevét, de még nem azt, hogy életkenyere közösség, hanem a nevet olyan értelemben, mint lényeg. Ugye Jézusnak a neve azt jelenti, hogy szabadító, a Jesua. És a közösségnek így lesz ez a lényege, amit Lukácsnál olvasunk, ugyanaz, amit Jézus kapott Názáretben. Ugye Jézus Názáretbe ment, ahol nevelkedett. Sábbátkor szokása szerint bement a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontva a tekercset, épp azt a részt találta, ahol ez van írva. Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszabadítsam az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. A közösség arra való, hogy a lehető legteljesebb képet adja Jézusról. Nem specializálódunk, hogy általában a közösség, vagy egy szerzetes rendre, ha nézünk, annak megvan a karizmája. Tanítórend, hogy betegápolórend, hogy lelkipásztorkodórend. Az Élet Kenyere közösség ezzel szemben a teljességre törekszik, ami nagyon sokrétűvé tesz, és éppen ezért van benne helye minden karizmának és minden talentumnak. Nem akarunk szakosodni, hanem nyitottak lenni arra, hogy bármit kérhessen tőlünk az Úr. És ezért, hogyha most egy másik házban ülnénk, akkor ugyanezekről a dolgokról teljesen mást mondanának. Mert ott ugyanezt a karizmát egész más módon élik meg. Az a kereszténynek a küldetése, hogy ikonná váljon, Jézus ikonjává, vagyis képmására. Nekem a nevem is egyébként ezt jelenti, ugye a Veronika, a Véra ikon, vagyis az igaz képmás. Tehát közösségünknek ez a lényege, ami minden keresztény embernek a hivatása, tehát semmi extrára nem kell gondolni, Krisztussá kell válni.
0: Közösségetek, bár Veronika elmondta, hogy több mindenre próbál figyelni, de mégis, kedves nővér, egy speciális területen dolgozik. Van egy terület, amelyre talán különösképpen elhívott az Úr. Mi is az?
1: Hát először is oltári szentség van a kápolnánkban, tehát minden nap szentségimádás van, mindenkinek megvan a saját órája. Tehát, hogy ez egy szentségimádó közösség. Aztán emellett az oltári szentség mellé odaférnek a szegények is, és a gyerekek is. Nekünk is évekig volt egy befogadottunk, tavaly novemberben halt meg Viktor bácsi, tehát a szegények befogadása sem volt soha kérdés, illetve a legkisebbeknek a nevelése, úgyhogy a közösségünkben, mivel nincsenek családok jelenleg, a környező, illetve az ismerősökön keresztül, akik eltalálnak hozzánk családok gyermekeit, neveljük vagy őrizzük őket napi 8-9 órába. Ez a kuckó, és ami nem óvoda, nem gyermek megőrző, ez kuckó, tehát teljesen sajátos jegyeket visel. Sokan inkább családiasnak mondják, tehát, hogy ahhoz hasonló, de hát nyilván nem az én gyermekeim, akkor is, hogyha úgy mondom neki, hogy drága gyermekem, ha valamit van.
0: Amit köszönünk neked, hogy a gyermekeinkre, hisz az én kicsi fiam is itt van, és köszönjük, hogy imádkozni tanítjátok őket, hogy Jézushoz próbáljátok vezetni már most ilyen pici gyermekekként őket, és mutatni az utat, amelyen majd járniuk kell.
1: Igen, tegnap pont egy ballagásom voltam, egy volt kuckósomnak a ballagása. Nagyon jó volt. Annak idején azt hittem, hogy én milyen vagány vagyok, hogy elmentem a tanító nénimet is meghívni a ballagásomra. Az óvónéni, még én nem jutottam, ő pedig meghívta az óvónéniét is, úgyhogy már túltettek rajtam a gyermekeim.
0: Veronika, a te hivatásodról egy pár szót.
2: Nekem a személyes hivatásom az inkább az eukarisztiához és a liturgiához kötődik. Megtérésem is egy eukarisztikus Isten élményhez kapcsolódik, úgyhogy én kezdettől fogva tudtam, hogy életemnek ez lesz a középpontja, a szentségimádás és a szent mise különösen is, és ennek a megélése, az ezen való szolgálat.
0: És tudom, hogy nagyon fontos számotokra Isten igéje, az ő szava, amelyet a Szentíráson keresztül ad, és szól hozzátok, és szólt a közösséghez, a kezdetekkor is, de most is. Vannak-e olyan igék, amelyek meghatározóak, fontosak számotokra?
2: 1974. december óta a közösségünkben szokás az, hogy szilveszter éjszakáján nem a bulizásé a
3: hangsúly, hanem oda térdelünk az Úr elé, imádkozunk, hívjuk a Szent Lelket, és kérünk tőle egy igét, amit arra az évre adni akar nekünk, hogy kibontsuk az életünkbe, hogy megéljük, vagy egy kicsit előre mutat, hogy mi is vár ránk. Ez minden évben sajátos, nem mindig tudjuk teljesen felfedezni, hogy ez hogyan is van, de van olyan, amikor nagyon markánsan meghatározza azt az évet, akár a mi házunkban, tehát ezt a ház kéri, de van olyan, hogy itt kéri a ház, és mégis az egész közösségre is hatással van, úgyhogy most Mária Zsuzsanna nővér egy ilyen emléket és igét oszt meg.
1: Vírus előtt kaptuk ezt az igét, amit most fel fogok olvasni. Azért volt ez nagyon meghatározó, mert akkor már évek óta vártuk, hogy végre fogadalmakat tehessünk a közösségbe. Valamiért ellenállás volt ebben az ügyben, és akkor a következő, a 23. Zsoltárt kaptuk. Táruljatok fel, hatalmas kapuk! Táruljatok föl, örök kapuk! Hadd vonuljon be a dicsőség királya. Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok föl, hatalmas kapuk, táruljatok föl, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya. Ki az a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Hát ebben ugye nincs szó se fogadalomról, se egyházi elismerésről, és mégis abban a pillanatban tudtuk a szívünkben, hogy ez most fog változni valami az irányunkban, és nagyon gyorsan változott is. Abban az évben még nyáron letehettük a soros fogadalmainkat. Mindannyian a házba, László testvér is, Veronika is, én is. És következő évben pedig már a nagy közösségben is volt egy fogadalom.
0: Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk, és tekintsünk mi is erre az igére, hadd vonuljon be a dicsőség királya a mi életünkbe, családunkba, a hallgatók életébe, közösségükbe, dicsőjön meg az Úr a mi életünkben is. Köszönöm Veronikának és Mária Zsuzsanna nővérnek, hogy ma is velünk voltak, buzdítottak, bátorítottak bennünket az ő tanúságtételükkel, és kérjük az Úr áldását az ő szolgálatukra, hivatásukra. Köszönöm, hogy velünk voltatok.
3: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatóktól búcsúzok. Az Élet Kenyere közösség műsorát hallhatták. Illés Izabella voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, imára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád, kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjuk.

Vágyunk erre a hívásra, nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küld el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod, adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztíts meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét. Te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem. A te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi. Mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzád tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által, Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben, és hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk elődbe, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. A tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: atyáján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá a lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

szól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen. Üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: van rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy,

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézus!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul, a hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony!

0: Istenem, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Aján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett,

0: a kiirgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: Szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: végül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes!
2: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szót rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot, szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcokon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabé stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol, szükség van arra, hogy a növekedést az átfogó emberi fejlődés szempontjából gondoljuk el és éljük meg. Leó pápa emlékeztetett Jézus tanítására is, amely szerint az igazi szeretet nem vár viszonzást. Ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi az érdemetek? És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi az érdemetek? A Szent Atya rámutatott, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy a mennyek országának kovászát vigye a világba, és belekeverje beteg emberiségünk tésztájába, hogy azt belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az igehirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
0: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása 4. napján Madridból érkezett a Szent Atya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szent Atya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
4: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
0: A zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az ige hirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
4: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
0: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmánknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített, erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
4: Mari di Deo della Mercè, pregheu per nosaltres.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük önöket innen az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Kedves hallgatók, egy újabb nappal ajándékozott meg minket a Jóisten, adjunk hálát az ő ajándékáért. Reggeli imáinkat ajánljuk fel, elsősorban hálából, minden kapott kegyelemért. Valóban, hogyha a világba tekintünk, úgy tűnik, hogy több a fájdalom, a szenvedés, a nehézség, mint az öröm. Sőt, nekünk keresztényeknek, akik azt mondjuk, hogy krisztusiak vagyunk, nekünk is nagyon ritkán van igazi öröm és mosoly az arcunkon. Gondolkozzunk el, hiszen a mi Istenünk a szeretet Istene, a jóság Istene, aki azért teremtett bennünket, hogy gyönyörködjön bennünk, nem azért, hogy gyötrelemben éljünk. Nézzük meg, hogy mi az a mi életünkben, ami nem engedi, hogy átvegyük ezt az igazi örömet, ezt az Isten gyermeki békességet és szeretetet. Ezért ajánljuk fel ezeket a reggeli imákat, és kérjük bizalommal a mi égi édesanyánkat, hogy járjon közben értünk. Ha tehetik, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád

0: szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
2: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Kedves hallgatók!
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Uram, Ábrahámnak, Izsáknak s Izraelnek istene, mutasd meg ma, hogy te vagy Izrael istene, meg hogy én a te szolgád vagyok, és hogy a te parancsodra cselekedtem mindezt. Ez Illés próféta egyik legismertebb imája, amely egy rendkívül feszült és drámai helyzetben hangzik el. A nép eltávolodott Istentől. A bálványimádás egyre jobban eluralkodott. És már szinte mindenki Bált követi. Illés egyedül maradt, de mégis kiállt az Úr mellett. Abból, amit tett, egyértelműen kiderül, hogy bízik benne. Ismeri őt. Tudja, hogy számíthat rá. A próféta emberileg lehetetlen helyzet elé állította a népet és Baál prófétáit. Az oltára helyezett áldozatot nem csak fával rakta körül, hanem többször is leöntötte vízzel, hogy így még nyilvánvalóbbá váljon mindenki számára, hogy az égő áldozatnál csak Isten ereje cselekedhetett. Ezután egészen egyszerűen az Úrhoz fordult, és azt kérte tőle, hogy mutassa meg hatalmát és dicsőségét. Baál prófétái hiába hívták segítségül isteneik nevét. Hiába ugráltak reggeltől délig az oltár körül. Nem történt semmi. Nem felelt nekik senki. Illés imájára azonban lecsapott az égből az Úr tüze, és megemésztette az egészen elégő áldozatot a fával együtt. Sőt, még az oltár körüli árokvizét is felszárította. Így a nép felismerte, hogy az Úr az Isten. Te mit szoktál tenni olyankor, amikor egyedül maradsz a hiteddel? Amikor azok, akikre számítanál, elpártolnak az Úrtól, és téged is cserben hagynak. Van erőd ahhoz, hogy kitarts mellette? Vagy te is elpártolsz, és különböző bálványoknak hódolva beolvadsz a világba. Illés példája ma arra ösztönözhet, hogy akkor is hűséges maradj az Úrhoz, amikor mindenki más körülötted hűtlen lesz. Akkor is bízz benne, amikor nehéz. Ha így teszel, ő általad is megmutatja hatalmát és erejét. Sőt, mi több, igazolni fog mások előtt is. Ahogy ezt Illés esetében is megtettem. Mert ha te felvállalod őt, ő is melléd áll, és megtart téged.

Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez. Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? Könyhullatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened?

Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség, üldöztetés vagy éhínség, ruhátlanság, életveszély vagy kard? De mindezeken diadalmaskodunk ő általa, aki szeret minket.

0: Áldott legyen üdvözítő Istenünk, aki megígérte, hogy a világ végéig minden nap egyházával marad. Adjunk hálát neki, és kérjük, maradj velünk, Urunk. Maradj velünk, Urunk, egész nap, soha se nyugodjék le fölöttünk kegyelmednek napja.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Mai napunkat neked szenteljük, ígérjük, semmi rosszat nem teszünk és nem helyeslünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Add, Urunk, hogy egész napunk folyamán téged sugározzunk, a föld sója és a világ világossága legyünk.
1: Maradj velünk, Urunk.
0: Szent lelked irányítsa szívünket és ajkunkat, hogy mindig megmaradjunk igazságodban és dicséretedben.
1: Maradj velünk, Urunk.

0: Istenünk, küld ragyogó világosságodat szívünkbe, hogy mindig parancsaid útján járjunk, és mentve maradjunk minden eltévejedéstől. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Némelyek szerencsésebb csillagzat alatt születtek, mint mások. Azok, hogy jót tegyenek, ezek, hogy kapják. Mondta Baltazár Gracián.

Jézus köszönt a reggelem, Jézus dicsér az éneken. Jézus, kérlek, hogy légy velem, örködj a lelkemet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A reggeli ébresztő műsort hallják. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntjük Önöket, és meg is hívjuk Önöket, hogy hallgassuk meg együtt a nap evangéliumát Antal Zoltán Türi plébános tolmácsolásában. Készített a plébános úr egy rövid útravalót, és a reggeli ébresztünk közel 8 óráig a szokott módon fog zajlani. 8 órától Szentmisébe kapcsolódhatnak, melyet Nagyváradról, a Szent József templomból fogunk közvetíteni.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően a dicsőséges rózsafüzért, majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 10 órától Krisztussal a mindennapokban című műsorával Karácsony Tibor atya jelentkezik.
0: 10 óra 30 perctől pedig a Gyógyító jelenlét című adásunkat hallják György Alfréd Kamiliánus szerzetes szerkesztésében. 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, majd 12 órától a déli úrangyala imára hívjuk Önöket, ezt követően pedig a Zsolozsmából a napközi imaórára.
1: A déli magazinunk 12:45-kor kezdődik. Hívjuk szeretettel Önöket, tartsanak velünk, ha tehetik.
0: A déli magazin végén lesz majd egy újabb műsorismertető is. A kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy este 6 órától Szatmárnémetiből a Kálvária templomból közvetítjük a Szentmisét, 8 órától pedig innen Sepsiszentgyörgyről a Krisztus Király templomból a szentségimádást. Jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak!

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy I betű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A földi élet során mi is szembesülünk különféle élethelyzetekkel. Időnként előfordul, hogy embertársaink elvárásokkal vannak irányunkba, vagy éppen az erős előítéletek nehezítik meg a dolgunkat. A felolvasott evangéliumi szakaszban Jézus helyes útmutatást ad számunkra. Ha valaki elvárással, vagy éppen előítélettel van feléje, akkor láthatjuk, hogy egyértelmű tanításával a helyére teszi a dolgokat. Ma is meg akarja mutatni számunkra a mennyei Atya szándékát és tervét. Ő nem az emberi elgondolást követi, nem a másoknak való megfelelés motiválja, hanem az Atya akaratának teljesítése. Éppen ezért nem is úgy jelent meg, mint egy új vallásnak a megalapítója, nem olyan újítóként akar megjelenni, aki minden régit eldob, eltöröl, nem úgy hirdeti a megtérést, hogy amiben eddig hittetek, az teljesen rossz, fordítsatok hátat neki és gyertek az én közösségembe, nem a földi elgondolásokat követi, amit mi is sokszor tapasztalunk a különféle változásokkal kapcsolatban, például amikor van egy adott törvény, egy szabály, és valaki azt mondja, hogy holnaptól már nem érvényes. Az ilyen eseteket az emberi gondolkodásmód és érdekek határozzák meg. De Jézus életében ez nem így van. Ő egyedül a mennyei Atya akaratára hagyatkozott, az volt számára az első helyen, és nem az, hogy befogadják egy kisebb csoportosulásba, nem az önazonosságról való lemondás motiválta, hogy azok, akik más nézeteket vallanak, elfogadják, hanem az egyenesség, őszinteség és helytállás ismerhető fel beszédében. Nagyon elgondolkodtató Jézus első mondata, mert itt is a határozottság kerül előtérbe. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Ennek a fényében szemléljük életünket, és tudatosítsuk magunkban, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem marad egyszerűen a jogi szabályozásban, hanem mélyebbre megy, és kiterjed az emberi személy középpontjára, amelyet szívnek nevezünk. Ahol ez a kapcsolat már nem pusztán jogi betűkkel van szabályozva, és nem válik ezáltal kimerülté a parancsok tiszteletben tartása mellett. Nem arra alapoz, hogy kipipálhassunk valamit, úgy, mint egy tesztet, hogy jók voltunk, hanem elsősorban arra, hogy minden nap megújítsuk és megerősítsük Istennel való kapcsolatunkat, és kimondjuk az igent a teljes igazságra, Isten hívására, az egész életre. Mai modern világunkban is fontos a tudatosság, és az igazságra, a helyes magatartásra való törekvés. Hiszen ma is sokan akarnak irányítani, befolyásolni, döntések meghozatalára késztetni. Nekünk azonban tudnunk kell, hogy mi az igazán fontos. Ismernünk kell értékeinket, és éreznünk ezáltal Isten közelségét, jelenlétét életünkben. A jóságos Atya adja meg mindannyiunk számára, hogy az ő szeretetét és jelenlétét érezzük napunk során. Amen.
1: Köszönjük szépen Antal Zoltán plébánosnak a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és öméjébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: És az igetestélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, támasz egyházadban szíved szerinti férfiakat, akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. június 10-én a Sepsiszentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségi imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a brassói ferences templomban tartanak örökös szentségi imádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Márton Áronra emlékeztek Bécsben.
0: Háladó szentmisével és előadással emlékeztek meg Márton Áron püspökről június 6-án a Burgenland Lajta Szentgyörgyi Magyar Egyházközség tagjai a bécsi Kamiliánus Kolostorban a Márton Áron emlékév alkalmából. A Márton Áron püspök boldogá avatásáért felajánlott szentmisében György Alfréd Kamiliánus szerzetes prédikációjában a nagypüspök lassan 100 éve elhangzott oltári szentségről szóló beszédeiből idézett. A szentmisét követően Nagy Zoltán székelyudvarhelyi történelem tanár előadásán vettek részt az egyházközség tagjai, amelyben mozaik képeken, videó és hangfelvételeken keresztül kerülhettek közelebb a püspökhöz. Az előadás befejeztével Pál László püspöki helynök, plébános magyar lelkész pár percben beszámolt a Márton Áron püspökkel megélt élményeiről, visszaemlékezve a kispapi éveire és a temetés napjára is. Zöld séta a Providencia idősek központjával.
1: A Providencia idősek központja a Szenyor Zöld séta programjának keretében kirándulást szervez holnap a csíksomlyói borvízforráshoz. A megközelítőleg 2 órás barangolás délelőtt 10 órakor kezdődik, gyülekező a Kalász negyedi temető előtt. Minden mozgásra vágyó 65 évet betöltött szemét szeretettel várnak. További információ a 0753-200-701-es telefonszámon és a Rien Egyesület székhelyén.

Gyászolók lelki gyakorlata Marosvásárhelyen. Június 11-e és 13-a között a marosvásárhelyi Szent Kozma és Damián plébánián tart lelki gyakorlatot gyászolók számára Hajlák Attila István plébános. Jelentkezni WhatsAppon vagy SMS-ben lehet a 0742 69 81 66-os telefonszámon. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Katalógus bemutató Szovátán. Holnap este 7 órától a szovátai polgármesteri hivatal dísztermében mutatják be a Sánta Csaba szobrászművész 60. születésnapja alkalmából szervezett retrospektív bronzművészeti kiállítás katalógusát. A kiadvány átfogó képet nyújt a művész több mint 4 évtizedes tevékenységének bronz szobrairól. A Maros Megyei Múzeum gondozásában megjelent kötetről a bemutatón Adorjáni Ildikó és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész a katalógus tanulmányainak társszerkesztője beszélgetnek. Lemezbemutató, koncert és táncház Székelyudvarhelyen. A marosvásárhelyi Műhely Banda Vágjunk Bele című debütáló albumának bemutató koncertjét tartják holnap este 8 órától Székelyudvarhelyen az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány székhelyén. A Műhely Banda népzenei alkotó műhelyként indult el 2024-ben, mert akár csak egy kézműves műteremben szeretnek alaposabban bibelődni a változatos erdélyi muzsika gyöngyszemeivel. A népzenére úgy tekintenek, mint egy rendkívül gazdag és színes spirituális kincstárra. A koncertet este 9 órától táncház követi. Az ajánlott adományok koncertre és a táncházra együtt 30 lej lesz, csak a táncházba pedig 10 lej. Ünnepi hangverseny Ditróban. Pénteken délután 6 órakor a Gyergyó-Ditrói Jézus Szíve templomban ünnepi hangversenyre kerül sor. Műsoron Johann Sebastian Bach és Liszt Ferenc művei, Tüzes Marcell Sámuel orgona művész előadásában. Közreműködik Hajnal Piroska. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak.

0: Mártonáron zarándoklat.
1: Mártonáron zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6-a és 11-e között Csinód és az Egyeskő között három védkápolna útvonalán. A többnapos túra útvonala 75 km hegyi ösvényeken, hátizsákkal, sátorral, változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok, mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiaik számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima, vagy egy nehéz emelkedő leküzdése sokszor többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szentmise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a Székelyhegyek csendje várja a résztvevőket. További információ a 0743 626 262-es, illetve a 0744 542 008-as telefonszámon kapható. Megismétlem a két telefonszámot, tehát 0743 626 262 vagy 0744 542 008.

És most egy pár percben röviden az időjárásról is hallhatnak a kedves hallgatóink. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek, és záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Este nyugat felől egy hideg front mentén ismét eső, záporok, zivatarok érkeznek. A nyugati, délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután

0: úton, Kézdivásárhelyen és Székelyudvarhelyen 13 fokot mértek Besztercén, Désen, Fogarason, Kolozsváron, Máramarosszigeten, Marosvásárhelyen, Nagysármáson, itt Sepsiszentgyörgyön is. 14 fokot mértek Déván és Resicabányán.
1: Tizenöt fok volt Gyulafehérváron, Nagybányán, Nagyszebenben, Szatmárnémetiben, Tordán és Zilahon. 18 fok volt Aradon, Nagyváradon, 17 fokot mértek Dicsőszentmártonban, valamint Temesváron is 17 fok volt. A legmelegebbet az országban 21 fokot Szulinán mérték.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket friss hírekkel, információkkal, legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Boldog Dominíciánus, domonkos püspök. 1355-ben Itáliában, Firenzében született. Domenico Biancini, selyemkereskedő, és Paolo

torzi gyermeke volt. Atya meghalt, mielőtt ő megszületett, így anyja, Paolo asszony mindössze 20 évesen maradt egyedül fiával. Mikor János 14 éves lett, a domonkos rendbe akart belépni, ám édesanyja, hogy próbára tegye hivatását, egy kereskedővel Velencébe küldte őt, nagyszüleihez. 2 év múlva visszatért Firenzébe, és anélkül, hogy erről édesanyjának szólt volna, beköltözött a domonkosok rendjébe. Fölvételénél a beszéd hibája okozott nehézségeket. Firenzében, Pízában, majd Párizsban tanult. Egyik édesanyjának írt levelében említi, hogy Firenzében és Pízában megismerkedett Szénai Szent Katalinnal, és teljesen a hatása alá került. 1381 körül Szénában, miközben Katalin képe előtt imádkozott, aki egy évvel korábban hunyt el, csodálatos módon meggyógyult, és a dadogása megszűnt. A domonkos rend reformját, amelyet Szent Katalin is támogatott, és amelyre nagy szükség volt az erkölcsi hanyatlás és az 1348-as feketepest is okozta veszteségek után, kápuai Boldog Rajmund valósította meg. János a legjobb segítőtársa lett Rajmundnak a reform megvalósításában. 1390. márciusában Velencében Jánost általános helynökké nevezték ki, hogy előkészítse a rend reformját. Velencében megalapította a Processione dei Bianche nevű bűnbánó társulatot, de szembe került a velencei kormánnyal, így 1399-ben 5 évre száműzték a köztársaság területéről. 1400-ban 9. Bonifác visszavonta a számüzetését, és János ismét egyszerű domonkos testvér lett. A reform iránti odaadása azonban nem csökkent. Egy új konvent alapítására gondolt, amely a megújított fegyelem példája lett volna, így keletkezett Fiesole mellett a Szent Domonkos Kolostor. 1401-ben János a Szentföldre zarándokolt. Visszatérve súlyosan megbetegedett és hosszabb ideig Firenzében maradt. A város vezetősége felismerte rendkívüli képességeit, tudományát és életszentségét, ezért felkérték, hogy fogadja el a firenzei iskola biblikus tanári állását. Diplomáciai tevékenysége 1405-ben kezdődött, amikor a firenzeiek Rómába küldték, hogy képviselje őket a pápai udvarban. 1409-ben a pápa légátusként Zsigmond magyar királyhoz és László lengyel királyhoz küldte Jánost. A Kostanci zsinaton, melyet Zsigmond német császár rendelt el 1413-ban, János közvetlenül részt vett a husziták térítésében. 1418-ban a pápa ismét légátussá nevezte ki Jánost, ezúttal Zsigmond császár és Vencel cseh király mellé, a husziták térítése érdekében. Jánost halála Budán érte 1419. június 10-én. Végakarata ellenére ünnepélyes temetése volt, és a Szent Pál templomban temették el. Sírját, melynél csodák történtek, a törökök Buda bevétele után elpusztították. Hevenesi Gábor a 17. században így ír róla. Dominici János hazáját tekintve firenzei. Fogadalma szerint Szent Domokos rendi szerzetes. Méltóságát tekintve a Raguzai Egyház püspöke és a Római Anyaszent Egyház bíborosa. Életének nagy részét Magyarországon töltötte. 12. Gergely kétszer küldte légátusként Zsigmond magyar királyhoz, ki egyedülálló volt a katolikus hit oltalmazásában, nagy lelkűségében és harci dicsőségében. János az egyház ügyeinek intézésében a legnagyobb sikerrel fáradozott. A király annyira tisztelte és hallgatott rá, hogy titkait is megosztotta vele, és legbensőbb ügyeiben mindig tanácsot kért tőle. Becsülték az ország nagyjai, mind úgy tisztelték, mint üdvösségük pártfogóját.
Ezért, ha törvényt akartak alkotni, vagy a törvény értelmét kellett tisztázni, ha vitákat vagy viszályokat akartak elsimítani, vagy a hit gyarapodására üdvös intézkedésekről tanácskoztak, János volt a legelmésebb és leggondosabb. A király emiatt kérte a pápát, hogy ne fossza meg őt a nagy ajándéktól, hanem engedje, hogy az újonnan feltűnt eretnekséggel szemben ő lehessen az ország apostola. János pedig, hogy megtartsa az országot az igaz hitben, a fővárosba költözött, mert tudta, hogy ha a hazaszíve egészséges, a tagok könnyebben őrzik épségüket. Ezért mind a szívet, mind a tagokat nagy serényen ápolta, míg nem életének végét érezvén, félretéve a közgondokat, egészen az imádságnak és a virrasztásnak szentelte magát. 1418. december 7-én, nagy lázban, az ország legnagyobbjaival körülvéve, Istennek adta lelkét. Testét a tekintélyes férfinak kiáró tisztelettel és nagy szeretettel temették el, Isten pedig sok csodával dicsőítette meg.

0: Kedves hallgatóink, köszöntjük ismételten Önöket a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, a mikrofonoknál.
1: Továbbra is Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: 2026. június 10-e van, szerda reggel.
0: Ma van a nap 160, illetve az év 161. napja, ebből az évből még 204 nap van hátra. A pontos idő
1: 7 óra és 33 perc, és nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen híres neves személyiségek, fontos események kapcsolódnak.
0: Ha tehetik, tartsanak velünk. 1625-ben, 401 éve e napon született Apáczai Csere János, természettudós, tanító, filozófus, polihisztor. Kedves önkéntes társam Farkas Szilvia az ő életéről és munkásságáról készített egy rövid összefoglalót. Maradjanak velünk, és hallgassák meg.
1: De addig is nézzük meg, hogy még kik születtek a mai napon. 146 éve, 1880-ban e napon született Kafka Margit író, költő, egyik híres műve Színek és évek.
0: 1836-ban, 190 éve napon halt meg André-Marie Ampère, francia fizikus, kémikus, matematikus, az Ampère mértékegység névadója.
1: 168 éve, 1858-ban halt meg Robert Brown, angol botanikus, aki felfedezte a sejtmagot.
0: 1926-ban, 100 éve szintén e napon halt meg Antonio Gaudí, katalán építész, a barceloniai Szent Család Székesegyház, a befejezetlen Sagrada Familia építője.
1: 1927-ben, 99 éve született Márkus László, Kossuth Díjas színész, kiváló művész.
0: 1899-ben pedig 127 éve e napon született Martin Ferenc, Kossuth Díjas szobrász, festő, aki a non-figuratív irányzat egyik első magyar képviselője volt.
1: 120 éve, 1906-ban született Viski János Kossuth és Erkel Díjas zeneszerző, zenepedagógus.
0: 1921-ben, 105 éve Korfun született Fülöp brit herceg, második Erzsébet brit királynő férje.
1: 84 éve, 1942-ben megszületett Ernyei Béla színész, író, műsorvezető.
0: 1943-ban, 83 éve Bíró László József Argentinában szabadalmaztatta a golyóstollat.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes a napi téma című műsorban. Ma Apáczai Csere Jánosról emlékezünk meg, aki tudós, pedagógus, író, polihisztor volt, és a Magyar Enciklopédia szerzője is egyben.
1: Apáczai Csere János 1625. június 10-én született a Brassó megyében levő Apácán. Kisnemesi vagy szabad székely család sarja volt, alapfokú tanulmányait szülőfaluja kálvinista iskolájában végezte, így szerezte latin nyelvtudásának alapjait is. Ezt követően Kolozsvárra, a református kollégiumba került, ahol jelentősen hatott rá tanára Porcsalmi András modern gondolkodása, enciklopédikus szemlélete. Kolozsvár után a Gyulafehérvári kollégiumba iratkozott be, ahol filozófiai és teológiai tanulmányokat folytatott. A kollégium elvégzése után 1648-ban meghívták a marosvásárhelyi iskola rektori posztjára, ám ezt visszautasította, mert Gelei Katona István püspök ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra küldte. Ezután 1653-ig holland egyetemeken tanult. Itt találkozott a kultúra és a polgári jólét a kálvinista vallás hatásaival és a gondolkodás szabadságával. Az egyetemek a tudományok széles tárházát kínálták neki, a csillagászattól a keleti nyelvek tanulmányozásáig mindenre lehetősége nyílott. Megismerkedett Descartes tanításaival, s puritán nézetei is itt erősödtek meg, a görögön, latinon, héberen, francián, angolon és hollandon kívül még 6 keleti nyelvet is megtanult. 1651. április 26-án a Haldervíki Egyetemen doktori címet szerzett a De Primis Hominis Apostasiae című értekezésével, amely az első ember bűnbeeséséről szólt. Ő volt az 1648-ban létesült egyetem első doktora. 1652 végén Csulai György, erdélyi református püspök hazahívta. Feleségével első gyermekük megszületése után 1653. augusztusában Gyulafehérvárra jöttek. Apáczai a politikai osztály rektora lett, és a felsőbb osztályokban görögöt, hébert, logikát és retorikát is tanított. Szépfoglaló beszédében, amely a bölcsesség tanulásáról címet viselte, kifejtette gondolatait a tudományokról, és a hazai elmaradottság okait vizsgálta. 1654-ben jelent meg az enciklopédiája előzményének tekinthető Hollandiában írt magyar logikácska, amelyet a gyermek első Rákóczi Ferencnek ajánlott. Még Hollandiában kezdte írni főművét, amelynek utolsó 3 fejezetét már Gyulafehérváron készítette el, és ezt követően küldte ki Utrechtbe a kiadónak. A mű, amelynek teljes címe Magyar Enciklopédia, azaz minden igazi és hasznos bölcsességnek szép rendbe foglalása és magyar nyelven világra bocsátása Apáczai Csere János által. 1655-ben jelent meg. A 412 oldalas, 11 részből álló enciklopédiával Apáczai célja az volt, hogy magyar nyelven iskolai használatra összefoglalja korának teljes tudományosságát. A könyvben a természettudományos ismeretek mellett helyet kapott a logika, a teológia, a történelem, az etika és a filozófia eredményeinek bemutatása is. Nézetei miatt összetűzésbe került II. Rákóczi György fejedelemmel is, aki haragjában megfosztotta a gyulafehérvári katedrától. Barátai és Lóránczfi Zsuzsanna közbenjárásának köszönhetően azonban a fejedelem rábízta a kolozsvári iskola vezetését. 1656. novemberében itt tartotta a székfoglalóját, az iskolák felette szükséges voltáról címmel, erős kritikával, illetve az új szellemi és társadalmi törekvéseket gáncsoló maradi kortársait s hazája szomorú műveltségi állapotát. Kolozsváron ugyanolyan lelkesedéssel vetette bele magát a tanításba, mint eddig, teológiát, hébert, görögöt oktatott. Ugyanakkor az ő közbenjárásának köszönhette a kollégium Lórádfi Zsuzsanna református alapítványát, s ő intézte el azt is, hogy fejedelmi támogatással 10 szegény tanuló ingyen tanulhatott. Mozgalmát azonban megtörte egyre súlyosbodó tüdőbaja, s 1659. december 30-án hunyt el Apáczai Csere János. Köszönöm, hogy ezen a reggelen is a Mária Rádióval tartottak a hallgatók. Isten áldása legyen életükön, búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink! A következő percekben köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket. Várjuk hívásaikat a 0259 420 555 és a 0359 420 555-ös telefonszámokon. Rövid szöveges üzeneteket a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek. Mai napon Margit, Dán, Diana és Gréta névnap van. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, kedves önkénteseinket. Természetesen nem csak a névnaposokat, hanem mindazokat, akik születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek. És nézzük meg röviden a nevek eredetét és jelentését. A Margit görög eredetű latin, a Margaréta név megmagyarosodott alakja, jelentése gyöngy. A németben és a svédben is ebben a formában használják. Legismertebb viselője Árpádházi Szent Margit, IV. Béla király leánya.
2: A Diana római mitológiai név, a hold, a szülés és a vadászat szűz istennőjének, a görög Artemis megfelelőjének a neve, jelentése ragyogó, erdők, vadászat, fény, szülés istennője.
0: A Gréta, a Margaretta, Margaréta, Margit nevek a többnyelven önállósult becézője, a Margit, ahogy mondtuk már, görög eredetű névjelentése gyöngy.
2: És már is van egy telefonálónk, de én előtte Bokor Nórát köszöntöm születésnapján, kedves önkéntesünknek a kislányát, a Jóisten áldását kérve életére.
0: És köszöntjük szeretettel születésnapján Timár Sándor asztrikatyát is Csíksomjon. Jóisten áldását kérjük életére, szolgálatára, és köszöntjük a kedves betelefonálót is, aki most itt van velünk. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mind örökké, amen!
3: Mai szép reggel, én szeretném köszönteni unokáimot, Csíkszentamáson Trajkó Grétát névnapi alkalmából, Székelyudvarhelyén Jakab Zentét születésnapi alkalmából, mindjájuknak a Jóisten áldását kérem az életükre, vidám, boldog gyermekkort kíván nagymamájuk. Valamint még szeretném köszönteni Csíkjenőfalván Bíró Magdolnát, Csíkkarcsolván Kovács Margitot, név és születésnapjuk alkalmából. A Jóisten őket is éltesse sokáig erőben, egészségben, hosszú boldog életet, sok boldog névnapot, születésnapot kíván. Terijenőfalváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörök jámen, köszönjük szépen, kedves Terike, hogy velünk van, velünk rádiózik.
2: És közben látom, hogy érkezett egy üzenet. Hát ez a ima szándék, azt majd később fogjuk felolvasni. Van egy újabb telefonáló.
0: Halló, Mária Rádió!
4: Dicsetessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm magukat ám a reggel, és szeretném köszönteni Szabó Zsuzsát, a tenna volt a születésnapja, nem jutottam be, adjon a drága Jóisten neki sok erőt, egészséget, szeretetet, hittet. És szeretném köszönteni a Margitokat is, Bíró Margit. Adjon a drága Isten sok boldog névnapot neki, erőbe, egészségbe, szeretetbe, és Mozsnára, Megyesi Manyinak, neki is kívánok sok szeretettel, boldog névnapot, erőbe, egészségbe, szeretetbe, Ivány a Szabó család megyesül. És György Annának pedig sok erőt, egészséget kívánok, és maguknak is szép napot, és vigyázzanak egymásra, vagy vigyázzunk mi magukra, hogy maradjanak meg érettünk. Mert nagyon szeressük a programot, reggel, mikor felkelek, direkt azt szereztem meg. Na, megyesül voltam, Ibolya.
2: Köszönjük szépen. Mindörök, jámen, köszönjük szépen, kedves Ibolya, hogy velünk rádiózik és minket hallgat. És amíg lesz újabb telefonáló, én megragadom az alkalmat, hiszen hétfőnként nincs zenés köszöntő, és hétfőn volt Bót Erzsikének, kedves önkéntesünknek a születésnapja, akit a napi téma műsorban sokszor hallhattak, magyar tanárnő, valamint hűséges támogatónknak volt a születésnapja tegnap, Pál Katinkának, a Jóisten áldását kérjük az ő életére, és szintén a születésnapját ünnepli ezen a héten Regina nővér, aki sokszor tevékenykedik a háttérben. És telefonálót is köszöntünk, Halló Mária Rádió!
5: Jézus Krisztus, én is sok szeretettel szeretném köszönteni Burka Moncikat, a Jóisten áldja meg egészségvel a családja körébe. És még szeretném köszönteni Hajnal Margitot Buhaszádába, neki is kívánok, a Jóisten áldása kísérje sok egészséggel, békességgel, a szeretteivel együtt. És még szeretném köszönteni Antal Margitot is, bent a templomszerbe, neki is kívánok sok egészséget, békességet és szeretetet a családjával együtt, és minden Margitot, László Margit nénit és Sikszeredába köszöntöm, mert ő is sok mindenkit köszönt. Sok szeretettel köszöntöm az összes Margitokot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
2: Mindörökké, amen, köszönjük szépen kedves betelefonálóknak is, betelefonálónak is. Ha már Gyimes környékén jártunk, akkor én Timár Margitot szeretném köszönteni hidegségen. A Jóisten áldását kérem életedre, családodra. És én is köszöntöm minden Margit nevű önkéntesünket, Csutak Margitot, Szotyorba Donát Margitot, és köszöntöm Simon Sándor egyetemista, hát segédlelkészt, aki Rómában tanul, a tegnap volt a születésnapja. És nézzük meg, hogy a következő betelefonálók itt szeretne köszönteni. Hallgatjuk szeretettel.
6: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
6: Nagy szeretettel köszöntelek titeket. Mindig én szeretném köszönteni saját magamat, Márkő Margitéri vagyok. A jó Isten adjon még egy kicsi erőt, megértem a Jótrán negyedikét. És ameddig jónak lássa, drága jó Istenem, hogy éljek. És szeretném köszönteni Székely udvarhelyén Bak Mihály bátyám, nyugodjon békébe, a feleségét, Margitot, a leányát, Margitkát, a Jóisten áldja meg, adjon nekik is erőt, egészséget, sokszor érjék meg nevek napját. Ezt kívánja Szigszeredáról László Margit sógornője, nénye, Szigszeredába, Mérleg utca, Ányócas blokkba Egri Margitkát is köszöntöm, szomszédasszonyomot nagy szeretettel, áldja meg a Jóisten őtöt is a férjével együtt, békesség szeretetbe. Ezt kívánja Margit néni Csíkszeredából. Mindenkinek...
2: Köszönjük szépen kedves Margit néninek, a Jóisten áldását kérjük az ő életére is. És közben érkezett üzenet, ezt is megosztjuk. Csík Jenő falván Bíró Attillát köszöntik születésnapja alkalmából, kívánnak jó egészséget a gyermekei. Következő üzenet pedig így hangzik, sok szeretettel köszöntöm nagynénémet Sárközön, Rákási
7: Margitot és szomszédasszonyomot, Bauer Margitot, áldott békés napokat, írta Edit Erdődről.
2: Egy utolsó telefonálóra van még lehetőség. Halló, itt a Mária Rádió. Halló?
8: Halló.
2: Szeretettel köszöntjük. Mindörökké, amen.
8: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Székely Zsorhelyről. Szeretném köszönteni Márton Margitot Oroszhegyen. Oroszhegyi csak Parajdon lakik. Szeretném köszönteni Oroszhegyen Bálint Margitot, Pista Margitot, és szeretném Székely Zsorhelyen köszönteni Tamás Margitot, Pap Margitot, szomszédasszonyomat, a Jóisten értette. Hosszú-hosszú boldog életet kívánok, és a drága jó férjemet a Jóisten értette sokáig még. Egy kicsit, hogy együtt élhessünk.
2: Úgy legyen.
8: Nagyon szépen köszönöm, dicsértették a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
7: Szeretném köszönteni Szőcsú Margit nagynénémet névnapi alkalmából, a Jóisten adjon jó egészséget, szeretettel és szeretetet családja körében, írta Magdika Szépmezőről.
2: A Jóisten éltessen minden Margitot, mindazokat, akik születésnapot vagy névnapot ünnepelnek, és megkérem Jutkát, hogy a nap gondolatát olvassa fel, amit a mai napra készítettünk, hiszen hamarosan lejár a reggeli ébresztő műsor ideje.
7: Mai nap gondolatát Clairvaux-i Szent Bernát apáttól vettük, és így hangzik: senkit sem lehet menteni, ha nem tartja meg a parancsokat, mert minden parancsolt dolog könnyű annak, aki szeret.

0: Búcsúzás előtt röviden ismertetjük önökkel a mai délelőtti műsort. Hamarosan az igézőt hallják, majd szentmisébe kapcsolódhatnak be, melyet Nagyváradról, a Szent József templomból közvetítünk. Ezt követően pedig fogadjuk az önök ima szándékaikat, a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, és a Jézus szíve litániát.
1: 10 órától Krisztussal a Mindennapok című műsorával Karácsony Tibor atya jelentkezik, György Alfréd atya pedig a Gyógyító jelenlét című műsorával 10 óra 30 perctől. 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát.
0: Déli 12 órától az Úrangyalaimára hívjuk önöket, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük, és 12:45-től a Déli magazinnal jelentkezünk. A Déli magazin végén egy újabb műsorismertető is elhangzik.
1: Emlékeztetjük kedves hallgatókat, hogy a ma esti szentmisét 18 órától Szatmárnémetiből közvetítjük a Kálvária templomból, az esti szentségimádást 20 órától pedig innen Sepsiszentgyörgyről, a Krisztus Király templomból.
0: A Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát kívánjuk és kérjük minnyájukra. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk ébredtek ezen a mai reggelen. Búcsúznak az adás szerkesztői
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt, hívjátok ide hozzám. Oda mentek hozzá, és ezt mondták, bízzál, kelj fel, téged hív. Születésemtől fogva egy genetikai betegségből adódóan látássérült vagyok, mely betegség fokozatosan rontja a látásomat. 10 hónappal ezelőtt kaptam a hírt, hogy nem tudják gyógyítani ezt a betegséget génterápiával. Ekkor úgy döntöttem, hogy Jézus felé fordulok, és ő benne bízva várom a gyógyulásomat. Még nem vagyok megkeresztelve, de nagy elhivatottsággal és nagy hittel és reményekkel várom a keresztelést, az első áldozást és a bérmádkozást, hogy teljes jogúan Isten gyermeke lehessek. Napi imákkal, hittanórákkal készülök a keresztségre. Jézusom, bízom benned!

Dicsértessük Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szent misét közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutat Karácsony Tibor atya rádió műsorigatója, a kántori szolgálat ellátja és a technikát Majoros Attila. Köszönjük, hogy velünk tart, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem.
1: Kérem ezért,
0: ha boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, minden jó tőled származik. Add meg, kérünk, hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Krisztus által nagy bizalmunk Istenben. Nem abban bizakodunk, mintha a saját erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni, hiszen az apostoli küldetésre való alkalmasságunk Istentől való. Ő tett minket alkalmassá arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betű, hanem a lélek szolgái, mert a betű öl, a lélek pedig éltet. A kőtáblára vésett betűk halált jelentettek mindenki számára, aki áthágni merészelte a parancsokat. De ha már ennek a szolgálatra is olyan dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tekinthettek Mózes arcába, annak múló ragyogása miatt mennyivel inkább dicsőséges a Szentlélek szolgálata. Ha ugyanis már a mózesi törvény szolgálata, amely az emberi bűnösséget bizonyította, dicsőséges volt, mennyivel inkább dicsőséges az igazságosságnak szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, ennek túláradó dicsőségéhez képest valójában nem is dicsőséges. Ha ugyanis a mulandó oly dicsőséges volt, akkor az örökké megmaradó még sokkal dicsőségesebb. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

magasztaljátok az Urat Istenünket, boruljatok le lábának zsámolja előtt, mert ő valóban szent. Ott van

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből egy íbetű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltörül, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen. Bocsánatára. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! A mai evangéliumi szakaszban Jézus egy nagyon fontos félreértést akar eloszlatni. Sokan abban az időben azt gondolták, hogy Jézus Krisztus egy új vallást alapít, félre söpri Mózesnek a törvényeit, és hogy mindent előről kezd. Jézus azonban világosan kijelenti, ahogy hallottuk mai evangéliumban is, hogy ő nem eltörölni jött a törvényt, hanem beteljesíteni. Mit jelent ez? Ez olyan, mint amikor tavasszal a gyümölcsfa kezd virágozni, virágba borul, és tudjuk, hogy a virág az nem cél, hanem az egy ígéret. Amikor megérik a gyümölcs, ugye, akkor a virág az teljesen megsemmisül, de nem hiába, mert eléri a rendeltetését, abból lesz egy gyümölcs. És így van az Ószövetség törvényével is. Tehát Jézus nem eltörölte, nem eltörölni kívánta azt, hanem mindent ószövetségi törvény előkészítette tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az eljövetelét. És így Jézus Krisztusban az ószövetségi törvény eléri az igazi célját. Ugye a farizeusok gyakran a törvény betűjét figyelték, de Jézus Krisztus tulajdonképpen a törvénynek a lelkére mutat rá. Vagyis, hogy nem elég nem ölni, hanem a haragot is ki kell írtani a szívből. Hogy nem elég nem lopni, hanem nagy lelkűnek kell lenni. Nem elég megtartani a parancsokat, hanem szeretni kell Istent és embert. És amikor egyszer megkérdezték Jézust, melyik a legnagyobb parancs, tudjuk, hogy mi a válasza, szeresd uradat Istenedet, és fele barátodat, mint önmagadat. És így fogalmaz Jézus Krisztus, hogy ebben foglalható össze az egész törvény. Így tehát elmondhatjuk, hogy a kereszténység az nem a szabályoknak a gyűjteménye, hanem egy szeretett kapcsolat Istennel. Egy faluban egy öreg hídépítő minden este kijavította a folyón átívelő hídat, és egy fiatal ember megkérdezte tőle, hogy miért dolgozik minden nap, még mindig ezen a hídon, hát már átment rajta nap, mint nap, mindig újítja nap, mint nap, az öreg pedig ezt felelte. Igen, én átjutottam, de mögöttem és utánam még sokan jönnek, és a hídnak éppen ezért biztonságosnak kell lennie számukra is. Tehát, kedves testvérek, a keresztény törvény is, a szentírási törvény is ilyen híd. Isten azért adta, hogy az ember eljusson hozzá. Tehát Jézus nem lerombolja ezt a hídat, hanem megszilárdítja, hogy minden ember biztonsággal haladhasson rajta az üdvösség felé. Jézus különös hangsúllyal mondja, hogy aki a legkisebb parancsolatok közül is egyet megszeg, és erre tanít másokat, azt a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában. Na hát itt van nálunk egy kis bibi, ahogy szoktuk mondani, mert a legkisebb parancsolatokat közül nagyon sokat mi megszegünk, és ez sem annyira probléma, hanem az, hogy erre próbálunk tanítani másokat. Nagyon sokszor elmondtam már műsorokban is, és akár prédikációkban is, hogy jön egy új valaki, és akkor már tömegestől megyünk utána, mert ő új. de nem tanít semmi újat, sőt a régi törvényből, vagy az a szeretett törvényét egy kicsit átalakítja, és aztán mi tömegesen futunk utána, mert új. De közben rájövünk, hogy hát igazából ő nem is az, akinek mi gondoltuk, és akkor visszajövünk a katolikus egyházhoz. Tehát erről beszél Jézus Krisztus, hogy aki mást tanít, mint ami a Szentírásban van, a legkisebb törvényt is az megszegi, és a legkisebbnek fogják hívni a mennyek országában. Sokan azt mondják ma, hogy ó, hát ez már nem fontos, ezt már nem kell komolyan venni, a hit az már magánügy. Jézus azonban arra figyelmeztet, hogy Isten szemében nincs jelentéktelen engedelmesség. Egy nagy templom órája egyszer megállt. Megvizsgálták, és kiderült, hogy egy apró csavar lazult ki benne. És nem a nagy fogaskerék romlott el, hanem egy jelentéktelennek tűnő kis alkatrész. És kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a lelki életben is így van. Sokszor nem a nagy bűnök okozzák a bajt, hanem az apró engedetlenségek, a mindennapi hanyagságok, a kis szeretetlenségek, ezek okozzák a bűnt. Amikor nem szeretem a férjemet, amikor nem ölelem meg, nem mondom neki vagy a feleségemnek, hogy te fontos vagy nekem, te értékes vagy. Na, itt kezdődnek a problémák. Ápolni kell. A szentek is nem azért lettek szentek, mert rendkívüli dolgokat tettek, hanem azért, mert a legkisebb dolgokban is hűségesek voltak. Kalkuttai Teréz anya gyakran mondotta, hogy nem nagy dolgokat kell tennünk, hanem kis dolgokat nagy szeretettel. A szentség az a hétköznapjaidban kezdődik. Egy türelmes válaszban, egy őszinte imádságban, egy megbocsátásban, egy jó szóban, egy elvégzett kötelességben, a pletyka leállításában, stb. Tehát Jézus nem csak a törvényt teljesíti be, hanem a te életedet is. Mindannyiunk szívében ott él a vágy, a boldogság, a béke és a szeretet után. Sok helyen keressük ezt. Sikerben, emberi elismerésben sorolhatnám, de végül rájövünk arra, hogy egyedül csak egy valaki tudja beteljesíteni szívünk legmélyebb vágyát, és az nem más, mint Jézus Krisztus, a legnagyobb szeretet. Ahogy egy dallam is akkor teljes csak, amikor az utolsó hang is felcsendül, úgy az embernek az élete is egyedül ebben a szeretetben, Krisztusban válik teljessé. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus Krisztus ma arra hív bennünket, hogy ne elégedjünk meg a hit külső formáival, ne csak a törvény betűjét tartsuk meg, hanem fedezzük fel annak lelkét, vagyis a szeretetet. Kérjük a Szent Lelket, hogy segítsen bennünket hűségesnek lenni kis dolgokban, komolyan venni Isten parancsait, és mindenek előtt szeretni Istent és az embert. És így életünkben is beteljesedik Krisztus szava, és egyre inkább megvalósul bennünk az a törvény, amelyet nem kőtáblákra,

0: Kérj urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Elhunyt testvérünkért, hogy Jézus kegyelméből a földi élet után Isten országába eljusson, kérjük urunkat!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, vedd jó néven szolgálatunkat, hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, és gyarapítsa szeretetünket Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, és lankadatlan reménységgel várjuk, hogy dicsőségben újra eljön. Most ezért a szemtekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt.

0: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiomtatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Béke vele.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Irgalmas Urunk Istenünk, a szent áldozás gyógyító kegyelme szabadítson meg bűneinktől, és vezessen el minket a jóra, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, éljünk békében.
1: Istennek legyen hála.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból, melyet bemutatott Karácson Tibor atya rádió műsorigazgatója. A kántori szolgálat ellát és a technikánál Majos Attila volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt imádkozhattunk. Kívánok önöknek Istentől megáldott szép napot. Vigyázzanak magukra és egymásra. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Ima szándékukat fogadok. Hamarosan elimádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániát a Mária iskola lelki családjával. A rózsafüzért és minden imád felajánlunk a háborúk megszűnéséért. Imádkozunk Leó pápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért. Imádkozunk a katolikus anyaszentegyházunkért, a lelki megújulásért. Ugyanakkor imádkozunk minden betegért, akár ágyhoz, házhoz kötött betegek, szenvedélybetegek. Ma is imádkozunk minden kedves önkéntesünkért, adakozónkért, munkatársakért, mindazokért, akik fontosnak tartják Isten országának építését, az örömhírnek a világba vívését, hiszen nem csak a papok feladata, hanem a miénk is, hogy tanúságot tegyünk Isten végtelen jóságáról és szeretetéről. Hívhatnak, írhatnak a megszokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. 0758 420 555 az SMS számunk, illetve a honlapunk címe, amelyre szintén írhatnak, www.mariaradio.ro, és ezen belül az ima szándék gombra kattintva szintén elküldhetik ima kérésüket, ima szándékukat. Arra kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor ne feledjék el a háttérben kikapcsolni, illetve lehalkítani a készülékeket. És már is kapcsolom az első telefonálót. Szeretettel köszöntöm.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzét felajánlom nektek is, magunknak is, és a férjemnek, mert jön a születésnapja következik, és a papbácsi, amelyik itt meghalt, annak is felajánlom, és a papoknak, és a háború megszűnését, és magamnak is. És imádkozzunk együtt.
0: Együtt fogunk imádkozni önnel, az ön szándékáért, és mindazokért, akik így bekapcsolódnak az imába.

0: Amíg sikerül egy újabb telefonálót kapcsolni, addig néhány üzenetet is megosztok. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békéért, unokáim jó tanulásáért, fia munkahelyi sikeréért ajánlom fel. Kérek a munkámra áldást, és a férjem örök nyugodalmáért is imádkozom. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Sétessük a bűzést.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzért örökkel imádkozva fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmet, a boldog salgó szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem az ő segítségüket, oltalmukat, gyermekem gyógyulásaért, az ő egészségért, az ő munkájáért, az ő főnökeiért, kollégáért, rossz akaróért, jó akaróért, irigyeiért, a gonosz távozásáért, az életéből neki egy hozzáillő szeretőtársért, az élőhit kegyelméért, a Szent Lélek hét ajándékáért, a családom egészségéért és önökért, a Mária Rádió nagy közösségét. Isten fizesse mindenki segít témáját, és hogy meghallgattak. Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni. Családunk egészségért, gyermekeimért ajánlom ezt a rózsafűzért, Katalin írta. Imád kérek lányom vizsgájának a sikeréért. Köszönöm, drága szűzanya, a közbeni járást. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
1: Kicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném ajánlani az unokámért, sikerüljön a vizsgálja, felmérésre, Isten segélnék, Isten fizesse, kicsitessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnel együtt imádkozunk minden vizsgázó diákért, hiszen nem sokára az érettségi vizsgák is kezdődnek, képességvizsgák. Az egyetemen szessziók, a Jóisten vezesse az ő szent lelke által a vizsgázó diákokat. Ibolya gyógyulásáért imádkoznak szomszéd asszonyai, és hálásan köszönik, hogyha mi is bekapcsolódunk. Mi is önökkel imádkozunk. Fiam sikeres műtétjéért, egészségért, gyógyulásért ajánlom fel ezt a szent rózsafűzért. Egy édesanyja imádkozik. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját és hallgatóit, ezt a Szent Rózsafűzért és minden imád szeretném felajánlani drága édesanyámnak 40 éve, hogy elhunyt Csávúj Margit, a Kontomáci temetőben nyugszik édesapámmal együtt. Margit nevet viselte, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, s az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe, és a többi halottaimért is. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, Tannika voltam Csíkból a lányuk, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük kedves Pannika néni, együtt imádkozunk önnel. Felajánlom a heti imákat Lőrinc Mátyás halálának 6. évfordulóján, az ő lelke üdvéért pihenése legyen csendes a kápolnási temetőben, egy hallgató írta. Temesvárról írták a mai összes imát, rózsafűzért felajánlom a betegekért, a munkanélküliekért, a papokért, kispapokért, a tisztított tűzben szenvedőkért, Tibi lelke üdvéért és minden halottaimért, egy fontos szándékért, valamint a gonosz távozásáért, fiatalokért, ballagókért, érettségizőkért, egy lelkibeteg kislányért, hogy a szűzanya segítse őt.
1: Halló.
0: Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
1: Köszönöm.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm,
1: szeretném ajánlni gyermekeim egészségért. Jó magam, látom gyógyulásáért, egy nagy betegért szeretném. A halottaim lelki üdvéért, a Mária Rádió munkatársaiért, világ békéért, és minden betegért.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen Edith néninek. Együtt fogunk imádkozni önnel. Kati írja, az eheti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gonosz távozásáért, békéért, valamint öcsémért, nyugalmunkért és egy fontos szándékra, Istenem, legyen meg a te akaratod. Halló, itt a Mária Rádió. Sajnos megszakadt. Halló, itt a Mária Rádió, élőadásban van.
3: Üdvözlőtetek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, a Tilla fiam gyógyulásáért, egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió hallgatóért és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról.
0: Köszönjük szépen, kedves Hajnalka! Együtt fogunk imádkozni. Felajánljuk a rózsafüzét és a nap minden imádságát édesanyánk névnapjára, kérve a Jóisten bocsássa meg minden bűnét, és fogadja be szent országába, az örök világosság, fényeskedjék neki. Ilona, Veronka és családjuk imádkoznak az édesanyjukért. Ezt a rózsafüzét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, vizsgám sikerüljön, a családom egészségét, egészséges és boldog legyen, minden egyes ember békében éljen, saját magával és másokkal, Istennek hála. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafüzét felajánlom az egész gyermekemét, de főképpen az ikreké Gyuris Győzőjé, hogy a Jóisten már tegnap volt születésnap is, segélye meg, úgy, mint mostanig, hogy munkahelyen mindenhol. S az egész családomé, és a férjemé legfőképpen, aki a hideg, a Sepsiszentgyörgyi temetőbe nyugszik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, önnel együtt imádkozunk. Önökkel imádkozva felajánlom a rózsafüzért György János gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, és bízom a közös imában. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
2: Mit teszik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzőt és az egészeti rózsafűzőreket, imákat, miséket felajánlom önökért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, az önzetlen munkájukért. Felajánlom a családom élő tagjainak erejét, egészségét, békességét, az unokáimét és kicsi dédunokáimét, az én betegségem gyógyulásáért, és minden hozzám tartozó halottaiért. A Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Édesanyánkért, a borzonti Gál Margitért ajánljuk az imáinkat, névnapja alkalmából imádkoznak a lányai, valamint Kükülő Kemény Falvi Péter Vilmosért, a születésnapjára emlékezve, nyugodjanak békében. Ezt a rózsafüzért felajánlom lányomért, az ő életéért és fiamért, a hitben való megerősödésért. Rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak édesanyám Mária lelke üdvéért, család többi elhunytjaiért, családom testi-lelki gyógyulásáért és a világ békéért. Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló.
0: Igen, a rádiókészüléket tessék lehalkítani.
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom Tóth Imre, Tiamér lelke üdvér, akit máma helyeznek örök nyugalomra. Sajnos nem tudunk elmenni, mert betegség miatt a temetése, a Jóisten nyugtassa őtöt is, a feleségét is, aki 5 hónapja hagyta itt.
0: A Jóisten adjon örök nyugodalmat mindkettőjüknek, a családnak pedig vigasztalást. Gelencéről érkezett egy üzenet, a mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom családomért, élő, elhunyt tagjaiért, különösen édesanyám lelke üdvéért névnapja alkalmából, és imádkozom a világ békéért is. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
5: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: A rózsafűzőt önökkel és önökkét imádkozom, felajánlom még fájdalmaim enyhülését, a családi békét, a csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be a védőpalasztjával, és a közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat, és az örökvilágosság fényeskedjék neki. Pihenésük legyen csend, és emlékük áldott. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Egy áldott szép napot adjon a Jóisten tűzikem mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását. Minden kedves hallgatónak köszönjük a hívását, az üzeneteket. Amiket nem sikerült beolvasni, azokat most az Úr elé visszük, és kérjük a Szűzanya anyai jóságát, hogy járjon közben ezen beteg, megtört embertársainkért, és hívjuk önöket, hogyha tehetik, csatlakozzanak az imába hozzánk, így a rádió hullámhosszán keresztül. Itt a stúdióban a Mária iskolások lelki családja vezeti az imát, a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus szíve litániát. Mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög életünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpezsdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralom völgy hűvös, őszén, éltető, meleg napsugár, mind az 5 tized. Hagyj ragyogjanak rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételgetjük. Az első szentitok, aki halálból feltámadt, Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletembe is beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadt az Úr? Ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér második szentitka, aki a mennybe fölment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az Atya jobbján ülő Fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk, neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szíve lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézus!

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szentitka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, mint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. A szentétevő, azaz a megszentelő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szentitka, aki téged szentfűz, a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk. Máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünnepé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentfűz, a mennybe fölvett.
0: Az

0: Boráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Rózsa füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Síksomjói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: remek innek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya.
1: Amen. Imádkozzunk Isten szolgája Márton Áron erdélyi püspöke, mielőbbi szentélyavatásáért, Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.
1: Amen. Végül kérjük Szent Mihály Arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály Arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemét,

0: szentségére. Amen.
1: Jézus szíve litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, végtelen fölségű szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, Isten szent temploma.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden erény mélysége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden dicséretre legmértóbb szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden szív királya és központja.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, dusgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az élet és szentség forrása.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden vigasztalás kutfeje.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, benned remélők üdvössége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint!
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekélnek. Szent fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké.
2: Amen. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Befejezésül olyan lélek emlékét idézem, aki mindezeknek igazságát és szépségét már a túlvilágon, már a túlvilágról szemléli, bízva Isten irgalmasságában. Moldvában az Ojtoszvölgyi Szitásközség csángó magyar híveinek volt előénekes nénie, szentasszonya, Jancsika Ilonka néni. Halálos ágyán 2004. augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján, a kacsikai szentmise után, melyen ő sokszor volt előénekes, még erre az énekre tanított meg engem. 5 nappal később az Úr Jézus magához szólította őt, Szent István király ünnepén.

0: Krisztussal a mindennapokban. Tibor atya műsora következik.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Tibor atya köszönti önöket. Megnézzük a mai műsorunkban a két elveszett fiút. Az első felvonásban ugye a fiatalabb testvéren keresztül Jézus a közkeletű módon írja le a bűnösség állapotát, a kisebbik fiú megalázza a családját, feslett, tékozló életet él. Elveszít minden mértéket, elidegenedik az apjától, aki az atyát képviseli a történetben. A korabeli hallgatóság bizonyosan egyetértett abban, hogy aki így él, az eltávolodik Istentől. A második felvonásban viszont az idősebb fiú kerül a középpontba, aki kényesen vigyáz arra, hogy mindvégig engedelmes legyen az apjának. És Istennek tulajdonképpen, ha tovább visszük a párhuzamot, uralkodik magán, megfontolt. Tehát van két testvér, a konvenciók szerint az egyikük rossz, a másikuk jó, mégis mindkettő eltávolodik az apától. Annak mindkettejük elé ki kell mennie, és be kell invitálnia őket szeretete ünnepére. Nem csak egy fiú veszett el a történet szerint, hanem kettő. Ám a második felvonás meglepő fordulattal zárul. Jézus, a mesélő, tudatosan meghagyja az idősebbik testvért az elidegenedettség állapotában. A rossz fiú bemegy az apja lakomájára, a jó fiú nem. Aki prostikhoz járt, megmenekül, a fedhetetlen erkölcs embere a történet végén még az elveszettség állapotában van. Szinte halljuk, ahogy a farizeusok levegő után kapkodtak, mikor véget ért a történet. Mert minden fenekestől fel volt fordulva benne, amit valaha is tanítottak nekik. És Jézus nem hagyja ennyiben a dolgot. Jön még egy sokkoló fordulat. Miért nem megy be a nagyobbik testvér? Önmaga adja meg a választ. Soha nem szegtem meg parancsodat. Az idősebbik fiú nem saját jósága ellenére veszti el apja szeretetét, hanem éppenséggel a jósága miatt. Nem a bűne képez akadályt közte és az apa közt, hanem erkölcsössége felett érzett büszkesége. Nem a ballépéseinek sora, hanem törvénytisztelete tartja vissza attól, hogy részt vegyen az apa lakomáján. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a két fiú szíve és az általuk képviselt kétféle út sokkal jobban hasonlít egymásra, mint ahogy az elsőre látszik. Mit akart a fiatalabb fiú az élettől? Elege lett abból, hogy az apja fennhatósága alatt gyarapítsa a családi vagyont. Saját maga akart dönteni, és szabadon rendelkezni az örökségre eső részével. Hogyan érte el ezt? Merész erőjátszmával, a közösségi normáknak való botrányos szembeszegüléssel, a teljes függetlenség kinyilvánításával. Mit akart a nagyobbik fiú? Azt látjuk, hogy tulajdonképpen ugyanazt, mint az öccse. Épp úgy elutasította az apát, mint a fiatalabb testvér. Ő is inkább az apai vagyonra vágyott, nem az apára. De míg az öccse elment messzi vidékre, addig a nagyobbik fiú az apa mellett maradt, és soha nem szegte meg a parancsát. Ő így kívánta megragadni az irányítást. Kimondatlan követelése, hogy mindig engedelmeskedtem neked, most pedig neked kell úgy cselekedned, ahogy én akarom. Tehát a két fiú szíve hasonlít. Mindketten megtagadták az apai hatalmat, és keresték, miképpen bújhatnának ki alóla. Olyan pozíciót akartak maguknak, amelyből ők diktálhattak az apjuknak. A maga módján fellázadt mindkettő, az egyik úgy, hogy rossz fiúvá, a másik pedig úgy, hogy túlságosan jó fiúvá vált. Mindketten eltávolodtak apjuktól, elveszett fiúk lettek. És most már világos, Jézus arról beszél, hogy az apát egyik fiú sem önmagáért szerette. Csak használták őt saját önös érdekei kielégítésére, ahelyett, hogy önmagáért szerették volna, szolgálták volna, és élvezték volna a vele töltött időt. Vagyis lehet Isten ellen lázadni, és eltávolodni tőle úgy is, hogy megszegjük a szabályokat, és úgy is, hogy gondosan betartjuk őket. Sokkoló ez az üzenet, Isten törvényeinek figyelmes betartása éppenséggel az Isten elleni lázadás stratégiája is lehet.

Jézus példázata elmélyíti a bűnről alkotott elképzelésünket. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az a bűn, ha megszegjük Istennek a jó magaviseletre vonatkozó törvényeit. Ám Jézus definíciója ennél jóval sokrétűbb. O'Connor, amerikai regényíró, Csalhatatlan vér című kis regényében így jellemzi a Hazel Motes nevű szereplőt: a lelke mélyén réges-rég ott volt szavak nélkül is a meggyőződés, hogy Jézustól csak akkor szabadulhat, ha a bűnt is messzire elkerüli. Ez egy nagyon izgalmas meglátás. El lehet kerülni Jézust, a megváltót úgy, hogy betartjuk az összes erkölcsi előírást. És aki ezt teszi, az jogokra tart számot. Annak Isten köteles felelni az imádságaira, jó életet biztosítani neki, valamint belépő jegyet a mennybe. Nincs szükség megváltóra, aki ingyen kegyelemből bocsát meg, mert az ilyen ember önmaga megváltója. Ez a hozzáállás egyértelműen az idősebb fiúé. Miért haragszik ennyire az apára? Úgy érzi, joga van rendelkezni a családi vagyon, a köntösök, a gyűrűk, a vágó állatok felett. Hasonlóképpen a vallásos emberek annak jegyében élnek erkölcsösen, hogy ők maguk befolyásolhassák és irányíthassák Istent, hogy adóssá, önmaguk elkötelezettjévé tegyék. Így minden kegyességük és morális igényességük ellenére mégiscsak Isten fennhatósága ellen lázadnak. Aki tehát azt hiszi, mint a nagyobbik fiú, hogy Istennek meg kell őt áldania, mert olyan keményen megdolgozott érte, és olyan jó ember, annak Jézus lehet a példaképe, ihletője, de nem a megváltója. Az ilyen ember megváltója nem más, mint saját maga. A testvérek homlok egyenest különböző viselkedés módja mögött ugyanaz a motiváció és cél húzódik meg. Különböző módokon, de mindketten használni akarják az apjukat, hogy megszerezzék azt, amire vágyik a szívük. A vagyont, és nem az apjuk szeretetét kívánják. Attól várják a boldogságot és kielégülést. A történet legvégén az idősebb fiúnak módja van rá, hogy igazán megörvendeztesse az apját azzal, hogy bemegy a lakomára. Csak hogy neheztelő vonakodása azt mutatja, soha nem volt célja boldoggá tenni az apját. Amikor az visszafogadja kisebbik fiát, és ezzel csökken a nagyobbik fiú részesedése a családi vagyonból, kiderül, mi rejtőzött a báty szívében. Mindent megtesz, hogy megbántsa és visszautasítsa apját. Aki engedelmességével irányítani akarja Istent, mint az idősebb fiú, annak az erkölcsössége csupán eszköz, amivel rá akarja bírni Istent arra, hogy megadja neki, amire vágyik. Ennek kitűnő példája az ifjú Salieri alkuja Istennel Peter Schaffer Amadeus című híres drámájában. Idézem, józan 16 esztendős gyerek voltam, eltelve jóra való elszántsággal. Letérdepeltem az alkok Istene elé, egész lelkemet beleadva imádkoztam a potyogó vakolat alatt. Signore, hadd legyen belőlem komponista. Adj nékem annyi hírnevet, hogy élvezni tudjam. Viszonzásul erényben fogok élni. Tisztaságot fogadok, igyekszem majd javítani fele barátaim sorsán, és életem minden napján sok-sok muzsikával foglak dicsérni. Salieri tehát, kedves hallgatók, fiatalon fogadalmat tesz Istennek. Távol tartja magát a nőktől. Zenét szerez fáradhatatlanul, ingyen tanít, támogatja a szegényeket. És ekkor megjelenik Mozart, akinek zenei tehetsége messze meghaladja az övét. Tehát Mozart zsenialitása isteni adomány. Középső neve, az Amadeus, azt jelenti, hogy Istentől szeretett.
Mindazonáltal Mozart közönséges alak egy hedonista, vagyis igazi kisebbik fiú. A tehetség, amelyet Isten oly bőkezően Mozartra tékozolt, a hit krízisét indítja el Salieri a nagyobbik testvér szívében. És Salieri monológia nagyon hasonlít ahhoz, amit a báty mond a Jézusi parabolában: miért, mit vétettem én? Minden mai napig elszántan szolgáltam az erényt. Sok-sok órát fáradoztam embertársaim megsegítésére. Te tudod, milyen keményen dolgoztam. De felbukkant Mozart. Rossz indulatú, gyűlölködő, beképzelt Mozart. Ki soha egyetlen percet nem dolgozott azért, hogy másokon segítsen. Őt választottad egyedüli letéteményesedül. Végül pedig Isten így szólt. Istenhez így szólt Salieri: mostantól fogva ellenségek leszünk, te meg én. És ezután azon igyekszik, hogy tönkre tegye Mozartot. És Schaffer drámájában ugyanakkor Isten néma marad, nem úgy, mint Jézus történetében, ahol az apa megpróbálja megmenteni nagyobbik fiát, mikor azt kezdi elnyelni saját keserűsége, gyűlölete, kétségbeesése, mindaz, amibe ugye Salieri belefullad. Salieri erőködéséről, hogy tiszta és jóságos legyen, végül kiderül, hogy valójában merő önzőség. Isten és a szegények csak eszközül szolgáltak neki. Azzal hitegette magát, hogy idejét, pénzét ő értük áldozta, de ez valójában nem volt áldozat. Önmagáért tette, hírnévért, vagyonért, önbecsülésért. Én jó ember voltam abban az értelemben, ahogy a világ használja ezt a szót. És mire jutottam vele? Amikor Salieri észreveszi, hogy szolgálata nem hozza meg a hőn óhajtott dicsőséget, gyilkos indulat támad benne. A fedhetetlen és tiszteletre méltó Salieri nagyobb bűnre képes, mint a feslet erkölcsű, trágárkodó Mozart. S míg a színmű Amadeusza vallástalan, addig az istenfélő Salieri lesz az, aki Istentől mégis a legtávolabbra kerül. Épp úgy, mint a nagyobbik testvér a példázatban. Az idősebb testvér lelkülete nem mindig mutatkozik meg ennyire leplezetlenül. Egy nő évekig egy keresztény misszió munkatársa volt. Amikor középkorú éveiben megtámadta egy krónikus betegség, kétségbe esett. Szíve mélyén azt érezte, hogy a sok munkáért cserébe Isten tartozik neki egy jobb élettel. És a feltételezés miatt rettentő, nehéz volt kimásznia a gödörből, de megtette. Sikerének kulcsa az volt, hogy észrevette magában az idősebbik testvér lelkületét. Az idősebb testvérek azért engedelmeskednek Istennek, hogy elnyerjék, amire vágynak. Nem Istenre vágynak, arra, hogy ráhasonlítsanak, hogy szeressék, megismerjék őt, hogy örömöt okozzanak neki. Így kerülhetik el a vallásos és erkölcsös emberek Jézust, mint megváltót és urat. Pontosan úgy, ahogy a fiatalabb fiúk vallástalanságukkal és azzal a meggyőződéssel tartják magukat távol tőle, hogy a jó és a rossz mércéje saját kezükben van. Jézus radikálisan újra definiálja, hogy mi is a baj velünk. Szinte mindenki úgy gondolja, hogy a bűn egy listányi törvény megszegését jelenti. Erre Jézus mutat nekünk valakit, aki minden szabályt betartott, és mégis épp olyan elveszett, mint egy zöldött életű ember. Miért van ez így? Mert a bűn nem csak szabályszegést jelent, hanem azt, amikor megváltóként, úrként, bíróként állítjuk Isten helyébe magunkat, ahogy a példázat mindkét főszereplője megpróbálta kiiktatni az apai fennhatóságot az életéből. A fiatal Salieri erősen tiltakozott volna, ha valaki szembesíti viszonyulásával. Visszautasította volna a feltételezést, hogy nem az Isten tetszését, hanem a magáét

Az egyik, ha megszegi az erkölcsi törvényeket és a saját útját járja, a másik, ha megtartja az erkölcsi törvényeket és igyekszik nagyon, de nagyon jó lenni. Jézus nem választja szét a világot és a világot az erkölcsös jó fiúkra és az erkölcstelen rossz fiúkra. Arra mutat rá, hogy mindenkinek van önmegváltó terve, és mindenki Istent és a többieket használja arra, hogy hatalomra, irányításra tegyen szert. Ki így, ki meg úgy teszi. Mindkét fiú vétkezett, és az apa mégis gondoskodik mindkettejükről, visszahívja őket szeretetének ünnepére. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Kedves hallgatók, nagybőti szent időben a gyógyító jelenlét. Jelen lenni mások életében, mások küzdelmeiben. Ugyan válhatunk valakinek rokonává a szenvedésben, a fájdalomban. Általában barátokat választunk, rokonaink vannak. De az isteni üdvösség történetben Jézus Krisztus üdvösség történetében úgy válunk az Isten rokonaivá, hogy fölismerjük őt a szenvedőkben. Valakinek a család tagjává válni általában úgy szokott a polgári társadalomban lenni, hogy beházasodnak egy családba, és akkor rokonokká válnak. Az Isten rokonsága az Isten kezdeményezése. Testé lesz az ige, egy lesz közülünk, mindenben hasonlóvá lesz a bűnt kivéve. És elkezdi fölépíteni Isten a rokoni kapcsolatot velünk. Egy teljesen új módon. Nem a teremtésből adódóan, hanem sokkal inkább a felszabadító, megváltó, gyógyító kapcsolat szemszögéből. Jézus az, aki hagyja, hogy az ember közeledjen hozzá. Jézus hagyja, hogy gondoskodjanak róla. Jézus közel engedi magához az embert, a szenvedésben, a jelenlévő embert is. Aki az én életemben jelen van, mint szenvedő életében jelen van a segítő, abban viszont Jézus lesz jelen számomra, mint segítő. Tehát az isteni rokonság mind a két oldalát építi Krisztus úgy, hogy Krisztusban Krisztusért szolgáljuk a szenvedőkben Krisztust, és maga Krisztus az, aki szolgál bennünket, amikor szenvedünk. Egy különös titok, egy különös hozzáállás, ha mondhatjuk így, amit meg lehet tanulni. Isten kegyelme tanít bennünket arra, hogy hogyan lehetünk jelen a másik ember életében úgy, hogy ez az isteni jelenlétre emlékeztessen. Valóban nem könnyű. Nem könnyű a szenvedésben, a fájdalomban, a küzdelemben Isten rokonának lenni. Nem könnyű a nagypéntekben Isten rokonának lenni. Amikor Jézus a kereszten kileheli a lelkét, és fölkiált, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Akkor ott vannak a kereszt alatt mindazok az asszonyok, akik gondoskodtak Jézusról, mondja Máté evangéliuma. Úgy válok valakinek a közvetlen barátjává, rokonává, hogy ott vagyok a keresztje alatt. És ott vannak Mária, Mária Magdolna. Ott vannak az asszonyok, akik gondoskodtak Jézusról földi életében. egy jelenlétben, egy valahová tartozásban történet van, találkozások vannak, évek vannak mögötte, az a szeretet, ami körülvette Jézust, az a vigasztalás veszi körül most a keresztövében. Valahogy ez lenne a nagybőti leckénk, a nagybőti feladatunk. Nem elszaladni mások keresztje alól, nem kibúvókat keresni, hanem sokkal inkább erősíteni magunkban azt a tudatot és azt az érzést, hogy én Krisztushoz tartozom. Szent II. János Pál pápa látogatásakor volt az ifjúsági találkozónak az a mottója, éneke, dala, hogy a világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell. A világnak kell lesz te is, mert te Krisztushoz tartozol. Ez a Krisztushoz való tartozásnak a szépsége, a különlegessége kell a világnak, mert életet ad. Az Istennel való kapcsolatnak az életadó valósága. Nagybőtben erről is elmélkedhetünk. Hogyan tartozom én Krisztushoz? Hogyan válik számomra Krisztus családja az én családommá? Mit jelent a lelkemben ez a Krisztushoz való tartozásnak az érzése, tudata, fölvállalása? Ugye a családban, amikor ugye elkezdődik egy családnak az élete, akkor általában ott van egy kölcsönös vonzódás, aztán van a szerelem, van annak a udvarlási fázisok is, és van az elköteleződés fázis, amikor kimondja egyik fél a másik félre Isten előtt az igent. Kimondom az életedre, kimondom a szeretetből rád az igent. Kimondom a hibáidra, kimondom a korlátaidra is az igent. És a kimondott igenből születik egy új család, születik egy új közösség. A kereszt alatt hasonló misztérium történik. Amikor Jézus kilehelte lelkét is, az elhagyatottságban legközelebb került hozzánk, akkor egy új történet kezdődik. Egy különös családi történet Jézussal. Ő a kereszthalálban kimondta az örök igent rád és rám, mindannyiunkra. És pártanárunk püspök atyánk elmélkedésében az eukarisztiáról arról beszél, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogyha az emberiség nem esett volna bűnben, akkor is megtestesült volna az ige azért, hogy magához szoktassa az embert, magához édesgesse az embert, hogy az ember megszokja az Isten közelségét. Hol lehetünk igazán közel egymáshoz a családban? Egy kimondott igen mentén ott vagyunk egymásért, egymással, egymásban. A szenvedésben, a küzdelemben is. Isten kimondja rám az igent, akkor is, ha fáj. Akkor is, ha nehéz. Amikor a Golgotán azt mondják, hogy szállj le a keresztről, nem száll le. Nem lépik ki az atyával való kapcsolatából, és nem menekül el az értetlen embertömeg elő sem. Sokszor nehéz a családi életben ezt a keresztet megélni, hogy azt érezzük, hogy valaki nem ért meg engem. Nem is annyira nem hallja, amit mondok, az egy másik, hanem hogy nem érti a lelkemet. És ez nagyon fájdalmas tud lenni, ez a magány. egy kapcsolatban, amikor valaki, aki hozzám tartozik, nem érti a lelkemet, nem érzi a lelkemet. Jézus, amikor a kereszthalált fölvállalja, ott van keresztje alatt az édesanyja, akkor pontosan a lelkét adja oda. És ebben a szeretetben Mária, mint édesanyja, szintén megtört szívével, a hét fájdalmú szűzanya, megtört szívével ott van a magdalai Mária, aki szeretetét kifejezte a lábmosás gesztusában. Ott vannak az asszonyok, és ott van a tanítvány. Jézus családja az utolsó pillanatban, földi pillanatban. Mennyire fontos, hogy az ember ne legyen egyedül. A mai modern jóléti társadalomnak a rákfenéje az, hogy egyedül maradnak a szenvedők, a haldoklók. Az életünkben szükségünk van egymásra. Akkor is, amikor jól vagyunk, akkor is, amikor életünk tejében éljük az életet. De szükségünk van egy családra születésünk pillanatában, és szükségünk van egy családra a mennyei születés pillanatában is. Jézus családja a kereszt alatt, az összegyűlt asszonyok és a tanítvány, az édesanya és a tanítványok, akik elég gyengék voltak ahhoz, hogy ne meneküljenek el a kereszt alól. Vajon elég gyenge tudok-e lenni így a nagybőjt folyamán lelkemmet felerősíteni, felkészíteni arra, hogy törékenyen jelen tudjak lenni valakinek az életében, akinek éppen szüksége van rám, egy néma kézfogásban, egy érintésben. A világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mert Krisztushoz tartozol. Krisztushoz csak a kereszt alatt lehet tartozni. Hogy abból forrásozik majd az összetartozásunk. Egy családba tartozunk a krisztusi hit családjába. De ha egy családba tartozunk, nem hagyhatunk senkit magára. Vajon hány és hány megkeresztelt ember hal meg

az, akinek van elég alázata, az, aki elég gyenge ahhoz, hogy mások könnyeit, sóhaját, küzdelmét elviselje, az nem csak a nagy pénteket éri meg, hanem a csend mélyén a húsvét örömét is. De kell hozzá a csend, a tehetetlen, néha bénító, de szeretetből fakadó megmaradás, kitartás, amikor nem menekülök el egy konfliktusból, nem menekülök el abból, hogy én most nem tudtam teljesíteni, mert a keresztövében nem teljesíteni kell. A keresztövében jelen kell lenni, jelen lehet lenni. És így válunk egymásnak valódi, igazi vér testvéreivé, család tagjaivá. A világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mert Krisztushoz tartozol. Valóban. Érezzük ennek a szépségét, felelősségét, gyönyörűségét, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Nehéz. Nehéz megélni a keresztre feszített Krisztushoz való tartozás szépségét. Inkább fájdalmát éljük meg legtöbbször. De hogyha megtanulunk a kereszt alatt türelmesen, vigasztalón jelen lenni, akkor a szemünkbe néző Isten, az egymással találkozó tekintet áldása megérteti velünk, hogy mit is jelent jelen lenni, ott lenni a másik keresztje alatt, mint családtag, mint testvér, mint rokon, mint édesanya, mint atya, jelen lenni. És ebben a jelenlétben, ebben a kötődésben Krisztushoz kötődünk az Istenhez. Az Atya, aki ott van a Golgotán, a Fiú, a Szentlélek, aki a föltámadásban is föltámasztja Krisztust, aki föltámad, és ül az Atya jobbján. Ebből a Szent Háromságos Egyisten életébe veszünk részt, így válunk valódi rokonaivá az Istennek. És ez egy örök hittitok marad. Ezt nem lehet csupán érezni, vagy tudni. Ezt a szívünkkel, a hitünkkel éljük meg. Amikor körülnézünk és látjuk, hogy ez a család ide tartozik, ehhez az emberhez, ehhez a beteghez. És közben, mivel én Krisztushoz tartozom, egyszer csak azt élem meg, hogy én magam is a szenvedő ember rokonává válok. De nem az én érdememből, nem azért, mert engem választott, hanem azért, mert engem megajándékozott az Isten. Hogyha Isten ajándékaként tudsz jelen lenni a másik ember fájdalmas, szenvedő életében, akkor valóban megtörténik. Megtörténik az a nagy péntek és húsvét vasárnap csodája, amikor valaki szeretetből él, és szeretetből él örökké, és válik hozzád tartozóvá. Aki kimondja rád is az igent, és az is a feladatunk egy-egy nagypéntek délutánján,

0: hogy azt érezzék testvéreink, akikhez küld az Isten minket, hogy nem vagy egyedül. Nagy a te családod, de hozzánk tartozol. És életednek pontosan ez ad értelmet, hogy a világnak szüksége van rád, mert mi összetartozunk. Mi rokonok vagyunk. Isten azért testesült meg, azért vált emberré, azért szenvedett, meghalt és föltámadt szeretetből, hogy el tudjuk mondani, hogy mi hozzá tartozunk. Hogy el tudjuk mondani, hogy mi vagyunk a megváltó, szenvedés szerető Istennek a rokonai, a hozzátartozói. Az, hogy mennyire engedem közel magamhoz a fájdalmas Isten tapasztalatot, azt fogja meghatározni majd az identitásomat, hogy mennyire vagyok közeli vagy távoli rokona Krisztusnak. Néha nem elég egy egész élet, hogy közeli rokonává váljunk az Istennek. Néha elég egy pillanat, hogy zsigereinkben, lelkünk legmélyén megérezzük ezt a titkot. A teremtett, megváltott ember szívének a titkát. Az van legközelebb hozzád, aki közel áll a szívedhez. Vajon elmondhatom magamról, hogy én közel állok Jézus szívéhez? Vajon Jézus elmondja rólam a szenvedés pillanatában, hogy közel állok én hozzá? Hagyom-e, hogy kiáradjon a szív szeretete? Hogy a távolságot lerövidítse, megszüntesse az Isten a lelkemben. Hagyom-e, hogy közel kerüljön hozzám az Isten? Megengedem-e magamnak, hogy én közel kerüljek az Istenhez? Isten, Krisztus nem menekül el, nem száll le a keresztről, nem menekül el attól sem, hogy még én nem vagyok elég közel. Időt ad. Egy egész élet, a mi időnk, ahhoz, hogy közel kerüljünk a minket szerető Istenhez. Fele barátaink keresztje szenvedése által. Igazi, közeli rokonok, bensőséges barátok legyünk a megtestesült, megváltó Krisztussal. Nagybőjt kegyelme, adja meg azt a belső hitet, bizonyosságot, hogy bár kereszt alatt, néha fájdalomban, mégis nekünk van identitásunk. Mi Krisztus rokonai vagyunk, közvetlen hozzátartozói. A világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell, a világnak kell ezt te is. Mert Krisztushoz tartozol. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallották. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tibor atyám mikrofonnál, kedves hallgatókkal közlöm, hogy mivel ma a Szent Atya spanyolországi látogatók apostoli körútján van, ma az audiencia Szent Péter téről elmarad a Vatikánból, éppen ezért fogadják nagyon szeretettel a múlt heti audienciát, ami nagyon szép és értékes gondolatokkal volt teletűzdelve a Szent Atya részéről, a liturgikus konstitúcióról. Tehát a múlt szerdai audienciát ismételjük a következő órában, fogadják nagy-nagy szeretettel.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atyám. A szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek.
2: Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.
3: De l'évangile selon Saint Luc. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Parole du Seigneur.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta, ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
4: Jézus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken. Wort des lebendigen Gottes.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
1: Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Palabra del Señor.

0: 攻读圣路加福音。他们临近了他们要去的村庄时，耶稣装作还要前行，他们强留他说，请同我们一起住下吧，因为快要晚上，天已垂暮了。耶稣就进去同他们住下。当耶稣与他们坐下吃饭的时候，就拿起饼来祝福了，掰开递给他们，他们的眼睛开了，这才认出耶稣来，但他却由他们眼前隐没了。以上是基督的福音。
1: Leitura do Evangelho segundo São Lucas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu.
2: Attraverso i riti e le preghiere. Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
3: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist, a liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni, a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél. Ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét, az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a vörös tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a kereségben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekedni kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét. Egy pár perc múlva majd visszatérünk mi is, és összefoglalom rövidebben lényegesen a Szent Atya mai katekézisét, utána pedig egy pár gondolatot is megosztunk a témával kapcsolatosan.
4: Il vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisés d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat. Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiálitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei, az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
4: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de l'île Maurice et de France. Frères et sœurs, puissent vos liturgies, par leur beauté et leur solennité, être toujours centrées sur le mystère et porter vos âmes à la contemplation de Dieu Trinité, qu'elles construisent et manifestent l'unité de l'Église dans une authentique et accueillante charité. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse vos familles.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
2: Kedves testvérek, a tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről, és a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
2: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ez pontosan nem értettem című konferencia résztvevőit, valamint reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket!
3: Des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. Der Ritus der Liturgie bezieht die Gläubigen mit Hilfe einer klar definierten Abfolge von Gebeten und Gästen mit ein und führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft. Lassen wir uns auf die sinnenfälligen Zeichen und Symbole der Liturgie ein, die uns das Geheimnis Christi immer tiefer erschließen und in je eigener Weise in uns die Heiligung bewirken, die sie bezeichnen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
2: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban. és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő osztrákok egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
3: Ein herzliches Willkommen den deutschsprachigen Pilgern. Ich wünsche euch einen guten Aufenthalt in der ewigen Stadt, der euch helfen möge, im Glauben zu wachsen. Besonders grüße ich die Vereinigung der Österreicher in Rom, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial que, dando una forma de...
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a ritusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
3: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. O Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Na liturgia, o rito, o sinal e o símbolo são a mediação eclesial dos dons divinos. Por meio deles, podemos saborear a presença de Deus em Cristo. A solene simplicidade da liturgia, feita de gestos...
4: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom
2: én. Nem, ez úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
4: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen. Nem mondhatod, hogy na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
2: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó felhívás benne, hogy maradj velünk.
4: Jaj, tényleg. És ez a legszebb szó.
2: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
4: Igen.
2: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán, megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés, az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájában, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye. Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye. És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a ritus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
4: Elveszünk,
2: igen.
4: És sebezhetőbbek vagyunk.
2: Tehát itt kezdődik, hogy maradj velünk. És ekkor megnyílik a szemünk, ugye, az oltár, az eukarisztiában megnyílik a szemünk, és ugye az evangélium tulajdonképpen négy igét használ, hogy kezébe veszi a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Ezek mind ilyen liturgikus cselekmények tulajdonképpen. Ugye az ember, aki nem tanulja, aznak eszébe se jut az ilyen, de teológiailag ezt így lehet megfogalmazni, hogy a liturgia a jel és szimbólumokból áll. Tehát a Szent Mise az kimondottan jelekből és szimbólumokból tevődik össze. És ez benne van, ugye az átváltoztatáskor fogod a kenyeret, megáldod, megtöröd és oda nyújtod a híveknek. Tehát ez az esemény csúcspontja tulajdonképpen egy asztal közösség. És a Szent Atya ezt hangsúlyozta ki, hogy az egyház, ugye sokféle ember van benne, de mégis egységet alkotunk a közös hitünk által. Tehát itt a teológia világosan felismeri az oltári szentségnek a titkát. A tanítványok addig hallották ugye az írásoknak a magyarázatát, de a teljes felismerés tulajdonképpen a kenyértörésben történik meg. És ez az egyháznak az ősi tanítása, hogy Jézus Krisztus az ige asztalánál, az eukarisztia asztalánál találkozik velem. És veled, és velünk együtt. És a második vatikáni zsinat szerint, tanítása szerint Krisztus jelen van. Tehát az összegyűlt közösségben, a maga az igében, a szolgálatot tevő pap személyében, az eukarisztiában, és együtt a hívek közösségében. Tehát ez a jel, a szimbólum, együtt, és ezért választott a Szent Atya, gondolom, és így nem gondolom, hanem biztos vagyok benne ezt a szentírási részt, és az Emmauszi történet tulajdonképpen valójában ez a hát hogy is fogalmazzam, a Szentmisének az ősképe. Ezt úgy kell érteni, én úgy értem, hogy Krisztus, tehát nem, először is úton van az ember. Másodszor pedig Krisztus magyarázza nekik az úton az írásokat. Harmadjára megtörténik a kenyértörés, megnyílik a szemük, és aztán tanítványukká válnak.
4: És lángol a szívük.
2: Lángol a szívük. Tehát megnyílt a szemük, ugye? Nem egyszerű fizikai látásról van itt
4: persze,
2: szó.
4: Persze.
2: Igen, tehát
4: hát addig is látták, hogy ott van Jézus.
2: Tehát a Szentírás tanítása szerint ugye a tanítványok szeme azért nyílik meg, mert előbb megnyílt a szívük. Tehát sok ember ugye a Biblia nyelvén a szem megnyitása, megnyílása, ez a hit ajándéka. A feltámadt Krisztus viszont nem emberi értelemmel lehet őt felismerni, tehát a hit kegyelmére van szükség, ezért bekezdtem így a beszédet, a Szent Ágoston is mondja, hogy a kegyelem, ugye. És sok ember látja az ostját, de csak a hívő ember ismeri fel benne azt, hogy az Krisztus teste. De sokan kételkedve állnak oda, hogy na, ez most mi. Sok ember olvassa a Szentírás, de csak a hit világosságában találkozik benne az élő Istennel. És a tanítványok szeme is azért nyílik meg, mert a szívük, ugye, hogy mondottam, előbb megnyíl, de már útközben ők befogadták az igét, de most az oltári szentségben, az eukarisztiában eljutnak teljesen a teljes felismerésre. És akkor Jézus, érdekes, hogy jön a következő fázis, Jézus eltűnik.
4: Ha szívedben van Jézus, nem kell lássad fizikai szemeddel, nem?
2: Van, nem hagyja el őket, miután felismerték, ugye akkor Jézus eltűnik. És első pillantása ez egy kicsit különösnek tűnik, feltehetjük a kérdést, miért nem marad velük?
4: Azért, már szívükben van.
2: Más módon van most már jelen. Na, ezt kell nekünk is elfogadnunk. És a más mód, ezek a jelek, a ritus, a szimbólum, a liturgián keresztül. Tehát a földi látható jelenlét átadja helyét a szentségi jelenlétnek.
4: No, hát én...
2: És a tanítványoknak ezt meg kell tanulni, Krisztus nem csak testi alakban, őt nem csak testi alakban tudjuk megtalálni, hanem magában az egyház életében, a liturgiában, a ritusban, a szentmisében, a jelekben, a szimbólumokban, legfőképp az oltári szentségben, és ez a húsvéti hitnek a lényeg.
4: Nagyon köszönöm, nekem most így eszembe jutott, hogy 2009 augusztusában, mikor legelőször Medjugorjében voltam, és hát szentáldozáshoz járultam, mert mondták, hogy áldást lehet kérni, de nekem a pap ugye azt mondta, hogy Corpus Christi, és én nem voltam akkor katolikus, de azt mondtam, hogy hát ha ez Krisztus teste, mindegy, mibe kerül, én azt úgy is elfogadom, és az egyházból úgy se tehet neki. És én akkor azt mondtam, hogy milyen kiváltságosak a katolikusok, én mindent meg fogok tenni, hogy katolikus legyek. És én azóta is azt érzem, hogy igen, kiváltságosak vagyunk, sajnos nem tudatosítjuk eléggé. Nem is úgy veszünk részt sokszor a szentmisén, hogy találkozzunk Jézussal, mert akkor lángolna a szívünk, és akkor tudatosítanánk magunkban, hogy mi élő tabernákulumok vagyunk. Két lábon járunk, bárhova elviszük Krisztus, hogy hát kéne látszódjon rajtunk, hogy mi tényleg Krisztust hordozzuk. Hát ennél nagyobb öröm kell-e, vagy nem?
2: Igen. Nagyon érdekes ezzel kapcsolatosan ugye a szinodális út, ez is kapcsolódik az Emmauszi tanítványok történetéhez, hogy együtt haladni az úton. És ugye Jézus meghallgatja őket, és ők is meghallgatják Jézust. És ma ez a legfontosabb az egyház életében, ennek a szinodális útnak, hogy meghallgatni egymást. Az egyház az embereket, az emberek az egyházat, és nem állandóan a kritika, és csak is a rossz indulat, hanem hallgassuk meg egymást, és próbáljuk a jó úton haladni, az egyenes úton, mint az Emmauszi tanítványok. És én szerintem ez a katekétikai üzenete a Szent Atyának, hogy sokszor nem ismerjük fel, hogy Krisztus mellettünk halad. De amikor hallgatjuk Isten igéjét, amikor meghívjuk őt életünkbe, részt veszünk a szentmisén, és ami legfontosabb, hittel fogadjuk az eukarisztiát, ezért vannak a szentségek, hogy egy példát hozott, ugye csak a keresztség, a vízszentség. Igen. Akkor, ha ezt elfogadjuk, akkor a mi szemünk is megnyílik. És az Emmauszi tanítványoknak az imája, én ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy legyen a mi imánk is, hogy maradj velünk, Urunk, mert esteledik.
4: Nem kell ezt túlbonyolítani, benne van a lényeg. Ez olyan, mint a szívimája, ugye, amit a keleti testvéreink mondanak. Hogy...
2: És erre biztos, hogy válaszol. Ha őszintén imádkozol erre, az Úr Jézus válaszol erre a kérésedre, és többféle módon, amiről ma volt szó, az egyházban, a Szentírásban, Isten szaván keresztül, az oltári szentségben, és ami a legfontosabb, a testvéri közösségben. Velünk marad mindörökké.
4: Úgy legyen. Köszönöm szépen.
1: E le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
2: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
1: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
2: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úr napját, és az eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Márő Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Megkondultak a harangok, hiszen dél van, és imára hívnak bennünket. Így hívjuk önöket mi is, hogy tartsanak velünk, imádkozzák el a déli úrangyalaimát, majd ezt követően a zsolozsmából a napközi imaórát. A mikrofonnál
1: Pánzsóka
0: és Görgényi Tünde imádkoznak. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért. Most is halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélön.
1: És mi köztünk lakozzék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most is, mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűzőragyogást.
1: Oldsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök Király. Amen. Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom. Hittel vallom, Uram, az én osztályrészem, hogy igéidet megtartsam.
1: Hozzád esengek teljes szívemből, könyörülj rajtam. Légy irgalmas hozzám, amint megígérted.
0: Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom.
1: Hamar elindulok, nem késlekedem, hogy parancsaidat megtartsam.
0: Hiába vonnak körül kötéllel a gonoszok, törvényedet nem felejtem.
1: Hogy neked hálát adjak, éjfélkor is fölkelek, és igaz ítéleteidért magasztallak.
0: Hőtársra lel bennem minden Isten félő, és aki parancsaidat megtartja.
1: Határtalan jóságoddal telve van a föld, Uram. Rendelkezéseidre taníts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha átgondolom minden utamat, lábamat végzéseidhez igazítom.
1: Félelem is rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Hajlítsd füleidet imádságomra, Istenem, ne rejtőzz el kérésem elől. Figyelj rám és hallgass meg engem.
0: Zilált vagyok, elmélkedésemben is zavart vagyok. Az ellenség gondos hangoskodása és a bűnösök gyötrése miatt.
1: Elhalmoznak engem gonoszságaikkal, és haraggal támadnak ellenem.
0: Bensőmben a szívem remeg, halálsejtelmek gyötörnek.
1: Félelem is rettegés szállt rám, borzongás fogott el engem.
0: És így szóltam, bár szárnyaim lennének, mint a galambnak, hogy elrepülnék és megnyugodnék.
1: Igen, messze elbújdosnék innen, és a pusztaságban laknék.
0: Várom azt, aki szabadulást hoz nekem, a szélvész és vihar fergetegétől.
1: Szórd szét őket, Uram, zavard össze nyelvüket. Látom, hogy pártoskodás dúl az egész városban.
0: Éjjel-nappal körbejárnak a város falain, belül gonoszság, kín és csalárdság. A tereken nem szűnik a durvaság és cselszövés.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Félelem és rettegés szállt rám, figyelj rám és hallgass meg engem, Uram. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. Mert hogyha ellenségem átkozna engem, azt még elviselném.
1: Vagy ha az akarna fölém kerekedni, aki gyűlöl engem, az az ölől talán elrejtőznék.
0: De te olyan ember, aki egyenlő velem, jó barátom és bizalmasom.
1: Akivel oly édes volt a barátságunk, az Isten házába is együtt és egy szívvel jártunk.
0: De most Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Este, reggel és napközben elgondolkodom és sohajtozom, és ő meghallgatja szavamat.
0: Békét ad és megment a támadók hadától, pedig sokan acsarkodnak ellenem.
1: Meghallgat az Isten és megalázza őket, ő, aki él öröktől fogva.
0: Nem lehet rajtuk változtatni, nincs bennük Isten félelem.
1: Ez társaira emelkezett, és megszegi adott szavát.
0: Szája lágyabb, mint a vaj, de szíve merő háborúság.
1: Beszéde simább, mint az olaj, de éles, mint a kivont kard.
0: Vesd az Úrra gondodat, ő majd gondoskodik rólad, és nem engedi soha, hogy az igaz meginogjon.
1: De ezeket, Istenem, te elveted, a pusztulás gödrébe szórod.
0: A vérengzők és csalók napjaiknak a felét sem érik el, de én, Uram, te benned bízom.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem.
1: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.
0: Uram, mindenható Isten, ki hasonló hozzád?
1: Hatalmas vagy, Uram, és körülvesz a hűség.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Rövid időre búcsúzunk Önöktől,
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Görgényi Tünde vagyok. Nézzük meg, hogy a most kezdődő déli magazinban mi az, amit hallhatnak. 2026. június 10-e van, és a hónap második szerdája, ami azt jelenti, hogy könyvajánlóval jelentkezünk, de előtte az aktuális híreket fogom felolvasni. Lesz majd egy rövid időjárás jelentés is, és megnézzük a hőmérsékletet, a országszerte milyen hőmérsékleti értékeket mértek, hiszen kánikula közeli értékek vannak sok helyen. Majd az adásidő végén egy műsorismertetőt hallhatnak. Én megköszönöm, hogy ma minket választottak, minket hallgatnak. Jó rádiózást kívánok mindnyájuknak!

A pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Lezárult a Máriaton. Május 28 és 31 között megszervezett Máriaton által összefogásra hívtuk mindannyiukat. Ez alkalommal a felvidéki és délvidéki Mária rádiók fennmaradásáért, támogatásáért kértük az önök segítségét. Hálás szívvel oszthatjuk meg önökkel, hogy az összesítés szerint adakozóink 29.710 lejjel támogatták NMS ügyet. Köszönjük mindenkinek a hozzájárulását, legyen az ima, szolgálat vagy anyagi támogatás. Isten fizesse mindannyiuknak és adja bőséges áldását a Mária Rádió nagy családjának minden egyes tagjára. Római és görög katolikusok találkoztak Nagyváradon. Testvéries légkörben találkozott június 8-án Virgil Bercsá, nagyváradi görög katolikus püspök, a nagyváradi római katolikus egyházmegye helyi főesperesi kerületének papjaival, akiket Pék Sándor általános helynök kísért el. A találkozón jelen volt Böcskei László helybéli római katolikus püspök is. A jelenlévőkhöz intézett beszédében Virgil Bercsá püspök a papság titkáról és szépségéről, a Krisztushoz való hűségről, valamint arról a felelősségről beszélt, hogy minden időben és minden körülmény között az evangélium tanúi maradjunk. A megosztott tapasztalatokon keresztül arra hívta a jelenlévő papokat, hogy fedezzék fel újra az Isten és az emberek szolgálatában való teljes önátadás értékét. A találkozó alkalmat adott a testvéri eszmecserére, az előadók tanúságtételéért való hálára, valamint annak az elköteleződésnek a megújítására, hogy a szolgálatot nagy lelkűséggel és álhatatossággal végezzék. Egy folyamatosan változó világban az ilyen alkalmak emlékeztetnek arra, hogy az egyház valódi ereje a hit, hiteles megélésében és a főpaphoz, Krisztushoz való hűségben rejlik. Diplomamunka kiállítás Sepsi Szentgyörgyön. A Pécsi Tudományegyetem képzőművészeti kara Sepsi Szentgyörgyi képzőművészeti intézete 5. éves festő és szobrász művész szakos végzős hallgatóinak munkáiból nyílik diplomamunka kiállítás pénteken délután 6 órakor a Lábasház kiállító termében. A város első egyetemi szintű művészképzésének során született hallgatói alkotások, valamint a záró mestermunkák láthatók. Finta Kincső, Székely Timea festményeit, Kövér György plasztikáit tekinthetik meg a látogatók. A vendégeket Varga Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója és Hegyi Csaba, a PTE művészeti kar dékán helyettese köszönti. A kiállítást megnyitja Hubesz László Attila, a Sapientia MTE és a Pécsi Tudományegyetem művészi karának Sepsi Szentgyörgyi képzőművészeti intézetének oktatója. Szülők iskolája. A Szülők iskolája program keretén belül pénteken este 7 órától a Sepsi Szentgyörgyi Szent József plébánián Függőség a családban címmel tart előadást Kozma Ferenc és Emese. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Élet a lélekben imanap Marosvásárhelyen. Szombaton az Élet a lélekben közösség imanapot tart a Marosvásárhelyi Szent Család templomban, a program délelőtt 9:30-kor rózsafüzér imádsággal kezdődik, és háladó szentmisével zárul délután 5 órától, melyet Szénégető István plébános mutat be. További információ a 0770-561-588-as telefonszámon kapható. Megismétlem a telefonszámot, 0770-561-588. Egészségügyi előadás Kovásznán.
egészségügyi előadásra és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket Kovász Nana Boldogapor Vilmos gyermekotthonban szombaton délelőtt 11 órától. Vendég a Szeged mellett élő dr. Frányó Ildikó szakorvos, háziorvos, aki 40 éve dolgozik háziorvosként, 120 háziorvos szakfőorvosa, a Preventív Team 2000 megalapítója. Munkája során a Szegedi Orvostudomány Egyetemmel is együttműködött. A másik előadó Mittang I. Enikő, életmód tanácsadó, támogató és terapeuta, aki az egészség megőrzés fontosságáról és a mindennapokban is alkalmazható szemléletéről beszél majd. Az előadás témája krónikus panaszok kiegészítő kezelése a keringés tükrében. Szent Antal ünnepe Szárhegyen. Szombaton, Szent Antal ünnepén a Szárhegyi Ferences templomban délután 6 órakor lesz az ünnepi szentmise, melynek keretében megáldják a gyerekeket, és lesz lilium szentelés is. Kérik, hogy ne csak az iskolás vagy óvodáskorú gyerekeket vigyék el erre a szentmisére, hanem a kisebbeket is. Ha tehetik, vigyenek liliumot, vagy pedig fehér virágokat.

Végezetül pedig az időjárásról is hallhatnak. Ma hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Nyugaton, északnyugaton erősen felhős borultájok is lehetnek, és záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Este nyugat felül egy hideg front mentén ismét eső, zápor, zivatar érkezik. A nyugati, délnyugati szelet élénk, a zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A maximumok délután 25 és 33 fok között alakulnak. Holnapra viradóan a front az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve a déli tájakon fordulhat még elő néhol eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet, és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután 21 és 28 fokot mérhetünk. És nézzük meg, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. 23 fok volt Gyergyóalfaluban, Kézdivásárhelyen, Brassóban és Csíkszeredában, 24 fokot mértek Baroton, Dicsőszentmártonban, Maroshévízen, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, 25 fokot jelentettek Désről, Fogarasról, Kolozsvárról, Máramarosszigetről, és Tordán is 25 fokot mértek. 26 fokot mértek Besztercén, Déván, Marosvásárhelyen, Nagysármáson, Nagyszebenben. Gyulafehérváron 27 fokot mértek, 28 fokot Nagybányán, 29 fok volt Resicabányán, Szatmár-Németiben, és Temesváron, Zilahon szintén 28 fok volt, 30 fokot jelentettek Aradról, és a legmelegebb Nagyváradon volt 31 fok. Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk, holnap honlapunkon a www.mariaradio.ro címen, az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy I betű sem, sőt egy vessző sem, amíg mindenben nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A földi élet során mi is szembesülünk különféle élethelyzetekkel. Időnként előfordul, hogy embertársaink elvárásokkal vannak irányunkba, vagy éppen az erős előítéletek nehezítik meg a dolgunkat. A felolvasott evangéliumi szakaszban Jézus helyes útmutatást ad számunkra. Ha valaki elvárással, vagy éppen előítélettel van feléje, akkor láthatjuk, hogy egyértelmű tanításával a helyére teszi a dolgokat. Ma is meg akarja mutatni számunkra a mennyei Atya szándékát és tervét. Ő nem az emberi elgondolást követi, nem a másoknak való megfelelés motiválja, hanem az Atya akaratának teljesítése. Éppen ezért nem is úgy jelent meg, mint egy új vallásnak a megalapítója, nem olyan újítóként akar megjelenni, aki minden régit eldob, eltöröl, nem úgy hirdeti a megtérést, hogy amiben eddig hittetek, az teljesen rossz, fordítsatok hátat neki és gyertek az én közösségembe, nem a földi elgondolásokat követi, amit mi is sokszor tapasztalunk a különféle változásokkal kapcsolatban, például amikor van egy adott törvény, egy szabály, és valaki azt mondja, hogy holnaptól már nem érvényes. Az ilyen eseteket az emberi gondolkodásmód és érdekek határozzák meg. De Jézus életében ez nem így van. Ő egyedül a mennyei Atya akaratára hagyatkozott, az volt számára az első helyen, és nem az, hogy befogadják egy kisebb csoportosulásba, nem az önazonosságról való lemondás motiválta, hogy azok, akik más nézeteket vallanak, elfogadják, hanem az egyenesség, őszinteség és helytállás ismerhető fel beszédében. Nagyon elgondolkodtató Jézus első mondata, mert itt is a határozottság kerül előtérbe. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Ennek a fényében szemléljük életünket, és tudatosítsuk magunkban, hogy az Istennel való kapcsolatunk nem marad egyszerűen a jogi szabályozásban, hanem mélyebbre megy, és kiterjed az emberi személy középpontjára, amelyet szívnek nevezünk. Ahol ez a kapcsolat már nem pusztán jogi betűkkel van szabályozva, és nem válik ezáltal kimerülté a parancsok tiszteletben tartása mellett. Nem arra alapoz, hogy kipipálhassunk valamit, úgy, mint egy tesztet, hogy jók voltunk, hanem elsősorban arra, hogy minden nap megújítsuk és megerősítsük Istennel való kapcsolatunkat, és kimondjuk az igent a teljes igazságra, Isten hívására, az egész életre. Mai modern világunkban is fontos a tudatosság, és az igazságra, a helyes magatartásra való törekvés. Hiszen ma is sokan akarnak irányítani, befolyásolni, döntések meghozatalára késztetni. Nekünk azonban tudnunk kell, hogy mi az igazán fontos. Ismernünk kell értékeinket, és éreznünk ezáltal Isten közelségét, jelenlétét életünkben. A jóságos Atya adja meg mindannyiunk számára, hogy az ő szeretetét és jelenlétét érezzük napunk során. Amen.

Köszönjük szépen Antal Zoltán Tűri plébánusnak az elmélkedését. A kedves hallgatók ezt ismétlésben hallhatták, hiszen a mai reggeli ébresztőben hangzott el, és én is kívánom, és elsősorban önmagamnak, hogy érezzem a Jóisten jelenlétét. Kívánjuk, és kívánom önöknek is.

Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 36 perc. Köszöntöm azon hallgatóinkat, akik most kapcsolódtak be rádiunk adásába. Önök a Déli Magazin című műsorunkat hallják. Hallgatunk egy kis zenét, majd kezdetét veszi az előkészített téma. A bevezetőben már említettem, hogy könyvajánló lesz, hiszen második szerda van, ilyenkor mindig könyvajánlót szoktunk hozni önöknek. Ez egy hármas könyv, de ennél többet most így nem árulok el, a szerzővel fogok beszélni. Jó rádiózást kívánok mindnyájuknak!

0: Magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, említettem, hogy a dal után a könyv bemutató veszi kezdetét, és a nem is akármilyen könyv lesz, illetve hármas könyv bemutató. A szerzővel fogunk beszélgetni, akit sikerült a technikán keresztül elérni. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszöntelek, kedves Attila!
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, én is nagy szeretettel köszöntelek téged is, és a Mária Rádió kedves hallgatóit.
1: Péterfi Attila Csongort köszöntöttem az imént. Vannak hallgatók, akik számára a neve és a hangja nem ismeretlen. Nekem kellemes meglepetésben volt részem, hiszen egy héttel ezelőtt, miközben jöttem itt a plébánia udvarán, láttam egy nagyon érdekes plakátot, amelyen azt írta, hogy hármas könyvbemutató Sepsi Szentgyörgyön. Rögtön felkaptam a fejem, és én nagyon szeretek olvasni. Mondtam, hogy hát akkor feltétlenül meg kell néznem, hogy mi ez a könyvbemutató, hol lesz. Meglepetésemre te vagy a könyvek szerzője. Három verses kötetről van szó, a Hit útján, a Szeretet útján és a Karantén útján című verses kötetek. Ez most hétfőn volt itt a plébánián, ez a könyvbemutató. Én sajnos nem tudtam részt venni végig, mert éppen adásban voltam, de nagyon köszönöm, hogy elfogadtad, hogy így a hallgatóknak is mutassuk be ezeket a köteteket. Mielőtt azonban bemutatnánk a köteteket, néhány szóban beszélj magadról azoknak, akik nem ismernek téged.
2: Magamról általában férként és apaként szeretem elsősorban meghatározni magam. 24 éve vagyok házas, Csíkszeredában élünk, 3 fiúgyermekünk és egy kislányunk van. Végzettségemet tekintve közgazdász és építőmérnök vagyok, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit a versek távol állnak a végzettségem szerint tőlem, viszont gyerekkorom óta írok verseket, és az, hogy gyerekkorom óta a keresztény lét meghatározza a mindennapjaimat, ezek segítenek abban, hogy a világra egy kicsit másképpen is rácsodálkozzak. Ezek értelmében születtek a versek. Igazából az útkeresésnek 3 lépését látjuk ebben a 3 megjelent kis füzetecskében, amit szeretnék bővíteni 12-re. Meg is vannak a témák, meg is vannak nagyjából a versek, és bízom benne, hogy majd, hogyha időm is engedi, hogy jól foglalkozzak ezekkel a dolgokkal, akkor még közeledő fognak megjelenni, és ezen kívül tervezem, hogy gyerekverseim is jelenjenek meg, hiszen a kislányomnak azok a kedvencei.
1: Örülök. Én jó pár évvel ezelőtt beszélgettem veled teljesen más témában, így a Mária Rádió adásain keresztül, akkor éppen a Mária úton zarándokoltál a családoddal, akkor egyik gyereked, most nem tudom, hogy melyik a 4 közül, nagyon picike volt, és egy gyalogosan zarándokoltatok, emlékszem, hogy élőadásba kapcsoltalak titeket. Hát én is úgy tudtam, hogy tehát a közgazdász vagy mérnök vagy, és most így kellemes meglepetés volt, hogy versírással is foglalkozol.
2: A Mária út az egy szenvedély az életemben. A Mária út Egyesület elnöke is vagyok, önkéntesként végzem ezt a tevékenységet, és a verseimen keresztül is visszaköszön ez a lét, hiszen úgy gondolom, hogy a hit útján járni a legkönnyebb azok számára, akik elindulnak zarándokolni. A verseim is megörökítik ezt a létet. Több alkalommal zarándokoltam, akár biciklivel is, vagy gyalogosan. Természetesen a legjobban azt szeretem, amikor gyalogosan zarándokolok, tapasztaltam, hogy az út az megváltoztatja az embereket. Úgy is gondolom, hogy bármilyen úton levés, amelyik a Jóistenhez felajánlunk valamilyen szempontból, ez mindenképpen átformál. Ezt személyesen is megtapasztaltam, de valahányszor zarándokok érkeznek ide Csíksomjóra, nekem mindig pozitív élmény végighallgatni, hogy 40-60 nap alatt, vagy akár egy hét alatt mi az, ami megérintette a zarándokokat, és mindig öröm felfedezni, hogy a Jóisten hogyan lép be az életünkben a zarándoklatok során. Úgyhogy úgy is gondolom, hogy a hit útján járva a zarándoklás az egy mélyebb megtapasztalás, többi ember sem is van, ami zarándoklatok során született, és olyan versek is, ami az Isten keresés útján a megtapasztalás örömét, az Istennel való találkozás, az Istenre való hagyatkozás örömét mutatják meg a versekben. És hát nekünk keresztényeknek ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy a mindennapokat a hit megtapasztalásában élhetjük meg, hiszen sokkal könnyebb így a nehézségeken túl lenni, de az örömeinket is másképpen tudjuk megélni, úgyhogy erről is szólnak a verseim.
1: És akkor ezért a címe, tehát ezért van mindenik kötetnek a címében ott az út, a hit útján, a szeretet
2: igen,
1: útján.
2: Igen,
1: akkor
2: igen, egy kicsit kötődnek az én zarándok létemhez.
1: Értem.
2: Úgy van mindegyik felépítve, hogy 33 verset foglal magában, és van egy ráadás is, ami a borítón van, mindegy egyes kis verses üzetben. A hallgatókkal talán megosztok majd egy-két verset is, hogyha erre az idő engedi, de alapvetően az útkeresés 12 lépése, az egyik ugye a hit útján, a másik a szeretet útján, a harmadik

0: részleteket, és köszönöm, hogy volt rá lehetőség. A harmadik kötetben a Jézussal a bárkában, nekem ez lett az a vers, ami úgy leginkább, hát ugye a szívemhez közel áll most már. Mindenik verset sajnos nem sikerült elolvasnom. Nagyon tetszik az, hogy illusztrációk is vannak benne, és nem akárkinek, Nagy Ilka Uzonka készítette az illusztrációkat. Én hát így személyesen nem ismerem, mert gyerek volt, amikor Csinódon jártam, de meséskönyveket is illusztrált, itt a rádióban is bemutattuk régebb, és örülök, hogy így mint egy láncszem egyik a másikba fonódik, nagyon tetszik. Azt még megkérdezem, hogy ezeket a verses köteteket valahol meg lehet-e vásárolni, vagy rendelni, vagy hogy működik?
1: Kereskedelemben nem elérhetőek, de nyugodtan rám lehet írni, és szívesen megosztom. Közösségi találkozókon szoktam magammal vinni, vagy olyan alkalmakkor, amikor meghívnak, akár egy ilyen könyvbemutatóra, de szívesen eljuttatom, aki szeretné olvasni a verseimet, úgyhogy elérhetőek.
0: És mielőtt még átadnám a szót neked, azt is láttam, hogy a fiad készítette mindhárom könyvnek a borítóképét.
1: Így van. Nagyon büszke is voltam már a fiamra.
0: Hogy hát ez csodálatos.
1: Készítette, főleg azért is, mert hogy egy nagyon szép adottsága van a jó Istentől, tehát nagyon jó kézügyessége van, nagyon szépen rajzol is. Egyébként a Nagy Ilka Uzonkával ők osztálytársak is voltak.
0: Értem.
1: Úgyhogy ilyen kapcsolódás is volt, de kimondottan kedveltem azt, ahogyan akár Ilka is minden verset átolvasott, és próbálta a verseket leszűrni magában. Úgyhogy nagyon kedves kis illusztrációk születtek, ezek gazdagítják a verseket, segítenek a rángolódásban, és úgy is választottam ezeket a verseket, hogy legyen ennek egy dinamikája, egy folyamata, tehát aki a hit útján akar elmérkedni, vagy a szeretet útján, az tudjon haladni ebben, és akár egy lélegzetvételre, akár egy hétvége során, vagy egy zarándoklás során magával tudja vinni, és akkor tud ezeken elmérkezni.
0: Igen, nekem a hit útján borítóképet tetszik a leginkább. Az ide ki van téve a számítógépem mellé, és a mai nap többször is ránéztem, úgy elárulom a kedves hallgatóknak, hogy az oltári szentség ábrázolja. Amúgy a kedves kolléganőm meg is osztotta a rádiónk Facebook oldalán mindhárom könyvről a képet, meg lehet tekinteni. És akkor ismét átadom neked a szót, kedves Attila, és meghallgatjuk azt a verset, verseket, még van egy olyan 5 perc, gondolom, hogy belefér.
1: Rendben, természetesen. Köszönjük. Örömmel olvasok fel verseket, és akár a kontextusba is helyezem, hogy mikor születtek, és akkor kezdek egy nagyon rövid kis verssel, az Isten keresés, ezzel kezdődik a hit útján. Magamban nézek, iszonyú mélyen, mint holt fényét kút vizében, úgy kutatom létét bennem, hogy megtanáljam, megszeressem. Azért kedves nekem ez a vers, mert ezt még diákkoromban írtam, és úgy született ez a vers, hogy valóban keresem az én szerepemet az életben, valamint azt, ahogyan a jó Isten akar engemet használni, és örömmel tapasztalom most már a mindennapokban a Istenre való hagyatkozás során, hogy olyan szépen betölti az életemet. És akkor egy következő vers, amit megosztanék, ami egyébként a feleségemnek a kedvence, az apák könnyei befele folynak. Az apák könnyei befele folynak,

0: mélyen a megtört lélekmedrébe, kiszáradt könnyei a fájdalomnak, beleüregesednek a szívbe. Az apák könnyei befele folynak, átitatják az ólomszavakat, és amikor az ajkak bezárulnak, szemekben párát hagynak. Az apák könnyei befele folynak, mert nem nyernek könnyen vigaszt, megrezen a lélek, és nyomában a mélyről megbocsátást fakaszt. Az apák könnyeit nem érti senki, róluk nem írtak eposzokat, csendben törnek fel, száradnak ki, az arcra esítva barázdákat. És ugye három versen is van, ami az apákról szól. Elég kevés vers van a szakirodalomban, ami kimondottan apákról szól.
1: Így van.
0: Úgyhogy ilyen szempontból is kedvesek számomra ezek a versek. És akkor egy kicsit magamról is, hogy értsék a kedves hallgatók, hogy miért fogalmazok úgy, hogy jó magamat nem tartom költőnek, inkább szavakat felidítek. Ez pont a karantén idején született ez a versen, szavakat felidítek, és úgymond ezzel zárom a vers megosztásaimat a mai napra, de szívesen máskor is olvasok majd fel a verseimből, hogyha igény fogalmazódik meg erre. Szavakat szelidítek. Szavakat szelidítek, egymáshoz édesgetem, mint cukrász az ízeket, a festő a színeket. Időnként összevesznek, azután megbékélnek. Amikor föleszmélnek, hogy tagjai versennek, az egyik töfeszkedik, a másik incsertedik, a hosszú a rövide, maradja az idegennel. Van, hogy táncra fejtülnek, csak rímekben beszélnek, egymással ölelköznek, mint örök szerelmesek. Elvítve fogocskáznak, össze-vissza ugrálnak, s mire összerakom, megszökik kettő-három. Esténként ülnek némán, csak bénultam kábán, egyet sem mozdulnak, sóbálványá válnak. Van, hogy halva születnek, szobrokká merednek, vagy kulcsán elkalódnak egy termetes fiókban. Szavakat felidítek, magamban ízlelgetem minden szó jellemét, a szótagok terelmét. Szavakat felidítek, mind annyira kedvesek, akár csak a gyermekek, új, bajkosak, édesek. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi is köszönjük szépen, kedves Attila. A Jóisten áldását kérem a további munkádra is, a további versekre, amiket ezután fogsz megkiadni, vagy megírni. Kedves hallgatóknak is ajánlom, hogy olvassanak bele, vagy szervezzenek könyvbemutatót, akár a helyi plébánián, itt is Sepsi Szentgyörgyön örömmel fogadtuk Attilát és kedves családját.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszönöm a ti munkátokat. Jó Isten áldása legyen Mária Rádió munkáján.
1: Úgy legyen.
0: Kedves hallgatók, nem szeretettel köszöntök.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Örökké, amen.
1: Kedves hallgatók, néhány perc maradt még a műsor időből, pontosabban 2 perc, gyorsan elismétlem, mi az, amit hallhatnak itt a rádióban, akik továbbra is a velünk tartanak. Hamarosan a szeretett láng rózsafüzérét fogjuk imádkozni, majd a békéért imádkozunk, ezt követi a zenés köszöntő. Oltján Szabó Hunor önkéntesünk, Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések műsorát hallják 2 órától, majd a Szentírás olvasás folytatódik Tibor atyával, amit a medjugorjei üzenet követ. Ima szándékokat fogadnak a nagyváradi stúdióból 2:40-től, majd 3 órától az irgalmasság rózsafüzérét fogják imádkozni szintén a nagyváradról. A tárgyaljuk meg stúdió beszélgetés 3:20-től lesz, ezt követi az igéző, majd a napkatekézise lesz hallható rádiónk műsorigazgatójával, Karácson Tibor atyával. Az esti szentmisét 6 órától közvetítjük a Kálvária templomból, melyet a rózsafüzér imádkozása előz meg. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy ma este 8 órától a Szentségimádás innen Sepsiszentgyörgyről lesz, a Krisztus Király templomból. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindnyájuknak. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: könyörög édettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
2: irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekerve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Na, hogy hallják a kedves hallgatók, elérkezett a zenés köszöntő. Tibor atya is köszönti a kedves hallgatókat. A mai nap folyamán a kedves hallgatók köszönthetik mindazokat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, vagy bármely más családi eseményt. Mindezt megtehetik a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámom, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva. Dallistát azt nem mondom el, hiszen azt szeretném, hogyha a kedves hallgatók kérnének külön kedvenc dalokat, azokat próbálom megkeresni és betenni. Várom hívásaikat. Ma természetesen a névnaposok, június 10-én a Margitok, a Gréták és a Diánák. Nekünk is volt egy nagyon kedves önkéntesünk, Diana, aki az orvosi műsorokat készítette, szerkesztette, ugye ő elköltözött Franciaországba, de a jóisten éltesse, boldog névnapot kívánunk neki, és természetesen azokat a Margitokat, akik ma ünneplik a névnapjukat, szeretettel köszöntöm, Isten áldása legyen rajtuk, életükön, családjaikon.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Mine ternum, amen.
1: Teljes szeretettel köszöntelek, drága jó atyám, és ez alkalommal hát eszembe jutott a sok búcsújárás, nem is beszélve a külföldi búcsukról, ugye Csíksomjóra és Szőkefalvára mennek a hívek, és Mária Hradnára. És akiknek sikerül megjárni ezt az utat, lelkükben ott van a nagy élmény, a szívnek és léleknek igaz örömével elteltünk, gazdagodtunk sok-sok szeretettel, reményünk, bizalmunk a napokban erősödött, erinnyel tudással az Úr minket eltölt, tanulhatunk mindig jót, szépet egymástól, erinnyel, kedvességgel a jó ember hozzánk szól, tisztul a szeretet a közös együttlétben, boldogság találja helyét a szívekben, emeljük lelkileg, akit csügget szomorú, nem lehet a szívben unottság, bánat, bú. Vár minket mindig az áldott jó szűzanya, aki híveinek áldott vigasztalója, és a megtört lelket a bizalomban meggyógyítja. Köszönöm a figyelmet, atyám, és tovább is sok kegyelmet, örömet kívánok neked, és minden hallgatónak.
0: Köszönjük szépen, kedves atya, Isten áldása legyen rajtad is. Áldott szép napot, további jó rádiózást!

0: tessék, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Igen, tessék, hallgatjuk.
1: Olyan rosszul hallszik, például a rádiók nem is mennek az adó.
0: Igen, mert javítják az antennákat, de tessék köszönteni, akit szeretne, hallgatom szeretettel.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Kisztapottan köszöntöm Molnár Bogártát születésnapi alkalmával. Két gyermekkor kívánok, egészséget, békességet, szeretetet, az egész családjával együtt. És a szomszédasszonyt, Zsadvánci Margitkát névnapi alkalmával, Parkos Lakán Jagap Margitkát, és Kolozsváron Mutyáni Margitkát. A Jóisten áldjon egy egészséget, békességgel, szeretetet, az egész családjával együtt köszöntöm a Mária az összes dolgozóit, önkénteseit, adokozóit, igenisökös betegeket, ifjúságot, papbácikot, névnaposokat, születésnaposokat, mindenkit nagy szeretettel köszöntöm, és egy áldott szép napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk továbbra is.

0: Dicsértessék már a rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Felsőbányáról mi nagyon ritkán jutunk be a műsorba, mert sokan vannak. De én szeretném köszönteni egy gyerekkori, még óvodáskori barátnőmet, akivel együtt jártuk végig az elemit, a liceumot, és még mai napig is jó barátnők vagyunk is, ő Bonyai Margit, ma Margitnak van, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és kívánok neki nagyon sok boldog évet még, ezentúl is a szeretett családjával, és köszönöm, hogy meghallgatod, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk mai nap is, rádiózzunk együtt.

0259 420-555, illetve 0359 420-555-ös számon hívhatnak kedves hallgatók, ahol működik a rádió, hisz a délelőtt folyamán egy kicsi problémáink voltak az adókkal, áramszünetek voltak, de reméljük, hogy hamarosan visszaáll a rend. Üzenetben is köszönhetik a névnaposokat, születésnaposokat a 0758-420-555-ös számon, illetve a www.marerádió.rollingre kattintva.

0: Már a rádió, tessék.
1: Dicsért a séka Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én is Korondon szeretném köszönteni Molnos Margitot a Temető utcába, sógorasszonyomot, a Jóisten éltesse Margit névnapjára sokáig a családjával együtt. S arra kérem, vigyázzanak egyik a másra, mert idősök és nagyon-nagyon jó szülők. Jóisten áldja még, segíjenék a hátramaradó dallal.
0: Köszönöm szépen. Mindörökké, amen.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fét a mai kívánság műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Áldott szép délutánt kívánok mindannyiuknak. Most 2 órától pedig Carlo Acutis műsorát hallhatják, majd azt követően olvasuk együtt a Szentírást, és a Medjugorje üzenetek után fogadjuk az önök imakéréseit, ima szándékait, és imádkozunk az irgalmaság rózsafűzérét. Maradjanak velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: A pontos idő 14 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Csíksomlyói Stúdió mikrofonjánál Holtján Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Carlo Acutis és az ő általa összegyűjtött Mária jelenéseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal a Fatimai útunk ért véget, ezen jelenés sorozatot csodálhattuk végig, illetve ismerhettük meg. A mai alkalommal pedig két portugáliai jelenésről lesz szó, vagyis ezeket fogom majd bemutatni Önöknek. Tartsanak hát velem! A mai első állomásunk a portugáliai Arcos de Valdevezi Szűz Mária jelenés 1220. A Penedea mi asszonyunk kegyhely építését, amely Arcos de Valdevez település Gaviera plébániáján található, feltehetően a 18. század végén kezdték meg, amint arra az egyik bejárati lépcsőn látható felirat is utal. Úgy tartják, hogy ezen a helyen korábban egy kis szentély állt, amelyet a szűzanya jelenésének emlékére emeltek, majd a szűz iránti növekedő tisztelet miatt később felváltotta a ma ismert kegyhely. A zarándok hely egyik legkiemelkedőbb eleme az úgynevezett erények lépcsősora, amelyet korábban már említettünk. Ezt a lépcsőt a hitet, a reményt, a szeretetet és a dicsőséget megszemélyesítő szobrok díszítik. A lépcsősor 1854-ből származik. További jelentős részei a kegyhelynek az evangélisták tere, a nagy tér, csaknem 300 méter hosszú lépcsősor, valamint a Krisztus életének jeleneteit bemutató 20 kápolna. A Penedea mi asszonyunk ünnepét minden évben 9 napon át tartják, augusztus 31-től egészen szeptember 8-áig. A hagyomány szerint 1220. augusztus 5-én a Penedea mi asszonyunk fehér galamb alakjában jelent meg egy kislánynak, aki éppen a kecskéket őrizte. A galamb arra kérte őt, hogy mondja meg Gaviera lakóinak, építsenek azon a helyen egy szentélyt. A fiatal pásztor lány elmesélte szüleinek a történteket, de azok nem hittek neki. Másnap, amikor ismét ugyanazon a helyen őrizte a nyájat, a szűzanya újra megjelent előtte, ezúttal azonban már emberi alakban, úgy, ahogyan ma az ott látható kegyszobor is ábrázolja. Ekkor a szűz arra kérte a kislányt, hogy menjen el Russzászba, és hívassa oda a falu lakóival Domingas Gregorio nevű asszonyt, aki már 18 éve bénultan él. A nő abban a pillanatban, amint a kegy kép közelébe került, meggyógyult. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Angyaloknak nagyságos asszonya címmel.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is. A múlt hét végén ültük meg Pünkösd ünnepét, illetve szombaton elzarándokoltunk a csíksomjai nyerekbe, ahogyan azt minden évben tesszük, így egy pár szót ejtenék a Pünkösdről. A Pünkösd ünnepe húsvét után 50 nappal van, a Szentlélek eljövetele az, amire ekkor emlékezünk, illetve ez az egyház születésnapja is. Jézus megígérte az apostoloknak, hogy elküldi a vígasztalót, a Szent Lelket. Mindezt az ő mennybe menetelekor mondta, erről az apostolok cselekedeteiben, az első fejezet 4. és 11. verseiben olvashatunk, egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgymond tőlem hallottatok, mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontot és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük, fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, akit tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Ez az ígéret pedig 10 nap múlva történik az emeleti teremben. Szintén az apostolok cselekedetei az, ami leírja mindezt. A 2. fejezet 1-től 4. versig terjedően. Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ekkor tehát az apostolok felbátorodtak és lelkesedtek, illetve elfogadták azt a küldetést, amelyet rájuk bíztak, hogy hirdessék Jézust a világon mindenhol. Ekkor megértik, hogy a Szentlélek vezeti őket, és nem kell félniük. Innentől bátran vállalják Jézusért a megvesszőztetést, az üldöztetést, az életveszélyt, majd a börtönt és a vértanúságot is, mert a Szentlélek tölti be életüket. Megkapják a lélek ajándékait, illetve a lelki adományokat is elnyerik, mint például a nyelveken való beszéd, ahogyan azt olvashattuk, illetve a csodatévő hatalom és a gyógyító hatalom Jézus nevében. Napjainkban a Szentlélekkel a bérmálás szentségében találkozunk. Ekkor mi is részesülünk a Szentlélek ajándékaiban, illetve megerősíti az Istennel való kapcsolatunkat, avagy megszentelő és segítő kegyelmet ad. Így tehát küldetésünk nekünk is, hogy Krisztus élő tanúi legyünk a világban és az egyházban.

Kedves hallgatóink, most két rövid, de annál szebb éneket fogunk meghallgatni. Mária, Mária, mennyei szép hajnal, majd Ó, én édes jó Istenem címmel.

Köszönöm a szép éneket. A második állomásunk a szintén portugáliai Nazaréi Szűzanya jelenése 1182-ből. A kereszténység első századaitól kezdve a Cutuz de Alcobaça vidéke, amelyhez Názáré is tartozott, mindig erőteljes Mária tiszteletéről volt ismert. Különösen a názáréi miasszonyunk iránti áhítat számított ősidők óta az egyik legrégebbi és legjelentősebb kegyességi hagyománynak. Ez messze túlnőtt a régió határain. A názáréi miasszonyunk története és Don Fuás Rovinho csodás megmenekülésének legendája egyaránt a portugál népi hagyomány részévé vált. Az események széles körű elterjedésében nagy szerepet játszott Frei Bernardo de Brito, ciszterci szerzetes, aki Monarchia Lusitana című művében összekapcsolta a boldogságos szűz názáréi tiszteletének középkori kultuszát Don Fuás Rovinho csodájával. A ciszterci szerzetes beszámolója szerint, amely hamar mélyen bevésődött az emberek emlékezetébe, a szűzanya szobra, amelyet maga a Szent József faragott fából és Szent Lukács evangélista festett meg, eredetileg a galileai Názáretből származott. A IV. Században a szobor egy Kiriákó nevű görög szerzetes birtokában volt, aki később Szent Jeromos oltalmára bízta azt. Szent Jeromos azt tanácsolta neki, hogy vigye Afrikába és adja át a hippói Szent Ágostonnak. Szent Ágoston vitte el végül a tiszteletre méltó kegyszobrot az ibériai félszigetre, és a spanyolországi Mérida környékén található Gauliniana kolostorának adományozta, ahol számos csoda történt általa. A názáréi szűz a kolostorban maradt egészen a 8. századig, amikor a mórok elfoglalták az ibériai félszigetet. A gateleti csatában elszenvedett keresztény vereség után Don Rodrigo, a gótok utolsó királya, a Gauliniani kolostorban menekült. Később Frei Romano szerzetessel együtt tovább menekült az arab hódítók elől, magukkal vive a názáréi miasszonyunk szobrát, valamint egy ládikát, amely Szent Balázs és Szent Bertalan erekéit tartalmazta. Mindvégig nyugat fele haladva, végül november 22-én érkeztek meg arra a helyre, amelyet ma Pederneárinak neveznek. Ott megpillantottak egy elhagyott remetelakot a Szent Balázs hegyen, és oda mentek. Amikor megérkeztek, Don Rodrigo király úgy döntött, hogy ott marad egyedül, míg Frei Romano tovább indult a tengerparti fok felé, magával víve a szűzanya képét és az erekéket tartalmazó látikákat. A sziklás partszakaszhoz érve a szerzetes egy szikla üregben rejtette el a kegyszobrot és az erekéket. Mielőtt külön váltak volna, megegyeztek abban, hogy elszigeteltségük ideje alatt minden este tüzet gyújtanak a saját hegyükön, jelezve egymásnak, hogy még életben vannak. Így is történt egészen addig a napig, amikor Don Rodrigo már nem látta Frei Romano jeltüzét. Ekkor elment a helyszínre, ahol barátját már holtan találta. A király eltemette őt a barlang közelében, ahol a názáréi miasszonyunk szobra rejtőzött, majd távozott. A kegyszobor ott maradt egészen első Afonso Henrik király ideig, amikor Porto de Mós kapitánya Don Fuás Rovinho egy vadászat során rátalált. Ettől a naptól kezdve Don Fuás valahányszor a környéken járt, mindig felkereste és tisztelettel volt a szűzanya képe iránt. Egy ködös napon 1182. szeptember 14-én az egyik vadászat során lovával egy szarvast üldözött. A sűrű köd miatt semmit sem látott, és vakon követte az állatot egészen a szakadék széléig. Csak ekkor vette észre, hogy a szarvas már a mélybe zuhant, és ő maga is a meredek sziklafal peremén áll. Abban a pillanatban eszébe jutott a közelben rejtőző názáréi miasszonyunk képe, és segítségül hívta a szűzanyát. A ló azonnal megállt, hátsó lábain egyensúlyozva a szakadék szélén, így Don Fuás megmenekült a biztos haláltól. A csoda után a lovag visszatért a barlanghoz, ahol a kegyképet őrizték, hogy megköszönje oltalmazójának segítségét, imádságot ajánlott fel neki, és megfogadta, ugyanazon a helyen szentélyt emelt tiszteletére. Így született meg később az emlékezés kápolnája, avagy a Cappella de Memoria.

Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkbe ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a portugáliai Arcos de Valdevezi, illetve a Nazaréi Mária jelenéseket. A következő alkalommal pedig folytatjuk majd utunkat a Mária jelenések megismerése terén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és hogy velem tartottak. A Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagyon szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, tovább megyünk Nehemiás könyvével, a harmadik fejezetet vettük, és itt is az ötödik versben azt olvastuk egy előkelőről, hogy ezek mellett pedig javítgatták a tékoabeliek, akiknek előkelői azonban nem hajtották nyakukat az ő uruk munkájának a jármában. Tehát voltak ilyen előkelők, ugye itt a torony építésről van szó, kőfalakról. Voltak fejedelmek, akik jöttek építeni, és voltak olyan előkelők, akik azt mondták, ők nem hajtják a nyakukat az ő uruknak a szolgálatába, ők nem jönnek Jeruzsálembe építeni. Ezzel szemben azt olvassuk a 12. versben, és hogy mellettük javítgatott Sallum, Hallohés fia, aki fejedelem volt a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, és az ő leányai. Leányuk a kőfalépítésnél. Hát ugye még a szocializmusban abban nagyon sok férfi munkát is elvégeztek a lányok, az egyenlőség jegyében, de ott sem nagyon sokan voltak, akik ilyen munkát végeztek, mert kint a szabadban nehéz munka lehet, hogy volt, és itt ez a fejedelem elvitte a leányait, és itt milyen nagy a kontraszt. És azért olvastam ezt a kettőt, hogy voltak előkelők, akik pedig nem akarták a nyakukat a szolgálatnak a jármába hajtani. Most is vannak, akik úgy gondolkodnak, hogy hát uralkodni jó a közösségben, meg a családban, meg ki hol rendezkedni, de a munka terhét vinni nehéz, részét, problémákat, a terheket nem, oda nem hajtom a nyakamat. A másik oldalon pedig gyenge lányok, akiknek nem is az lett volna a dolguk, megszégyenítették a férfiakat, hogy ők is dolgoztak az építkezésen. Az Isten országában hány ilyen megszégyenítő asszony van, aki a maga helyén, akár a családban, akár a közösségben, akár a társadalomban, példamutatóan építi az Isten országát nehéz munkával, igen nehéz körülmények között. Mert nehezek a családi körülmények, talán egy hitetlen vagy durva férj van mellette, iszonyatos terheket hord, férje terhét, anyagi terheket, gyermekei terhét és lelki terheket, és mégis épít megszégyenítően, és férfiakat megszégyenítő dolog ez. De fel van jegyezve, és az Úrnál nincs elfelejtve, és nem kell elcsüggetni, mert az Úr számon tartja, mint ezeket a lányokat is, és aki talán ilyen teher alatt van, csak építsen tovább, és ha valakit, férfit megszégyenít, az pedig csak hajtsa oda a nyakát az Úrnak a jármába, mert nem olyan nehéz az, ahogy gondoljuk. Mert az én igám gyönyörű, az én terhem könnyű. Csak a testünk meg a lelkünk berszenkedik ellene, de amikor benne vagyunk, akkor majd látjuk, hogy a munkaterhét az Úr viszi. Aztán még más tanulság is van itt. Olvastunk a Tékoa beliekről. Tehát Tékoa egy város, körülbelül 18 kilométerre Jeruzsálemtől délre. Aztán olvastunk Zanoa lakóiról. Ez a város nyugatra, körülbelül 15 kilométerre Jeruzsálemtől. Tehát messziről is, egész Izraelből jött a maradék, akik hazatértek, hogy építsenek Jeruzsálembe. Olvastunk olyanokról, például a 10. versben, akik a maguk háza ellenében építettek, ez a 23. versben. Ezek után javított Benjamin és Haszub, ezt olvastuk. Sokan voltak, akik ott laktak Jeruzsálemben például, és ott volt a házuk, nem messze a kőfaltól, a kerítéstől. Ott is volt munka, ott javított, volt, akinek csak egy szobája volt, az a szobájával szemben javított, vagy a háza mellett javított, és voltak, akik messziről jöttek. Nos, így van az Úr munkájával. Van, akire Isten annyi munkát bízott, hogy a családjában, a házában tegye, van, aki fekvőbeteg, ki se tud mozdulni a szobájából, az ágyából sem tud kikelni, ott is lehet kőfalat építeni. Ott is lehet imádkozni, ott is lehet gyümölcsöt teremni. A türelemnek, az örömnek a gyümölcsét, a megelégedettségnek a gyümölcsét, a békességnek, a béketűrésnek a gyümölcsét, vagy a hűségesnek a gyümölcsét, hogy hű vagyok mindvégig, akármilyen nehéz is hű. És hordozni imában másokat, sok gyümölcsöt lehet teremni. Sok kőfalat, magas, széles, erős kőfalat lehet építeni a házam népe köré, imáimmal, szeretteim köré, a közösségem köré. Bizony sok ilyen kőfalépítő van, és van, akiket messze küld az Úr. Van, akit 15-20-30, akár 100-200 kilométerre, van, akit 1000 kilométerre, és úgy kell építeni.
mindenki a maga helyén, de van hely mindenki számára, csak meg kell látni. Kedves Mári Rádió hallgatók, ez sokat mond nekünk, ugye itt feltűnt Nehemiás, hogy ilyen buzgón senki nem csinálta, mint ő is. Egy maga dolgozott nagy buzgón. Ugye a buzgóság is két éltű dolog, mert van ismeret nélküli és a lelkünkből, az énünkből fakadó buzgóság. Pál apostol azt mondja, hogy buzgóság tekintetében egyházüldöző voltam, tehát lehet ilyen buzgó is valaki, erre mondjuk, hogy vakbuzgó. Kedves Mári Rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő műsorunkban, egy újabb fejezetnek fogunk neki. Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is a Mári Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje, kedves hallgatók. Következő telefonszámok egyikén fejezhetik ki ima kéréseiket, ima szándékaikat. 0259 420 555, illetve 0359 420 555 üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, vagy a www.mareradio.ro linkre kattintva.

0: Amíg a kedves hallgatók telefonálnak, egy pár e-mail érkezett. Namai rózsafűzét és imákat felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom lelki gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, valamint bűneim bocsánatáért, írta egy hallgató Erdélyből. A heti rózsafűzéreket felajánlom a békéért, családom testi lelki egészségéért, elhunyt szüleim üdvösségéért. Hálát szeretnék adni az eddig kapott kegyelmekért, Jézuson bízom benned, írta egy hűséges hallgató Budapestről. A mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom családomért, élő és elhunyt tagjaimért, családtagokért, különösen édesanyám lelke üdvéért, névnapja alkalmából és a világ békéért, írta egy mindennapos hallgató Gerencéről. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, mi csertesség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Ma itt szent olvasókat és személyiséget felajánlom hallából kapott kegyelmet ért a jó Istennek. Tovább a imád kérettet fontos szándékért. Leálljam érettségi vizsgálja sikereért. Három nagyon pontos szándékért, a Mája Rádió tagjaiért, vezetőjét, működésért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyért Svájcban. Isten vizesvegynek hallgattak az utolsó sorban, betegeinkért, halottainkért, jótevőinkért és összekadóinkért. Kicsertessék a Jézus Krisztus, kívánok délután tudjon is.
0: Viszont kívánjuk, köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

Egy névtelen hallgató írja Temesvárról. Amely összes imánkat, rózsafűzért felajánlom a betegekért, munkanélküliekért, papokért, kispapokért, tisztító tűzben szenvedőkért, Tibi lelke üdvét és minden halottamért és egy fontos szándékért, fiatalokért, ballagokért, érettségizőkért, egy lelki beteg kislányért. Na, Szűzanya, segítse meg! Tessék, Mária Rádió! Hello.

az eheti rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a gonosz távozásáért, békéért, öcsémért, nyugalmunkért és a nagyon fontos szándékért, Istenem, legyen meg a te akaratod. Németországból írja Rita, ezt a rózsafűzét felajánlom bűneink bocsánatáért, a világ békéért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a gonosz távozásáért, szüleimért, gyerekeimért. Szűzanyám, védelmez minket minden bajtól. Köszönöm szépen. Halló, tessék. Igen, tessék, Mária Rádió. Halló. Élőben van, tessék.

0: Egy hallgató írja, a Hargitáról felajánlom a heti imákat. Lőrinc Mátyás halálának 6. évfordulóján az ő lelke üdvéért pihenése legyen csendes a kápolnási temetőben. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsitessék a Jézus Krisztus. Minden. Imádságos szeretettel köszöntöm Tibor atyát. Felajánlám, és kérném szépen az imád egészségét. Ilyen nagy melegek, nem tudok ezek az öregek már 80 felé, hogy mit is csináljunk, a Jóisten valahogy még legyen velünk, segítsen továbbra is. És szeretném megkérdezni, lehet nem ide tartozik, de valami baj van itt Kovászna megyében. Nem megy rendesen, tetszik tudni róla, ugye, a rádió.
0: Igen, tudunk róla, már délelőtt folyamától már problémák vannak. Igen.
1: Na jó, én nem tudom, nem él Szent Györgyi, ezek a gádák vagy a nemere, vagy valami ismét, mint eleinte, mikor elindult, mindig ráültek a Mária rádióra. Lehet, most is valami olyasmi van, de hát ha helyre...
0: Nem olyasmi van, hanem nálunk van a probléma, úgyhogy megoldódik probléma az...
1: Imádkozunk, köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok.
0: Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

felajánlom a napi imákat, édesanyám egészségét, édesapám lelke üdvét, hálával a kapott kegyelmekét, további segítségét az egész családnak Isten fizesse, írta egy hallgató külföldről. Egy mindennapos hallgató írja Gyergyó Szent Miklósról, a heti szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom a kapott kegyelmekét, családom egészségét, unok

0: Az egész heti rózsafűzét írja egy mindennapos hallgató, Nagyváradról felajánlom. A szűzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyerekeinkért, fiam utazásáért és egy fontos szándékért és az összes hívekért. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindjárt.
1: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani halottaim lelkük üdvéért, férjem lelke üdvéért, aki 13-án lesz egy éve, hogy itt hagyott minket. Adjon a Jóisten neki békés örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék neki. És drága jó édesanyám lelke üdvéért, Demeter Margité, aki a Margit névre hallgatott, adjon a Jóisten neki békés örök nyugodalmat. Az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevébe. Dicsertessék Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Egy áldott szép napot mindenkinek.
0: Köszönjük szépen mi is, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Egy néptelen hallgató írja: Háromszékről, drága Jézus Krisztus, vedd el testi fájdalmam férjemnek és adj édesanyámnak egészséget. Hát, hogy a férjem változzon meg, minden változzon. Adj erőt és békességet, hálásan köszönöm. Erika írja Maros megyéből: felajánlom a mai nap összes imáját gyerekeimért, hálából a kapott kegyelmekért. Uram, legyen meg a te akaratod, kérlek, adj békét szívünkbe. Egy édesanyja írja Székelyudvarhelyről: a rózsafűzért felajánlom családomért, gyógyulásért, gyerekeimért, hogy sikerüljön a vizsgájuk. Jézusom, bízom benned. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a kedves Tépor atyáért is, családjáért, összes dolgozójáért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, és a bűneim bocsánatáért, a látásomért, a család békességért, és a két unokámért, az egész halottaimért, és a drága gyermekem 3 éve, hogy itt hagyott bennünket, annak a nyugalmáért, az úton lévőkért, a betegekért, mind

0: jó akaratú emberekért, és a háború megszűnéséért, és a rossz emberekért, hogy térjenek a drága Úr Jézus Krámhoz. Édes Istenem, könyörülj rajtunk, köszönöm szépen, Tibor atya drága, a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe.
1: Köszönjük mi is, hogy hívott, köszönjük a szép szavakat, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Szeretném a mai ima szándékomat, minden nap ima szándékomra, a Gábor, aki a szülásomra, a Csabi voltam szülásomra, a dicsőtös
0: mindörökké, amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ima szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Imádkozzuk közösen együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Tessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját, ismét egy tárgyalásra kerül sor, ahogy Tibor, hogy szoktam mondani, tárgyaljuk meg, így szerda délután a Mária Rádió hullámhosszain. Köszöntjük Önöket a mai tárgyalás résztvevői.
2: Tibor atya.
3: Majoros Gabriella.
4: Vidiká Lokodi Tünde.
5: Kovács Katalin.
1: És Majoros Attila. Nagyon-nagyon szép hónapot ünnepelünk, és két szívről fogunk most beszélni a következő, hát bő fél órában, Jézus szentséges szívéről és a szűzanya szeplőtelen szívéről, hogy miben is áll ez a tisztelet, hogyan alakult ki ez a két tisztelet itt a katolikus egyházon belül. Megkérem először Tibor atyát, hogy egy picit meséljen erről nekünk.
2: Tulajdonképpen Alakok Szent Margit volt az, aki úgy nagyon felfuttatta ezt az ünnepet, és 11. Pius pápa volt az, aki az egész egyházat is Jézus szívének szentelte. Tulajdonképpen dogmatikailag nem nagy dolog, nagyon érthető. Jézus szívét, Jézus szívének az ünneplése az arról szól, hogy Jézus Krisztus Isten és ember szeretete mennyire megvilágosodott, vagy meg volt, tapasztalható volt, amíg ő élt, és persze ma is él, és hogy mennyire az emberi szív, az ember szeretete mennyire nem, hogy alá kell vesse magát az Isten szeretetnek, hanem együtt kell dolgozzon. És tulajdonképpen ez az Isten és az emberi Jézus Krisztusban ezt próbálja nekünk sugallni, hogy nekünk is ugyanezt kell tenni, hogy mindig az Atya akaratát keresni.
1: És hogyan alakult a szűzanya szeplőtelen szívének a tisztelete?
2: Igen, a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve a megtestesült ige, és az megváltott ember iránti anyai szeretetnek a jelképe. Egy szóval a szeplőtelen fogantatás, vagy az Isten anyaság is bele tartozik, és a teljes ártatlanság. A Szentírásban természetesen nagyon sok utalás van a szűzanya belső életére, úgymond a szívére, és az egyházatyák is nagyon sokat beszélnek erről, a misztikusok számára pedig Mária szíve a Jézus iránti szeretetnek a példaképe.
1: Köszönöm szépen. Az első kérdésem hozzátok az, hogy melyik szív áll közelebb hozzátok? Az életetekhez, a történetetekhez, a megtérésetekhez, a mai életetekhez melyik szív áll közelebb?
5: Hát azért szerintem, hogyha a hallgatók meghallják a hangomat, akkor már mosolyognak és tudják, hogy a szűzanya. Tehát egyértelműen az élettörténetemhez, a megtérésemhez, a kapcsolatomhoz a szűzanya, aki az erős kapocs Isten is köztem. Úgyhogy nekem sokkal-sokkal közelebb áll. Munka, értsétek jól, munka és törekvés az, hogy Jézus szíve is közel álljon hozzám.
4: Én ezen soha nem gondolkodtam el, hogy melyik szív áll hozzám közelebb, mert hogy mind a két szívet közel érzem magamhoz. Most eszembe jutott az, hogy mikor gyerek voltam és nagyszüleimnél voltam, nagymamámnál ott a szobába ki volt akasztva a két szív képe, és nagyon tisztelte őket, és nekem olyan furcsa is volt akkor, hogy az egyik szív ugye lángol, a másik ilyen tövissel, meg mindennel, úgy felfigyeltem ezekre. Ő volt, aki először mesélt nekem erről. Valószínű, hogy mivel anya vagyok, az anyai szív azért áll hozzám nagyon közel, a szűzanya szeplőtelen szíve. Sokszor kérem, illetve oda helyezem az ő anyai szeplőtelen szíve oltalmába a szeretteimet, a gyermekeimet, én nem tudok mindig mellettük lenni, nem tudok mindig vigyázni rájuk, és ez számomra egy nagy biztonság, hogy tudom, hogy oda helyezhetem őket, és ő vigyáz rájuk. Jézus szíve pedig, mikor először hallottam Alakok Szent Margitról, és hogy voltak, vagyis vannak azok az ígéretek is, az úgy megérintette a szívemet, és akkor kezdtem ismerkedni, úgymond Jézus szívével, és számomra menedék, azt tudom mondani. mindig megérint az, hogy, hogy meg volt nyitva az ő szíve, illetve hogy, hogy annyira odaadta magát, ugye az egész életét, de még a szívét is megnyitotta előttünk. Ez úgy nekem egy olyan dolog, ami mélyen megérinti a lelkemet, és hát mondjam azt, hogy kegyelem, hogy, hogy mind a két szívet közel érezhetem magamhoz.
3: Én is azt mondhatom, hogy nőként, feleségként, édesanyaként, ugye a Szűzanya van közelebb hozzám, vagy őt érzem közelebb magamhoz, hiszen adott esetben arra gondolok, hogy most a Szűzanya ilyenkor mit tett volna, vagy erőt merítek abból, hogy a Szűzanya egyes helyzetekre hogyan reagált, vagy hogyan viselkedett, hogy mennyire alázatos, mennyire csendes és béketűrő volt, és nem magára akarta a figyelmet felhívni, hanem mindig Jézust helyezte előtérbe. És sokszor próbálok én is, ahogy Tünde is mondta, segítséget, oltalmat kérni tőle, és szeretteimet rábízni, és kérem ugyanakkor, hogy segítsen, hogy tudjam követni a példáját, hogy jó anya, jó feleség lehessek, ahogy ő is, ugye elkísérte Jézust. A szenvedésén úgy tudjam én is kísérni a gyerekeimet, a férjemet az életutukon, és ne láb alatt legyek, úgymond, hanem mellettük és segítőjük lehessek.
2: Értékbeli különbséget teszek a kettő között, ugyanis a Szűzanya, mint emberi szív, anyai szív, ő úgy élte meg az egész életét, Jézus Krisztus pedig, mint Isten ember. Természetesen mindkettőnek a közös alapja a szeretet. Az édesanyai szív az a szenvedésből fakadó szeretet volt egészen a jászoltól a Golgotáig, és ezzel példakép mindenki számára. Én ezt az édesanyai szeretetet, mivel nem édesanyám nevelt fel, én mindig csak vágytam ezután, és nem tudtam soha, hogy mit jelent egy igazi anyai szeretet, hiába próbálták ezt mások pótolni. Éppen ezért vágytam mindig arra, hogy egy igazi édesanyai szív az ragadjon meg. Hát benne megtaláltam az életem különböző korszakaiban. Volt, amikor egy kicsit távolabb voltam tőle, de ő mindig utánam jött. És ezt tapasztalom itt a Mária Rádiónál is, mert igazából itt szerettem meg, ezt mondtam többször is, a rózsafűzért jól imádkozni. És ez neki köszönhető az ő szívének. A Jézus szíve iránti tiszteletem, az már gyerekkoromtól tényleg nagyon megragadott, főleg amióta gyerekkoromban megragadott, ahogyan énekelték a Jézusi litániát. És hál' Istennek megadatott nekem is ez a lehetőség, hogy itt a rádióban minden szentségimádás végén közelebb vigyem így az emberekhez Jézus szíve iránti tiszteletet az ének által, mert tényleg egy olyan jó, kellemes dallama van, hogy jobban el tud mélyülni, és jobban át tudja az ember elmélkedni. Viszont visszatérve az eredeti kérdésre, hát azt hiszem már többször mondtam nektek ezt is, hogy a szív az ugye az piros, az vérzik, az fáj. Mi félünk ettől a vértől. És éppen ezért mindig egy ilyen kártyával szoktam szemléltetni a gyermekeknek, hogy itt van egy piros szív, ugye, és itt van egy fekete szív a póker kártyából. És mi ezt a piros szívet mindig feketévé változtatjuk, mert abból jön a lélek, abból jön az élet, az pezseg, az az élet. És az nem más, mint a szeretet. És ezt mi feketévé tesszük, mert nem merjük kimondani. Félünk kimondani, hogy ember, én szeretek téged. Na Jézus ezt megtette, és éppen ezért az értékrend, ahogy mondottam az előbb is, másabb, mert ő Isten emberként a szívét adta értünk, ahogy te is mondottad, Tünde, megnyitotta a szívét azért, hogy mi meg legyünk váltva, azért, hogy mi tudjunk üdvözülni. Tehát az édesanyai szív az emberi szeretetből fakadó szenvedés szív, a Jézusé az meg teljesen egy más dimenzió, egy isteni dimenzió.
1: Köszönöm szépen. Emlékszem, nagyszüleim ugye hegyalján laktak, és nagyon kicsi házuk volt, de abban nagyon nagy szeretet volt, és emlékszem, hogy két festmény volt csak a házban. Az egyik a Jézus szíve kép, és a másik a Szűzanya Szeplőtelen szívének egy hatalmas ilyen félméteres kép volt. Nem tudom, hogy hova tűnt, amikor ugye a házat kicsik voltunk, mikor ugye lebontották és újat építettek helyette. És emlékszem, hogy annak idején ugye sok helyen volt ez a két festmény vagy kép ugye a házakban. Mennyire találkozunk vajon ma az új házakban? Éppen Péter atya itt a Bölbrusz Péter atya mondta, hogy neki is behoztak fiatalok két képet, két ilyen nagy képet, és mondták, hogy újítják a házat, és nincs helye benne. Hogyan érzitek a ma emberének, mennyire van helye a szívében, a házában ennek a két szívnek a tiszteletébe, vagy mennyire tiszteli, mennyire fér bele az ember életébe, a házunk dizájnjába ez a két szív?
5: Nagyon jó a kérdés, és mintha beleláttál volna a gondolataimba, mikor Tünde mesélte, hogy a nagymamája mesélt a két szívről, hogy vajon mi tudnánk mesélni a gyerekeinkről, a gyerekeinknek erről a két szívről, és igen, az értékeinket veszítjük el, és nem értjük, hogy miért lettek kezelhetetlenek.
1: Kati, ne haragudj, hogy közben szól, tehát nem veszítjük el, hanem szerintem adjuk oda magunktól. Mert ha elveszítesz valamit, akkor azt jelenti, hogy elvették nagyjából tőled, hogyha pedig
5: igen,
1: te adod oda.
5: Azért mondom mégis, ha veszítjük el, mert nem tudatos nagyon sok embernél, én azt hiszem. Viszont nem értjük, hogy miért nem tudjuk kezelni az életünket, miért nem tudjuk kézben tartani, miért olyanok a fiatalok, amilyenek. Pont ezeket az értékeket dobtuk ki az ablakon. És most így, hogy kérdezted, hát Jézus irgalmas szíve az ott van az ebédlő fő helyén. A szűzanya is ott van az oltáron nálunk, de nem is az, hogy nálunk, hogy vajon tudnék-e olyan otthont mondani, nem lakást, otthont, ahol ez a két szív. Igen, tudok a legjobb barátnőmnek, Ildikónak a nagy szobájában ez a két nagy-nagy kép van, de úgy mást nem. Tehát, hogy nekem is egy kérdés ez most így a te kérdésed alapján, hogy mesélünk mi eleget, és nem mesélünk, hanem tanítjuk ennek a két szív tiszteletének a fontosságára a gyermekeinket.
4: Hát így, hogy beszélitek, én is azon gondolkodtam, hogy vajon tudnék-e olyan otthonról, lakásról is akár, de nem hiszem, hogy tudok. Az a helyzet, úgy azon gondolkodtam el, hogy amit mondtál, atya, hogy nem merjük kimondani ezt, hogy szeretlek, és nem merjük felvállalni a szenvedést. Azt hiszem, hogy azért is nem tesszük ki ezt a két szívet, mert ha minden nap látod, és minden nap ott van előtted, és minden nap szembesülsz vele, hogy egy szív, érted, megnyílt, egy másik szívet törjár át nap mint nap, amikor te nem azt teszed, amit kell, és ezzel szembesülni minden nap, azt hiszem, hogy ez az, amit nem tudunk, vagy nem akarunk elviselni, és ezért van az, hogy csak úgy lazán lehet azt mondjuk, hogy hát ez túl gicses, hogy kitegyük a modern lakásba. Biztos, hogy ha én gyerekként ezt nem látom, és nem ugye gyerekként érdekesnek tűnt, ahogy neked is, ugye neked is megmarad, hogy az a nagy kép. Biztos, hogyha gyerekként látod, és hogyha gyerekként hallasz erről, és úgy nősz fel, hogy folyamatosan tudsz erről, és elmondják neked, lehet, hogy az úgy jobban beleivódik. De számomra is hát egy ilyen felkiáltó jel, pont azt gondolkodtam, hogy vajon van-e otthon ilyen képem, és a kis oltárra tegyem ki, hogy akkor, ha eddig nem volt, akkor ezután legyen, mert nem szabad elmenekülni előlük, hanem igenis szembesülni kell vele, hogy nem mindegy, hogy hogyan éljük a hétköznapjainkat.
5: És tudod, miért veszítjük el és nem adjuk oda? Mert ha tudnánk az értékét, akkor nem adnánk oda.
3: Én is gondolkodtam, ameddig beszélgettetek, hogy őszintén bevallva nálunk sincs kitéve, és tényleg nem tudom, hogy lapul-e valahol a könyvespolcon, vagy bárhol ilyen kép. Nem tudom megmondani, de talán nem is tudnék olyan lakást mondani, ahol találkoztam ilyen képpel.
4: Pedig, ha jól tudom, az ígéretek, amiket kapott a lakók Szent Margit, azok között van egy olyan, hogy megáldom azokat a hajlékokat, ahol
3: igen,
4: a szívem képét tisztelik.
3: De így, ahogy beszéltetek róla, bennem is az jött fel, hogy ugye van szüzanya szobor, meg szobrok vannak otthon, de ez a két kép, igen, feszület is, de ez a két kép, ez valahogy nem. És tényleg, ahogy mondta Attila, nem fér bele most már a lakás dekorációba, úgymond ez a két kép, mert tényleg lehet, hogy menekülünk a szenvedéstől, és nem akarunk szembesülni azzal, hogy biza fájhat, meg vérezhet a szívünk is, ahogy Jézusnak, meg Máriának ugye fájt a szíve.
2: Én most azon gondolkodok, hogy fogok keresni egy jó minőségű Jézus szíve, meg a szüzanya szeplőtelen szíve képet, és elő fogom tenni. Egy visszagondolva, Székelyföldön nagyon sok házban megvannak még ezek a régi szép kicsi képek, ilyen A4-es formátumú nagyságban. Nagyon sok helyen így házszenteléskor láttam, hogy ott vannak. Természetesen az első szobában, hogy szokták mondani, ahova csak a pap megy be, vagy amikor haláleset van, csak akkor használják azt a szobát, és nagyon sok helyen láttam tényleg, hogy megvan még ez a tisztelet a Székelyföldön, de tényleg valójában, hogy még én sem gondolkodtam el így ezen, hogy így, ahogy a kérdést is feltetted, hogy melyik áll közelebb hozzám, vagy egyáltalán van-e, ami illusztrálja nekem ezt a szívet. Hát most ezután itt a lehetőség. Mi? Feladtad a házi feladatot.
4: Mire jó a tárgyaljuk meg címet.
1: Még mi is tanulunk. Hát megelőztétek a következő kérdésemet, és hát ugye 12 ígéretet tett az Úr Jézus az ő szíve tisztelőinek. Nekem a második ígéret...
5: Mondd el mind a 12-t, mert én például nem tudok egyet se. Tehát, hát, hogy legyen meg
1: ugye a legelső is. Az, hogy, és majd figyeltek, mert a következő kérdés valószínűleg az lesz, még nem tudom, hogy melyik áll a ti szívetekhez legközelebb. Tehát megígérem, mondja az Úr, hogy megadom nektek az állapotbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet. A második. Megadom és megőrzöm a békét a családjaikban. A harmadik. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondukban megvigasztalom őket. A negyedik. Életükben, de különösen haláluk óráján biztos menedékük leszek. Ötödik. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra. Hatodik. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom forrását és végtelen tengerét. Hetedik. A bágyat, lanyha erőtlen lelkek szeretetre fognak gyúlni. Nyolcadik. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak. Kilencedik. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben szívem képét kifüggesztik és tisztelik. Tizedik. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkeményebb szíveket is megindítsák és megérintsék. Tizenegyedik. Azok nevei, akik ezt az áltatosságot terjeszteni fogják, szívembe lesznek írva. És a 12. mindazok számára, akik 9 egymás után követő hónap első péntekén áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát. Ők nem velem ellenségeskedésben fognak meghalni, hanem megkapják a szentségeket, és szívem biztos menedékük lesz a végső pillanatban. Azon gondolkoztam, még készültem a műsorra, hogyha ilyen ígéreteket tett a Jóisten nekünk. Most képzeljétek el, hogy elmentek egy bankhoz, és kértek egy kölcsönt. És a bank 12 ilyen feltételt adna nektek, szerintem sorálás lenne annál az intézménynél. Tehát a Jóisten egy olyan egyszerű dolgot kér tőlünk, hogy tiszteljük az ő szentséges szívét, a szüzanya szeplőtelen szívét. És ugye nekem a 12. nagyon megfogott, hogy olyan egyszerű, 9 első pénteken menj el a szentmisére, ha kell, gyónjál, áldozzál, és cserébe biztos lehetsz abban, hogy a mennyországba jutsz. Vagy nagyon rövid időn belül a mennyországba jutsz. Miért nem veszük vajon komolyan? Ugye az előbb említettem azt, hogy valószínűleg az lesz a következő kérdés, hogy a 12 ígéretből, amit ugye hallgatók hallottak, és mi is hallottuk, melyik az az egy vagy kettő, ami különösen megérinti a ti szíveteket most, hogy elolvastuk?
5: Most két kérdés van. Az egyik az az, hogy miért nem vesszük komolyan, mert a szavainknak nincs más súlya. Ha megfigyeled, imádok szót, azt úgy használjuk. Pálus atya mondta mindig a prédikációban, hogy ha tudnánk, hogy mit jelent az, hogy imádni, akkor vihognánk, hogy mikor azt mondjuk, hogy imádom a töltött káposztát, hogy mi most letérdelsz és hódolsz a töltött káposzta előtt. Elvesztették a szavaink a súlyát, és ez ilyen, hát tündérmese, hiszem vagy nem hiszem, tehát nagyon sok ember így áll hozzá. Ami számomra közel áll, és a mozgalmunk miatt is nagyon-nagyon közel áll, és ez fogott meg a mozgalomban is, hogy a szűzanyának is van egy ilyen ígérete, hogy az ő gyermekei nem vesznek el soha. Na most az, aki édesanya, az, akinek családja van, akkor az az egyetlen egy vágya, én azt hiszem, hogy amikor a Jóisten szín elé áll, és azt kérdezi majd a Jóisten tőlem, hogy Kati, szerettél engem, akkor tudjam megfogni a gyermekeim, a párjai és a férjem kezét, hogy igen, Uram, szerettünk és megtartottuk. Talán ez a legfontosabb, és ha ez megvan, a többi már jön magától.
4: Kezdjük az első kérdéssel. Hogy miért nem tartjuk meg, vagy miért nem olyan fontosak. Azt hiszem, hogy az ember nagyon sokszor csalódik, és nehéz számára elhinni, hogy a Jóistenben nem fog csalódni. Akármilyen jó barát is, ugye ígér fűt, fát, és hát emberek vagyunk, és előfordul, ugye nem tartjuk be, vagy nem tartják be. Ez az egyik, amin elgondolkodtam, hogy félünk a csalódástól, a másik pedig nem hiszünk eléggé, tehát gyenge a hitünk. Mert hogyha akármennyi csalódás is ér, mi azt tudhatnánk, hogy a Jóisten, amit egyszer megígért, ha végignézzük az egész történelmet, az egyszer biztos, hogy amit ő mondott, az úgy volt. Tehát, hogy ő benne csalódni nem lehet. Úgyhogy valószínű, hogy talán ez a mélyebb oka, hogy nagyon gyenge a hitünk, és ezért nem merjük rábízni magunkat, és nem hisszük el azt, amit mond. Hogy mi áll hozzám közelebb, hát nem tudom, hogy ki tudnék-e egyet is emelni, mert mindegyik annyira nagyon sokat mondó, hogy ha csak egyet is ezekből kiragadnék, nem tudom, tehát azon gondolkodtam, hogy annak idején ugye a Székesegyházba jártam mindig a szentmisére, és ott benne a kicsi kápolnába tartották hétköznap a misét, és az orgona mellett ott volt egy kis kép, és oda ki voltak téve ezek az ígéretek, és számtalanszor elolvastam, számtalanszor, akarva, akaratlanul, tehát én nagyon sokat találkoztam úgy ezzel, és hiába számtalanszor olvastam, mindig megérintett, hogy hihetetlen, hogy mit ígér az Úr Jézus, és még én sem tudom úgy komolyan venni, pedig nem tudnám megmondani, hogy miért nem, erre még keresem a választ.
1: Lehet, hogy nem szoktuk meg az életünkben, hogy vannak ilyen jó ajánlatok.
3: Hát, hogy miért nem hisszük el, vagy miért nem járunk ezen az úton, és miért nem tiszteljük kellőképpen a Jézus szívét. Hát, Kati meg Tünde elmondta előttem, hogy talán saját magunkból kiindulva, ugye emberi természetünknél fogva mi is talán megígérünk, és elfelejtünk megtenni valamiket, és lehet, hogy így állunk Jézushoz is, hogy hát nem is olyan biztos, hogy ez így van. És akkor azért nem tudjuk elég komolyan venni. Hát, hogyha ki kéne emelni közüle bármit is, tényleg mind a 12 olyan kecsegtető ajánlat, hogy csak egyet-kettőtben részesülni, az is már nagy ajándék lenne. De talán hogy megadom és megőrzöm a békét családjaikban, vagy megáldom azt a hajlékot, ahol tisztelik ezt a képet, vagy minden vállalkozásukat megáldom, vagy sorolhatnám akár mind a 12-t is, de én is úgy érzem, hogy ezután, ahogy most tudatosult ismét bennem, hogy Jézus miket ígér az ő szíve tisztelőinek, szükségünk van erre a képre, és szükségünk van arra, hogy jobban elmélyítsük ezt a tiszteletet.
2: Én onnan indulok ki, hogy a hit az nem csak szívkérdés, hanem akarati döntés, mint a szeretet is például. És hogyha én meg akarom szeretni ezt a szívet, akkor meg tudom szeretni. Ezért szoktam azt mondani, hogy a világ legcsúnyább nőjét is meg lehet szívből szeretni, ha akarom. És furcsa hasonlat, de ez így van, mert akarom, mert döntöttem, hogy én őt akarom szeretni. És hogyha akarom, ahhoz megkapom a kellő kegyelmet, megkapom a hitet hozzá. És hogyha én akarom Jézus szívét tisztelni, akkor én előírnám a mai emberiségnek, mert erre van nekünk ma szükségünk, hogy legyen parancsba téve. És én úgy gondolom, hogy magamnak is ezt megvalósítom, hogy kiteszem a 10 parancsolatot, és mellé ezt a 12 ígéretet. Legyen parancs. Mert az ember olyankor kötelezve érzi magát, hogy nekem ezt meg kell tennem. De amíg csak kedvezményként van adva, nem kötelezőként, addig úgy az ember úgy elsiklik fölötte, és akkor a hite is ugyanígy nem fejlődik, hanem inkább visszacsúszik. Én úgy gondolom, hogy ez egy akarati döntés kérdése, nem szív kérdése, hogy megszeresd ezt a szívet, és természetesen én ezt ajánlom mindenkinek, hogy merjen dönteni, nem csak a szív mellett, hanem az élet bármely területén, ami őt vallásilag előre vihetni, és ha mer dönteni, akkor az már tudatosítva van, és ehhez már megkapja a kellő hitet, amely által el tud mélyülni, és vissza tud térni a szív szeretetéhez. Ugye a 12 közül nekem melyik ami úgy megragadott, hát inkább az, ami a papságra vonatkozik elsősorban, hogy megadja majd azt a erőt, kegyelmet, hogy minél több szívet, lelket Jézus szívéhez közelebb vinni, és természetesen amire ma legnagyobb szükség van, az a béke.
1: Hát kedves hallgatók, itt van az alkalom, és hát nem mondom, hogy soha vissza nem térő alkalom, hiszen minden évben visszatér a június Jézus szíve hónapja, nem késő még elmenni a templomba, az oltári szentség előtt leborulni, és megölelni azt a szívet, aki csak értünk dobogott, és értünk adta az életét. Kedves hallgatóknak megköszönjük, hogy velünk tartottak a mai napon is. További áldott rádió hallgatást kívánok mindannyiuknak, akik önökkel tartottak a mai délutánon.
3: Majoros Gabriella.
2: Tibor Atya.
5: Kovács Katalin.
3: Didikáló Kodi Tünde.
1: És Majoros Attila, viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és így szólt, hívjátok ide hozzám. Oda mentek hozzá, és ezt mondták, bízzál, kelj fel, téged hív. Születésemtől fogva egy genetikai betegségből adódóan látássérült vagyok, mely betegség fokozatosan rontja a látásomat. 10 hónappal ezelőtt kaptam a hírt, hogy nem tudják gyógyítani ezt a betegséget génterápiával. Ekkor úgy döntöttem, hogy Jézus felé fordulok, és ő benne bízva várom a gyógyulásomat. Még nem vagyok megkeresztelve, de nagy elhivatottsággal és nagy hittel és reményekkel várom a keresztelést, az első áldozást és a bérmádkozást, hogy teljes jogúan Isten gyermeke lehessek. Napi imákkal, hittanórákkal készülök a keresztségre. Jézusom, bízom benned!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultravitullámú frekvencián hallható.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben Jézus szívéről szeretnék egy pár gondolatot megosztani a kedves hallgatókkal, hisz hamarosan Jézus szíve ünnepe van pénteken. Máté evangéliumában olvashatjuk a 11. fejezet 29-es versében: tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Amikor Jézus szívéről elmélkedünk, akkor nem egy testrészre gondolunk, hanem arra a végtelen szeretetre, amely Isten szívében él az emberek iránt. Jézus szíve maga az isteni szeretetnek a jelképe, amely megtestesült, közel jött hozzánk, és a kereszten teljesen odaadta önmagát. A világ tele van szíveket sebző dolgokkal, csalódásokkal, háborúkkal, önzéssel, közönnyel. Az emberek gyakran bezárják a szívüket, mert félnek az újabb fájdalmaktól. Jézus azonban megmutatja nekünk az ő nyitott szívét. A kereszten a katona lándzsája megnyitotta oldalát, és abból vér és víz folyt ki. Az egyház mindig úgy látta ezt, mint a kegyelem és az irgalom forrását. Egy hegyi faluban egy pásztornak 100 juha volt. Egy este észrevette, hogy egy hiányzik. Már sötétedett, fáradt volt, de nem nyugodott bele a veszteségbe. Elindult megkeresni az elveszett bárányt, órákig kutatott, míg végül egy szakadék szélén megtalálta a remegő állatot. A vállára vette, és örömmel vitte haza. Valaki megkérdezte tőle: miért kockáztattad az életed egyetlen bárányért? A pásztor így válaszolt: mert az az egy is az enyém volt. Így szeret minket Jézus szíve, nem tömegként lát bennünket, nevünkön szólít. Minden ember fontos számára. Ha eltévedünk, utánunk jön, ha elesünk, felemel, ha bűnbeesünk, megbocsát. A 17. században a lakok Szent Margit Mária látomásokban szemlélte Jézus szívét. Az Úr azt mondta neki: íme a szív, amely annyira szerette az embereket, hogy sebbit sem kímélt egészen odáig, hogy teljesen feláldozta magát értük. Micsoda fájdalmas vallomás! Jézus nem azért szenved, mert gyenge, hanem mert szeret. A szeretet mindig sebezhetővé teszi az embert. Aki szeret, az tud sírni, tud várni, tud megbocsátani. A második világháború idején egy fiatal katona súlyosan megsebesült. A tábori kórházban feküdt, amikor megkérdezte az ápolónőt: gondolja, hogy Isten még szeret engem? Az ápolónő elővette a nyakában függő kis keresztet, és csak ennyit mondott: nézze ezt. Ha kétsége támad, nézzen a keresztre. Aki így szeretett, az ma sem szeret kevésbé. A katona később azt mondta, hogy ez a mondat mentette meg a kétségbeeséstől. Valóban, Jézus szíve nem múltbeli emlék. Ma is dobog értünk, ma is szeret bennünket.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így szerte pazarolva az égi kincseket.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, még nézzük meg, mit tanít nekünk Jézus szívem. Elsősorban tanít szeretni. Nem elég beszélni a szeretetről. Jézus szolgált, gyógyított, vigasztalt, megbocsátott. A keresztény ember szeretete tettekben mutatkozik meg. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Megbocsátani. A kereszten ezt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A sebzett szív könnyen megkeményedik. Jézus szíve még a bántások között is szeretni tud. Mit tanít nekünk Jézus szíve? Bízni. Sokan hordoznak félelmeket, betegség, magány, bizonytalan jövő. Jézus szíve azt mondja, ne félj, veled vagyok. Aki Jézus szívében talál menedéket, az a viharok között is békét talál. Egyszer egy hittanos csoportban a pap megkérdezte, mit mondanál Jézusnak, ha most találkoznál vele? A gyerekek sokféle választ adtak, azonban az egyik kisfiú így szólt, csak megölelném. A pap elmosolyodott, mert valójában ez a Jézus szíve tisztelet lényege, engedni, hogy Jézus szeretete átöleljen bennünket. A világ sokszor azt tanítja, hogy az erős ember nem mutat érzelmeket, nem bocsát meg, nem hajol le a gyengékhez. Jézus szíve azonban más utat mutat, a szeretet útját, az irgalom útját, az önátadás útját. Ma helyezzük családjainkat, közösségeinket, betegeinket, egész életünket Jézus szívébe. Kérjük, hogy Jézus szelíd és alázatos szíve alakíts szívünket a te szíved szerint. Tudjuk jól, hogy Jézus szíve ünnepe az egyik legmélyebb és leggazdagabb tartalmú ünnepe az egyháznak. Tulajdonképpen nem csupán egy jámborsági formáról van szó, hanem a keresztény hit lényegéről, Isten szeretetéről, amely Krisztusban láthatóvá és megtapasztalhatóvá vált. Amikor Jézus szívét tiszteljük, nem egy elszigetelt szervet tisztelünk, hanem az egész Krisztust, az Isten embert, aki emberi szívével szeretett, szenvedett, örült és sírt. Jézus emberi szíve az isteni szeretet legkézzel foghatóbb kinyilatkoztatása. Jézus szíve az Atya szeretetének a kinyilatkoztatása. A Szentírás egyik legfontosabb kijelentése Isten szeretet. Isten szeretete nem egy elvont fogalom. Az Atya nem csupán beszél szeretetéről, hanem elküldi fiát a világba. Jézus egész élete az Atya szeretetének látható jele. Amikor Jézus a bűnösökkel együtt étkezik, amikor meggyógyítja a betegeket, amikor megsíratja Lázárt, amikor megbocsát a házasságtörő asszonynak, akkor Isten szíve mutatkozik meg. Jézus maga mondja, aki engem lát, látja az Atyát. Ezért Jézus szíve tulajdonképpen az Atya irgalmának ikonja, benne szemléljük, milyen Isten valójában. És ott van ugye a megnyitott oldalnak a misztériuma. Az egyház atyák különös jelentőséget tulajdonítottak Jézus megnyitott oldalának. Ugye Ádám oldalából született Éva, az új Ádám, Krisztus oldalából pedig születik az egyház. A vér az eukarisztiára, a víz a keresztségre utal. A kereszten tehát nem csupán egy ember hal meg, hanem megszületik az új teremtés. A szentatyák szerint a lándzsa nem egyszerűen sebet ejt Krisztuson, hanem feltárja előttünk Isten szívét, mint ha Isten azt mondaná, nézzetek bele szeretete mélységébe. A kereszt ezért nem a vereség jele, hanem a szeretet végső győzelme. Jézus szíve tisztelet szorosan kapcsolódik az oltári szentséghez. A tabernákulumban ugyanaz a Krisztus van jelen, akinek a szíve a kereszten értünk dobogott. Amikor szentáldozáshoz járulunk, nem csupán kegyelmet kapunk, hanem kapcsolatba lépünk Krisztus szeretetének forrásával. A szentmise a megnyitott szív misztériumának jelen valóvá tétele. Minden eukarisztia azt hirdeti, Krisztus szeretete ma is élő valóság.
A mai ember gyakran úgy érzi, hogy teljesítménye alapján ítélik meg. A munkahelyen, a társadalomban, sokszor még önmagával szemben is. Jézus szíve azonban azt hirdeti, hogy Isten szeretete megelőzi minden érdemünket. Ez az evangélium legnagyobb öröme. Nem azért vagyunk szeretve, mert jók vagyunk, hanem azért lehetünk jók, mert szeretve vagyunk. Az irgalmas szeretet átalakítja az embert. Aki megtapasztalja Krisztus szeretetét, maga is irgalmassá válik. És különösen fontos ünnep ez a papok számára, hiszen hagyományosan ezen a napon imádkozunk a papság megszentelődéséért. A pap arra kap meghívást, hogy Krisztus szívének képmása legyen. Ne csupán tanítson Krisztusról, hanem Krisztus szívével szeressen. Ne csupán vezesse a rábízottakat, hanem hordozza őket imádságban. Ne csupán szolgáljon, hanem önmagát is ajándékozza oda. A hívek pedig arra hivatottak, hogy papjaikban Krisztus pásztori szeretetét fedezzék fel. Jézus szíve ünnepén, kedves Mária Rádió hallgatók, nem egy-egy tárgyat, nem egy képet, nem egy szobrot ünneplünk, a szeretet misztériumát ünnepeljük. Azt a szeretetet, amely rögtől fogva az Atyában nél, amely megtestesült a Fiúban, és amelyet a Szentlélek áraszt szívünkbe. A megnyitott szív ma is ezt mondja nekünk, lásd, mennyire szeretlek. Nem azért jöttem, hogy elítéljelek, hanem hogy életed legyen és bőségben legyen. Ezért a Jézus szíve tisztelet végső soron nem más, mint belépés Krisztus szeretetének iskolájába, ahol megtanuljuk, hogy az ember igazi nagysága nem a hatalomban, hanem a szeretetben van. Jézus szentséges szíve, benned bízunk. Jézus szelíd és alázatos szíve, alakíts szívünket a te szíved szerint. Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa találkozója madridi egyházmegyével. Az evangéliumi öröm tanúiként éljenek a sokféleség egységében. A Szent Atya köszöntötte Madridban az önkénteseket. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban.
1: Queridos hermanos, queridas hermanas, buenas tardes!
2: Leó pápa beszéde a madridi egyházmegyéhez. Legyetek az evangélium öröm tanúi a sokféleség egységében. A Real Madrid foci csapat világhírű madridi Bernabéu stadionját zsúfolásig megtöltő 80 000-es hívősereggel találkozott kedden este Leó pápa. A tánccal és lendületes énekekkel fűtött egyházmegyei találkozón Leó pápa arra buzdított mindenkit, hogy tanúságtételük akkor tudja megérinteni a város szívét, ha újra tanulják a figyelem lelki művészetét, bízva abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy azt felnőttként először tapasztalhatja meg. 14. Leó pápa, aki közismert sportoló, a találkozó kezdetén rögtön megérintette a hitbéli szurkolók szívét.
1: Yo supongo que para un jugador de fútbol hacer un gol en este estadio es algo que les marca poco la vida. Pero don José, hoy la iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
2: El tudom képzelni, hogy mit is jelent egy focista életében, ha ebben a stadionban gólt szerez. Ám itt, ma este, a madridi egyház egy bombagólt lőtt. Szólt rögtönözve Leó pápa, utalva a nagyszerű tanúságtételekre, énekekre és játékokra. Spontán megjegyzését a madridi hívek, fiatalok is felnőttek, szűnni nem akaró tapssal jutalmazták. Ez az este a hit nagyszerű himnusza, és a pápa örömmel csatlakozik az Isten dicséretéhez, és erősíti a szép egyházi családi kötelékeket, amely a polifónia, vagyis az egységben rejlő sokféleség művészetét tanulja, kezdte beszédét a Szent Atya. A közösség megteremtéséhez a szíveknek kell énekelnie felszabadultan, amely az egyházban egyedülálló módon a liturgiában valósul meg, a megszabadító üdvösségtörténet nagy emlékezetében. Az éneklés olyan szükséget, amely áthatja az együttélést, és arra indítja a kultúrát, hogy maradjon nyitott a jövő előtt. A főváros Madrid lakóinak öröme átterjed az ide látogatókra, ha a múlandó érzelmet tartós életformába alakítja, amely megújítja az egyéneket, a csoportokat és az egész egyházmegyei közösséget. Az apostolok ezért szólítanak fel oly gyakran az írásaikban az örvendezésre, hiszen Krisztus szeretete ma is sürget minket. Erről tettek ma este többen tanúbizonyságot, szólt a pápa, hogy a keresztség valóban megváltoztatta az életüket, mert ami bennük volt, átalakult és szolgálattá vált a közösség javára. Leó pápa Magnifica Humanitas enciklikája is, Nehemiás próféta látomásán keresztül arra utal, hogy az egész közösség neki fog együtt Jeruzsálem újjáépítéséhez. Éppen a sokszínűség válik erőforrása a meghallgatás és a párbeszéd révén, amely közös alapja az igazságosságnak és a testvériségnek. Így épül fel egy különleges kapcsolat az egyház és a város között, a munka és a közelség kapcsolataiban, mert napjainkban a keresztény küldetés egyre inkább a nagyvárosi közösségekben mutatkozik meg, ahol egy új kultúra lüktet és készülődik. A szinodális út lehetővé tette számunkra, hogy mélyebben megismerjük és meghallgassuk egymást ezekben az összefüggésekben, amelyekben az egyházmegyei közösség él és formálódik. Ezért olyan fontos, hangsúlyozta a pápa, hogy ne vonuljunk vissza abba a valóságba, amelyben már egykor biztonságban éreztük magunkat, mert ahhoz, hogy elérjük a város szívét, ápolnunk kell azt a tudatosságot, hogy az igazság szimfonikus és mindig felülmúl minket. Ápolnunk kell tehát a vágyat, hogy megtaláljuk a feltámadottat, aki mindig előttünk jár és megelőz minket. Az Úr keresése és követése a feltétele a mai evangelizációnak, hiszen ma ezt mind jobban érezzük, hogy a nagyvárosainkban már nincsenek térképeink a magabiztos navigációhoz. Újra kell tehát tanulnunk a figyelem lelki művészetét, amely nélkül még az evangélium hirdetése is azzal a kockázattal jár, hogy személytelen ismételgetéssé válik. Az egyház jelenléte egy nagyvárosban az üdvössége misztériumának példabeszéde, ahogy azt Jónás könyvében is olvassuk. Semmi se zavarjon, semmi se ijesszen meg, idézte a Szent Atya avilai Szent Teréz énekét, és azt kérte, hogy egyházmegyei egyházként együtt kínálják fel evangéliumi tanúságtételüket. Higgyenek abban, hogy az ember visszatérhet a hithez, vagy pedig megtapasztalhatja azt először felnőttként. Készüljenek fel arra, hogy ezek az új kezdetek nem kivételek, hanem egy új missziós szabály. A plébániai és egyházmegyei tanácsok célja az, hogy megváltoztassa az ember érzékenységét azáltal, hogy mélyebben meghallgatjuk, mit mond a lélek az egyháznak. Amikor ez megtörténik, akkor az imádás életté válik, és akkor ott testvéri és szolidáris kötelékek születnek az emberek között. Leó pápa arra kérte a papokat, hogy ismerjék meg a közösségi megkülönböztetés gyakorlatát, mint a szinodalitás nagyszerű lehetőségét, hiszen az segít minden egyes közösségnek, hogy kiemelkedjen elszigeteltségéből, és hogy megtapasztalja a szent élek örömét.
1: Sed para todos como una Biblia abierta, que en vuestros rostros y en vuestra vida se pueda encontrar la palabra de Dios.
2: Legyenek tehát mindenki számára olyanok, mint egy nyitott Biblia. Isten igéje ragyogjon az arcukon és az életükben. A szeretet valójában az a nyelv, ami otthon nézi magát mindenkiben. Zárta beszédét hétfőn este Leó pápa a madridi Bernabéu stadionban tartott egyházmegyei találkozón.
3: 14. Leó pápa Madridban az önkéntesekhez. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. Spanyolországi apostoli útjának madridi szakaszát 14. Leó pápa június 9-én kedden az IFEMA Madrid kiállítási és kongresszusi központban zárta, ahol a pápa látogatás előkészítésében és lebonyolításában résztvevő önkéntesekkel találkozott. Az IFEMA Spanyolország legjelentősebb vásár és rendezvény központja, amely évente több millió látogatót fogad. A Szent Atya érkezésekor elektromos járművel haladt végig az összegyűlt hívek között, majd a hármas pavilonban találkozott az önkéntesekkel. A program során levetítették a Csendes Hadsereg című kisfilmet, amely az önkéntesek szolgálatát mutatta be. Majd két önkéntes tanúságtétele hangzott el. A résztvevők zenei előadásokat is hallhattak, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén ajándékcsere, apostoli áldás és közös ének zárta az eseményt. Beszédét a Szent Atya szívből jövő köszönettel kezdte.
1: Este encuentro es el último de la etapa madrileña de mi viaje apostólico.
3: Ez a madridi szakasz utolsó találkozója apostoli utam során, és nagyon örülök, hogy veletek madridi és Spanyolország különböző részeiből származó oly sok önkéntessel lehetek együtt. Ti különleges köszönetet érdemeltek, mert jelenléteteket és szolgálatotokat az Úr, az Egyház és a pápa iránti szeretetből ajánlottátok fel. A pápa megköszönte José Cobo Cano bíborosnak, Madrid érsekének az üdvözlő szavakat, valamint az önkéntesek tanúságtételeit és a művészeti programokat. Leó pápa ezután beszédének központi gondolatát fogalmazta meg. Szeretnék megosztani veletek egy egyszerű gondolatot, amelyet így foglalhatunk össze. A keresztények hivatása, hogy az önzetlenség kovászát vigyék a világba. A Szent Atya Jézusnak a kovászról szóló példabeszédére utalt, amelyben az evangélium szerint a mennyek országa olyan, mint a kovász, amely átjárja az egész tésztát. Elmagyarázta, hogy az önkéntes szolgálat ugyanilyen módon alakítja át a társadalmat. Az önzetlenség olyan kovász, amely növeli egy társadalom emberi, erkölcsi és lelki minőségét. Leó pápa hangsúlyozta, hogy napjaink világát gyakran az érdek, a haszon és a nyereség logikája uralja. Sokszor a fejlődést kizárólag gazdasági mutatók alapján mérik, miközben háttérbe szorul az ember teljes kibontakozása. Egy olyan világban, amelyet folyamatosan az érdek és a profit logikája befolyásol,

0: belülről gyógyítsa meg. Hangsúlyozta, hogy az Úr halála és feltámadása után tanítványait küldte a világba, hogy szeretetének, igazságosságának és békéjének jelei legyenek. 14. Leó szerint ez nem csupán az ige hirdetés által történik, hanem talán mindenek előtt egy életstílus által is, egy olyan gondolkodás és cselekvésmód által, amely az evangéliumból fakad. Ennek az életstílusnak egyik legfontosabb jellemzője éppen az önzetlenség. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította az önkénteseket, hogy a jövőben is őrizzék meg ezt a lelkületet. Testvéreim, haladjatok tovább ezen az úton. Alázattal és szelídséggel, mindig gőg nélkül, de szilárd hittel és nagy lelkű szolgálattal. Végül a boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket. A szűzanya esdje ki számotokra, hogy mindig és mindenütt Isten országának kovászai legyetek. A találkozó végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd búcsúzóul így szólt. Köszönöm, és viszontlátásra Rómában!
1: Leó pápa Barcelonában. A keresztények építsék az egységet a megosztott világban. Spanyolországi utazása 4. napján Madridból érkezett a Szentatya Barcelonába, ahol a déli imaóra elmondása után buzdító szavakkal fordult a katalán város lakóihoz. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és prófétái, akár áldozatok és lemondás árán is. 14. Leó pápa kedden délután kevéssel 2 óra előtt érkezett meg a barcelonai Szent Kereszt és Szent Eulália székesegyházba. A gótikus építészete remek műve adott otthont a találkozónak a Szentatya és a barcelonai érsekség hívei között. Együtt elimádkozták a déli imaórát, majd a pápa néhány gondolatot osztott meg velük katalán és spanyol nyelven.
2: Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino come la voce della misma sposa che habla all'esposo.
1: A Zsolozsmát a II. Vatikáni zsinat úgy határozza meg, mint a vőlegényéhez beszélő menyasszony hangját, sőt Krisztus és az ő testének imádságát az atyához. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levelében aláhúzza, hogy mi mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk a keresztséggel. Leó pápa ebből a két képből, a jegyes és a test képéből fejtette ki gondolatait. Az első kép arra emlékeztet, hogy az egyház és benne a barcelonai közösség is a maga gazdag és változatos ajándékaival és karizmáival elsősorban szeretett jegyes, amelynek tagjait Isten arra választotta ki, hogy a szentek közösségét képviseljék. Ezért a pápa arra szólította őket, hogy újítsák meg az egységre, az egyetértésre irányuló elkötelezettségüket. Az egyház az Istentől jövő szeretetnek a gyümölcse, mely akkor növekszik, ha befogadja ezt a szeretetet, alázatos és hálás szívvel, egységben, mert csak így építhetjük a többiekkel együtt a szeretet műveit. Ferenc pápa néhány évvel ezelőtt arra kérte a barcelonai egyházmegyét, hogy a Krisztussal való találkozásból kiindulva növekedjen a testvériségben és az evangélium hirdetésében. Családias légkört kell terjesztenünk környezetünkben, szolidárisan, nyitottan, készen az irgalomra, az áldozatra, a kölcsönös meghallgatásra és megbocsátásra, hiszen ugyanúgy Isten gyermekei vagyunk, és közös a hivatásunk. Szent II. János Pál Barcelonában járva dicsérte befogadó lelkületüket, és bátorította őket, hogy továbbra is legyenek nyitottak a keresztény testvériségre. Sokuk fáradozik a harmónia és a közösség megteremtésén, túl minden széthúzáson, tanúskodva az ige hirdetés, a képzés és a tevékeny szeretet vitalitásáról.
2: Esto nos lleva a la segunda imagen en la que queremos detenernos, la del cuerpo.
1: A második kép a test, amelyről a szentírási szakasz szólt. Ugyanahhoz a

0: testhez tartozunk, és ugyanaz a lélek táplál minket. Ugyanarra az életszentségre kaptunk meghívást, mondta Leó pápa. Számunkra az együttműködés nem stílusválasztás kérdése, hanem fiziológiás szükséglet, hiszen mindegyikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült a kegyelemben, és mi erre válaszolunk a kapott karizmáknak és a ránk bízott feladatoknak megfelelően. A lélek sarkal arra, hogy teljesen átadjuk magunkat, és ezt Isten tervének megfelelően, engedelmesen és bizalommal tegyük. Mint minden testben, közöttünk is vannak erősebb és gyengébb tagok. Egyesek láthatóan végzik feladatukat, mások rejtve belülről cselekednek. Olykor meg sem állva látnak el létfontosságú funkciókat, anélkül, hogy bárki észrevenné. A kapott ajándékok gazdagságában az egység adja az erőnket, és az egységünket a lélek adja. Fontos, hogy egyikünk se engedje tönkretenni az egységet, amelyben Isten minket alkotott, és aminek teljessége felé vezet minket nap-nap után, figyelmeztetett a Szent Atya. Barcelona és a katalánok hivatása és felelőssége az egység építése. Egy háborúktól és megosztottságtól szenvedő világban, ahol a társadalom egyre széttöredezettebb és individualistább, legyünk vértanúk, vagyis az egység, a befogadás, az egyetértés és a béke tanúságtevői és profétái, akár áldozatok és lemondás árán is. Ahogy a város védőszentje, Szent Eulália és sok más vértanú, mi is legyünk készek lemondani önmagunkról és minden fölösleges dologról, hogy a valóban fontos és örökké tartó dolgokra építsünk. Ezt tanítja nekünk a megfeszített. Erre szólít Pál apostol és a szentek példája, ezt akarjuk együtt tenni Jézusnak az utolsó vacsorán atyához szóló szavaival. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Mária, az egyház anyja és az egység anyja segítsen minket, hogy hűek legyünk ehhez a feladathoz és ehhez a küldetéshez. Irgalom szent anyja, imádkozz értünk.
1: Mari di Dio della Mercè, pregheu per nosotros.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándékfogadás műsor ideje. Kedves hallgatók, kifejezhetik ima kéréseiket, szándékaikat a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámon. Továbbá megtehetik mindezt a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

Sepsi Szent Györgyről írja Cseplő András, ezt az ima szándékot, rózsafűzét felajánlom gyógyulásomért, testvéremért, sógornőmért, rokonaimért. Hála és dicsőség az Úrnak, András. Egy mindennapos hallgató írja Csíkszeredából, felajánlom a rózsafűzét minden egyes családom, minden egyes tagjáért, kapcsolatunkért, békéért, békességes kapcsolatét, szeretetét. Uram, bocsáss meg, amit ellened vétettünk. Bajáról írja Julianna, ezt a rózsafűzét élő és elhunyt hozzám tartozóért ajánlom fel. Nem mindennapos hallgató írja Erdélyből, a rózsafűzét felajánlom. Testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, fontos szándékért, Jézusom, bízom benned.

Egy édesanyja írja Székely udvarhelyről, a rózsafűzért felajánlom családomért, gyógyulásért, gyerekeimért, hogy sikerüljön a vizsgájuk, Jézusom, bízom benned. Erika írja Maros megyéből, felajánlom a nap összes imáját gyerekeimért, kapott kegyelmekért, Uram, legyen meg a te akaratod, adj békét a szívünkben.

0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös számon hívhatnak. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva.

Mindennapos hallgató írja, nagyváradul az egész heti rózsafűzéreket felajánlom. A szűzanya szándékáért, hálával a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, derekeinkért, fiam utazásáért, egy fontos szándékért. De mindennapos hallgató írja, Gyergyó Szent Miklósról a heti miséket, rózsafűzéreket felajánlom a kapott kegyelmekért, családom egészségét, unokám sikeres vizsgájáért, fontos szándékért, Jézuson bízom benned. Felajánlom a napi imákat, édesanyám egészségét, írja egy hallgató külföldről, édesapám lelki üdvéért, hálából a kapott kegyelmekért, és további segítségét az egész családnak Isten fizesse. Felajánlom a heti imákat Lőrinc Mátyás halálának 6. évfordulóján, az ő lelke üdvéért, pihenése legyen csendes a kápolnási temetőben.

0: tessék, Mári Rádió.
1: Háló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt a rozsaszívért felajánlom, a Mári Rádió munka közösségéért, családaiért felajánlom, előszívért, egyeségért. Unokán vizsgáinak sikerüljét. Felajánlom Timár Sándor Asztrit atya születésnapjára. Jóra jön neki további egészséget, erőt a munkájához. Felajánlom Pallu közösségéért, a világvégéért. Mindenkiért.
0: Mindenki, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.

Németországból írja egy hallgató, ezt a rózsafűzét felajánlom bűnek bocsánatáért, a világ békéért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a gonosz távozásáért, szüleimért, gyerekeimért. Szűzanyám védelmez minket minden bajtól.

névtelen hallgató írja. Mai összes imákat, rózsafűzét felajánlom betegekért, munkanélküliekért, beteg, a papokért, kispapokért, tisztított tűzben szenvedőkért, a gonosz távozásáért, a lelki betegért, a szűzanya segítse meg. Szintén egy névtelen hallgató írja, rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom hálából, a kapott kegyelmekért, a gonosz távozásáért, békéért. Nagyon fontos szándékra, Istenem, legyen meg a te akaratod. Tessék, Mária Rádió. Halló.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözölhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Mi éppen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek. Ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvet.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legnagyobb szüksége van.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Most együtt imádkozzuk Jézus drágalátos vérének litániáját. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyaisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiúisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egyisten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére!
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haláltusában a földre hullott vét.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfáján kiontott vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erőssége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szüzeket termelő vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az örök élet záloga.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója.
1: Üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér.
1: Üdvözíts minket!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk, Uram!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk!
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket.
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, aki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd, kérünk, hogy az üdvösségünk árát úgy tiszteljük, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen. Amen.
1: Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy a mai szép délután is velünk együtt imádkoztak. További jó rádiózást és szép estét kívánva búcsúznak önöktől innen a nagyváradi stúdióból.
0: Szebeni Lajos
1: és Majoros Attila. Viszont hallásra.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk a Szatmárnémeti Kálvária templomból, a Jézus szíve 96. Szent Miséjét, amelyet főtisztelendő Dankó Balázs, a nagybányai Szent József templom plébánosa mutat be. A kántori szolgálatot Blaskó Balázs látja el, énekel Lázár Vendel. Ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves híveket, a Mária Rádió hallgatóit és mindazokat, akik az online téren keresztül csatlakoznak közös imádságunkhoz és csatlakoznak be a Szent Misébe. Nagy örömmel köszöntöm körünkben főtisztelendő Dánko Balázs atyát, Nagybányai Szent József plébánia plébánosát, aki segíteni fog nekünk, hogy felkészüljünk Jézus szentséges szívének ünnepére. Mai szentmisét Johanna gyógyulásáért, valamint Isten segítségéért a Kádár és császár családok élő és elhunyt tagjaiért ajánlom fel.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
3: Gyónom a mindenható Istennek,

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten.

olvasmány a királyok első könyvéből. A nagy száraság harmadik esztendőjében történt, hogy Ácáb király üzenetet küldött Izrael valamennyi fiához, és egybegyűjtett a prófétákat a Kármel hegyére. Ekkor Illés odalépett az egész nép elé, és azt mondta, meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt. A nép azonban egy szót sem felelt senki. Erre Illés azt mondta a népnek, én maradtam meg egyedül az Úr profétái közül, Baál profétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két fiatal bikát, aztán ők válasszák ki maguknak az egyik bikát. Vágják a darabokra, és tegyék a fára, de ki maguknak az egy tüzet ne tegyenek alája, és pedig majd a másik bikát készítem el, és teszem a fára. Tüzet szintén nem teszek alája. Hívjátok segítségül Istenek nevét, én meg majd segítségül hívom az én Uram nevét. Amelyik Isten tüzet küldve meghallgat, az legyen az Isten. Erre az egész nép azt felelte, helyes az indítvány. Azt mondta tehát Illés Baál profétáinak, válasszátok ki magatoknak az egyik bikát, először ti készítsétek el, mert ti vagytok többen. Hívjátok ki segítségül Istenetek nevét, de tüzet ne tegyetek alája. Miután ők átvették a bikát, amelyet nekik odaadott, elkészítették, és reggeltől délig hívogatták Baál nevét. És azt mondták, Baál, hallgass meg minket, de nem jött nem hang sem, és nem felelt senki sem. Hiába ugrándoztak az oltár körül, amelyet készítettek, amikor aztán az idő már délre járt, Illés így gúnyosodott velük, hangosabban kiáltsátok, hiszen Isten ő, talán éppen beszélget, vagy félre vonult, vagy úton van, vagy bizonytán alszik, hadd ébredjen fel. Hangosabban kiáltoztak tehát, és szokásuk szerint késekkel és törökkel vadogatták magukat, amíg el nem borította őket a vér. Amikor aztán elmúlt a dél, és örjöngésük közben eljött az ételáldozat bemutatásának ideje, és nem hallatszott egy hang sem, és mondta Illés az egész népnek, gyertek hozzám! Amikor a nép eléje járult, Illés helyére állította az Úr lerombolt oltárát. Még megparancsolta úgy, hogy vett 12 követ Jákob fiai törzseinek száma szerint. Jákobhoz ugyanis így szólt az Úr, Izrael legyen a neved, Illés Jakábhoz ugyanis

Jákobhoz ugyanis így szólt az Úr, Izrael legyen a neved, él és akkor oltárt épített e kövekből az Úr nevében, és mintegy két barázsda széles vízárakat készített az oltár köré. Aztán elrendezte a fát, feldarabolta a bikát, rátette a fára, és azt mondta, töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek rá az egészen elégő áldozatra, meg a fára. Aztán így folytatta, másodszor is tegyétek meg ezt. Amikor másodszor is megtették, azt mondta, harmadszor is tegyétek meg ugyanezt. Megtették harmadszor is ugyanezt, folyt a víz az oldaláról, és a zárok medré is megtelt. Amikor aztán eljött az egészen elégő áldozat bemutatásának ideje, odalépett Illés proféta, és így fohászkodott, Uram Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, mutassa meg ma, hogy te vagy Izrael Istene, meg hogy én te szolgád vagyok, és hogy a te parancsodra cselekedtem mindezt. Hallgass meg, Uram, hallgass meg engem, hogy megtanulja a nép, hogy Urunk, te vagy az Isten, és hogy te térítetted vissza ismét szívünket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és megemésztette az egészen elégő áldozatot, meg a fát, a köveket és a port, s felította a vizet, amely az árokban volt. Amikor látta ezt az egész nép, asztra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten, ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy I betű sem, sőt egy vessző sem, amíg be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Amen.

0: Krisztusban, kedves testvérek! Jézus szíve tisztelet egyik legszebb gondolata, hogy Jézus szíve nem csupán egy jelképes szív, hanem az Atya szeretetének látható és megközelíthető szentélye, temploma. És tudjuk jól, minden templomban, katolikus templomról beszélünk, a központi hely az oltárszekrény, a tabernákulum. Ott őrizzük a legszentebbet, Jézust magát, az oltári szentséget. Mai elmélkedésünk témája Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye. Amikor a templomba belépünk, tekintetünk gyorsan a szentségházra irányul, ott őrzik a legnagyobb kincset az oltári szentségben jelenlévő Krisztust. A szentségház nem önmagáért érdekes, sem azért, mert szép és aranyos díszekkel van felékesítve, hanem azért, mert Isten jelenlétét hordozza. Hasonlóképpen mondhatjuk, Jézus szíve az a szekrény, az a frígy szekrény, frígy láda, amelyben az Atya végtelen szeretete lakik. És úgy lakik, hogy ez a lakás örökkévaló, örök jelenlét. Benne nyilatkozik meg Isten irgalma, jósága és hűsége. Jézus szent szíve feltárja nekünk az Atya szeretetét, és úgy jövünk mindig a templomba, hogy felüdüljünk, de tanuljunk, elmélkedjünk, és tekintetünket előre szegezzük. Az emberek mindig is keresték az Istent, mindig is keresték az igazat, a szentet. És sokan kérdezték régebben, és ma is kérdezik, milyen az Isten. Szeret-e minket az Isten? Törődik-e velünk az Isten? És a választ Jézus adja meg. Amikor Fülöp apostol azt mondta, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, Jézus így felelt neki, kicsit bosszusan, Fülöp, aki engem lát, az látja az Atyát, a láthatatlan lélek Atyát. Jézus egész élete az Atya szívének kinyilatkoztatása volt, amikor megbocsátott a bűnösnek, amikor megsimogatta a gyermekeket, amikor meggyógyította a beteget, amikor sírt Lázár sírjánál, mindannyiszor az Atya szeretete ragyogott fel. És csodálatos ez a ragyogás. Ezért szemléljük Jézus szívét. Nem pusztán egy emberi szívet látunk, hanem azt a helyet, azt a tárházat, ahol az isteni szeretet emberi alakot öltött, az isteni szeretet megtestesült, láthatóvá, tapinthatóvá vált. Jézus szíve megnyitott szív. A kereszt alatt különös esemény történt. A katona lándzsával megnyitotta Jézus oldalát, és vér és víz folyt ki belőle. És az egyház mindig úgy értelmezte ezt a cselekedetet, mint Jézus szívének a feltárulását. Mintha az Úr azt mondaná, nézzétek, ilyen az én szeretetem. Nem zárt, nem önző, nem feltételekhez kötött. Teljesen nektek adom magam. Ez az üzenet. A világban sok szív bezárul, sok minden bezárul. A családosok tapasztalják, hogy nagyon sok család bezárkózik, és elzárja magát más családoktól. Társadalmak, nemzetek. És ott vannak a csalódások, a sebek, az árulások miatt az ember gyakran védekező falakat épít maga köré, és egyre inkább zárkózottabbá válik. Jézus üzenete ellentétes ezzel, nyitottság. Jézus azonban még a kereszten sem zárta be a szívét, azokért is imádkozott, akik megfeszítették, üldözték, bántalmazták és szenvedést okoztak neki, akik gyalázták őt. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ez a nyitott szív lett a mi menedékünk. Hadd engedjetek meg egy példázatot, a király kincses kamrájáról szól. Volt egyszer egy hatalmas király, akinek országában nagy éhínség, szükség támadt. Az emberek nélkülöztek, sokan elcsüggettek. A király palotájában azonban volt egy különleges kincses kamra, amely tele volt gabonával, arannyal és minden szükségessel. A nép azt hitte, hogy ez a kincses kamra zárva van előttük, és csak a kiváltságosok léphetnek be, csak a protekciósoknak jár valami. Egy napon a király fia kinyitotta a kaput, és ezt mondta hangos szóval: Atyám, minden kincse nektek is szól, gyertek bátran, ne féljetek, aki éhes, kap kenyeret, aki szegény, segítséget, aki beteg, gyógyulást. Sokan azonban nem hittek neki, mondván ez is egy új ígéret, sokat hallottunk már ilyet. Távol maradtak, és tovább szenvedtek. Akik viszont bátrak voltak, és hittek, beléptek, megtapasztalták, hogy valóban mindenki számára van hely, és van ajándék. Kedves testvérek, a történetben a király az Atyaistent jelképezi. A király fia Jézus urunkat. A kincses kamra pedig nem más, mint Jézus szíve. Benne van minden kegyelem, bőven, minden vigasztalás, minden bocsánat, minden erő, amire szükségünk van. És még egy dolog, mindenki mehet oda. Sokszor mégis úgy élünk, mintha ez a kincs nem lenne a miénk. Imáinkban félénkek vagyunk, bizalmatlanok vagyunk, mintha Isten nem akarna meghallgatni bennünket. Jézus szíve azonban nyitva áll minden ember előtt. Jézus szíve a bűnösöknek menedéke. A nagy kilenced egyik legfontosabb üzenete a bizalom. Jézus nem a tökéletesekért jött, nem azokért jött, akiknek nincs szükségük gyógyulásra, akiknek semmiféle szükségük, bajuk nincsen. A tékozló fiút visszafogadó atya, az elveszett bárányt kereső pásztor, a házát kiseprő asszony mind ugyanerről beszélnek az evangéliumban. Isten keresi az embert. Isten útra indul, minket is vár, keres bennünket. Várja megérkezésünket. Jézus szíve különösen azok számára nyitott, akik elesettek, bűnösök vagy megtörtek. Talán valaki azt gondolja, túl sok hibát követtem el, nagyon gyarló vagyok, túl messzire kerültem Istentől, sok minden elsodort engem. Már nem érdemlem meg az ő szeretetét. Jézus szíve erre viszont azt válaszolja, éppen pontosan azért jöttem. A legnagyobb szentek nem azok voltak, akik soha nem estek el, hanem akik mindig visszatértek az Úrhoz. Visszatértek ahhoz a tárházhoz, ami nem más, mint a szeretet tárháza. Jézus szíve a családoknak az otthona. Korunk egyik legnagyobb sebe a szeretet hiánya, a hontalanság, a gyökértelenség, a nincstelenség, az identitásnak a válsága, amikor az ember azt mondja, nekem nincs senkim, nincs semmim, nincsenek enyéim. Sok családban kevés az idő, sok a sértettség, a meg nem bocsátás, az elhidegülés. Jézus szíve tisztelet arra hív, hogy családjainkat az ő szívének iskolájába vigyük el, oda helyezzük le. És mit tanulhatunk ott? A helyen türelmet, szelídséget, megbocsátást, önfeláldozó szeretetet. Ahol Jézus szíve uralkodik, ott a szeretet lassan begyógyítja a bajokat, sebeket. Nem egyik napról a másikra, hanem kitartó kegyelemmel. Korunk másik betegsége a gyorsított folyamatok, pedig gyors gyógyulás nincsen. Kitartás, lassú, folyamatos, kitartó munka kell mindenhez. És mit kér tőlünk Jézus szíve? Nem nagy dolgokat, bizalmat, azt, hogy higgyük el, szeret bennünket, másodszor viszont szeretetet. Sokszor könnyű kérni Istentől, de nehezebb szeretni őt, és nehezebb megérkezni, és ott maradni, hűségesnek lenni, kitartani, megmaradni. Jézus szíve azt kérdezi ma tőlünk, látod-e, felismered-e, mennyire szeretlek, és te hogyan válaszolsz erre a szeretetre, hiszen a válasz is ugyanannyira fontos, mint az első útra tett üzenet, amit Isten elküld a föld felé, a szívünk felé, értelmünk felé. A válasz nem elsősorban szavakban áll, hanem a hűséges imában, a szentmisén való részvételen, szentgyónásban, a fele baráti szeretetben, a mindennapi kötelességek becsületes teljesítésében, hűségben, szorgalomban és becsületes munkában. Kedves testvérek, Jézus szíve nagy kilenced napjain különösen is szemléljük ezt a titkot. Jézus szíve a magasságbelinek szent tárháza, szekrénye, frigyládája. Benne találjuk az atya irgalmát, benne találunk bocsánatot, benne találjuk az erőt a küzdelemhez, benne találjuk örök üdvösségünk reményét. Amikor ma imádkozunk, vigyük oda Jézus szívéhez, hiszen ez egy zarándoklás is a részünkről, eljöttünk, itt vagyunk, hoztunk valamit magunkkal, sebeket, érdemeket, jóságot, álmokat, imákat, hálaimákat, kéréseket, és mindent oda teszünk. Oda teszünk Jézus lábához, oda tesszük, oda szegezzük Jézus szent szívére, és kérjük Jézus szelíd és alázatos szíve, alaki szívünket a te szent szíved szerint. Amen. Imádkozzunk testvérek, Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért szent fia életét áldozta.
1: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedéséért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségéért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
0: Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt, Krisztus a mi Urunk által.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetség.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét.

0: mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rád.

0: örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
2: engesztelődjetek, és szívből egymással.
1: Legyen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

szelíd és alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk mindenható örök Isten tekint szeretett fiat szívére, s arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért testekelnek, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Édes Jézus, az ember innen megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tiéd vagyunk, tiéd is akarunk maradni. Hogy azonban veled szorosabban egyesüljünk, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan téged meg sem ismertek, mások parancsaidat megvetették, s eltaszítottak maguktól téged. Könyörülj mindezeken, ó jóságos Jézus, és ölelt valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Úrunk, ne csak a híveknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Hát, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedést tart fogva, vagy a szakadás elválasztott, hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Hagy Urunk anya szent egy házadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet, add, hogy az egész föld kerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támad, dicsértessék és áldassék mindörökkön örökké.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus neve.
1: Áldott legyen Jézus neve.
0: Áldott legyen szentsége szíve.
1: Áldott legyen szentsége szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága látos vére.
1: Áldott legyen Jézus drága látos vére.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.

Áldott legyen a szűz és anya neve Mária. Áldott legyen dicsőséges mennybe vétele. Áldott legyen Szent József Mária tisztaságos jegyese. Áldott legyen Isten az ő angyala.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Kálvária templomból. A Jézus szíve 9. 6. szentmiséjét, amelyet főtisztelendő Dángó Balázs, a nagybányai Szent József templom plébánosa mutatott be. A kántori szolgálatot Balaskó Balázs látta el, énekelt Glázer Vendel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzunk a helyszínről, Szűcs Tímea és Gyukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a szatmárnémeti Kálvária templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik később kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabadkirályi várossá. Addig az 1230-as évi szabadság leveleik tanúsága szerint mindkét város, Szatmár és Németi önálló közigazgatású, azonos jogú volt. Szatmár Németi mai földrajzi helyzete, a Szamos medrének 18. század végi szabályozása, és ezt követően a Holt medrek fokozatos megszűnése nyomán alakult ki. Szatmár városa a Szamos mellé épített királyi vár szomszédságában települt, mindkettő a Szamos két ága által körülvett területen, szigeten. Szatmár és Németi a szatmári várral együtt a tatárjárás után nem sokkal újjáépült és virágzásnak indult. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felől is könnyen megközelíthető határvárosnak számít. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagymértékben befolyásolta a Szamos folyó. Szatmár vára volt a Szamoson Erdély felől leúsztatott só átrakásának központja. Neve is innen ered, a Salcmart magyarosodott Szatmárra, majd lett szintén fonetikusan Szatumáre. Alföldies típusú, szélesen elnyúló település egyhangoságát fásított terek, ligetek, szamosi partfürdő enyhítik. Központja a hatalmas parkozott főtér. Szatmár Németi a római katolikus püspökségnek székhelye a Szamos jobb partján. A szatmári püspökök lakhelye és irodája 19. század közepéig a jezsuiták egykori rezidenciájában volt, amikor Hám János püspökben megfogalmazódott a rezidencia udvarában építendő Kálvária gondolata. Megtervezésével Tischler Albin csanálosi plébánost bízta meg 1844-re a Doboló Domnak nevezett magaslaton fel is épült a Kálvária kis kápolnája és a templom kertjében kialakított keresztút 14 állomása. A laza homokos talajra épített kápolna hamarosan repedezni kezdett, beomlással fenyegette. A kápolnát ezért lebontották, és 1908-ban Veszelovszky Béla építész és testvére tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. A templom alaprajza széles, négy boltszakasznyi hosszú hajóból áll, amelyet két oldalt három-három kápolnatér szegélyez, és a nyolcszög öt oldalával záródó kereszthajó és szentély csatlakozik hozzá. A középső oldalkápolnák mélyebbek, s ezáltal hangsúlyosabban szerepet kaptak. Az alaprajz másik fontos elemei a szentély mindkét oldalához szimmetrikusan csatlakozó egyszintes segrestjék. A csúcsíves stílusú kápolna egyes elemét megtartották, csúcsívesek maradtak az ablakok, gótikus példákra emlékeztet a domborművel díszített kapuzat, a két 42 méter magas torony formája és a támpillérek. A hásfálból faragott, festett szobrokkal díszített főoltár nem bizonyított állítás szerint a tiroli Stufflesser Ferdinand műhelyéből származik. A két oldalhajóban elhelyezett mellékoltárok és a szószék tölgyfából készültek. 1908. augusztus 9-én a torony két keresztjét áldották meg, majd december 12-én Boromissa püspök már a templom négy harangját szentelte meg. Az 1200 férőhelyes templomot Boromissa Tibor püspök 1909. június 6-án Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel, gondozását Szatmár püspöke a Jézus Társasága szerzetes rendre bízta. Ebből az alkalomból a templom belsejét még a régi épületből származó oltárokkal, áldozószékekkel, padokkal és szószékkel szerelték fel, és majd csak az ezt követő években került sor az új bútorzat elkészítésére. A templom hamarosan a Jézus Szíve tisztelet központjává lett, egyházmegyei zarándok helyé. Az épületet többször javították, legutóbb 2012-ben esett át teljes felújításon. 2003-ban megalakult az önálló német és román nyelvű személyi plébánia, 2013-tól pedig újra jezsuiták látják el a híveket. A műemléké nyilvánított Kálvária templomot látni kell, meg kell tapasztalni azt a csendet, nyugalmat, amit átélhet az ember az udvaron sétálva vagy beülve a padok közé. Hívek száma összesen 27.178 fő. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség, Szatmári Esperesi kerülethez tartozik. Búcsúját minden évben 9-ed előzi meg, 9 napon keresztül a legszentebb áldozaton való részvétellel készülnek a hívek az ünnep fogadására. Minden évben a Jézus szíve ünnepe utáni vasárnapon tartják az egyházmegye búcsúját Szatmárnémeti régi főterén. A műsor a Szatmárnémeti Kálvária templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok. Ma este az aranycsináló mesét mondom el nektek. Mátyás király idejében éjjel-nappal tárva nyitva állott a budai vár nagy érc kapuja. Szabadon járhatott rajta ki s be a szegény jobbágy, csak úgy, mint a zászlós úr. Nem az én házam ez, hanem az országé, mondogatta a nagy király. Én magam csak zsellér vagyok benne. Kötelességem szívesen látni a gazdát, akár szűrdolmányba jön, akár básony mentébe. Nem is volt Mátyás udvara soha ügyes, bajos ember nélkül. Egymás sarkát taposták a kócsag tollas vitézek, a nagyszakálú tudósok, a nagyszavú kalmárok, a csendes mesteremberek. A királynak pedig mindenkihez volt egy-két jó szava. A legtöbb becsülete volt pedig előtte az olyan embernek, aki valami okos találmánnyal állított be hozzá. Az soha ajándék nélkül el nem eresztette. Például annak az Orbán nevű öreg puska művesnek, aki az első ágyút öntötte, annyi aranyat adott, amennyit az ágyú szájába belefért. Az pedig olyan nagyon hatalmas volt, hogy 24 ökör húzta fel a budai várba. Így hát világra is szólt a híre Mátyás bőkezűségének, s külső országból is özönlöttek a budai várba a sok feltalálók. Volt azok közt nagyszerű ember is, volt világcsaló is, de Mátyás éles szeme a szívébe látott mindnyájuknak. Egyszer egy magyar, egy olasz meg egy cseh ember kívánkozott a király elé. Mind a hárman azt mondta, hogy ő valami nevezetes dolgot eszelt ki. Legelőször a magyar emberrel eredt beszédbe Mátyás, mert az volt köztük a legöregebb. Foltos süvegét, ahogy lekapta galamb ősz fejéről, elmosolyodott a király. No, öreg, mi tudományt árulsz? Az öreg ember szerényen így felelt. Hát csak olyan szegény emberest, királyom. Arra jöttem rá, hogy két annyi ideig tart a csizma, ha rezet ütnek az órára. Dicsérem az eszedet, öreg, bólintott a király. Magam is megrezeltettem a katonáim csizmáját. Hely, öreg, ha ilyen öreg nem volnál, bizony bevennélek a fekete seregbe. De uram király, nem vagyok én még olyan öreg, mert még ma is 32-nek adok enni. Mosolyodott el az öreg, de úgy ám, hogy minden foga kilátszott. 32 volt az csak ugyan. Ember vagy szolgám, nevette el magát a király, és hátraintette a kincstárnokának. Mikor a kincstárnok odaért, ezt mondta neki. 32 aranyat adjatok ennek a jó embernek. Hát te mit hoztál, Tamás mester? Fordult oda a másik emberhez. A Tamás névre egy olasz hallgatott, ilyet nézésű kis keszeg ember volt, alig tudott előkotorászni a fekete köntös alól egy bot formájú üres fatokot. Annak a két végébe egy-egy gömbölyű üveglencse volt beleillesztve. Nézz ebbe bele, uram királyom, tekints le a Dunára! Mátyás a szeméhez tartotta a tokot, és ilyetten kapta el a fejét. Ohó, micsoda ördöngös mesterség ez! Olyan közel láttam benne a Dunát, hogy éppen csak a locsolása nem hallatszott. Fordítsd meg a csövet, királyom, és nézz föl a vártornyára, tanította a király csendesen kis olasz ember. Mátyás szót fogadott, és elkiáltotta magát. Olyan kicsi kelet, hogy a tenyeremmel eltakarhatom. Gyertek, urak, csodáljátok ti is, micsoda csodát eszelt ki Tamás mester nagy tudománya. Míg az urak a messzelátóval mulattatták magukat, Mátyás megint parancsot adott a kincstárójának. 100 aranyat rendelek Tamás mesternek, holtig való ellátást az udvaromnál, tiszteletet, becsületet, országvilág előtt. De már ezt a cseh tudós nem állhatta szó nélkül. A nagy, vörös képű ember nagy merészen megkapta a király karját. Megállj, király! Ha ez ilyen dibdáb dolgokra így megjutalmazod, mit adsz az én tudományomért? Hát te mit tudsz, kérdezte a király rosszkedvűen a hányaveti csehet. Tudok aranyat csinálni, felelte kevélyen, s akkorát ütött a mellére, hogy csak úgy döngöd bele. A király kíséretén csodálkozva moraj futott végig. Sok balgatag ember kereste ebbe az időbe az aranycsinálás titkát, de Mátyás józan elméje azonban nem hitt benne. No, az is szép mesterség, intette barátságosan a tudósnak. Hát aztán miből csinálod azt az aranyat?
Akármiből, uram, amit én a forraló üstömben teszek, ha vas, ha kő, ha sár, abból arany lesz. No, ez derék dolog, mester, mosolygott a király. Ekkora tudományt méltó jutalomba kell részesítenem. Hamar hozzatok egy nagy üres zsákot. No, ezt mind kincsel töltik tele, gondolta magába az aranycsinálós, még jobban felfújta magát. Csak akkor képett el, mikor Mátyás odaborította vállára az üres zsákot. Nesze, mester, a jutalom, használd jó egészséggel. Uram király, hebegett, megütődve az aranycsináló, hát miért űzöl belőlem csúfot? Hát mit csináljak én ezzel az üres zsákkal? Nini, mester, nevetett a király, hát rak bele az aranyat, amit magad csinálsz. Úgy elkotródott az aranycsináló mester, hogy képpel se fordult többet Budavára felé, ahol annyi ragyogó arany közt mégiscsak a Mátyás királya esze volt a legragyogóbb arany. A mesének vége, aludjatok jól, s álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. A nap lenyugszik csendesen, hegyet, mezőt és síkvizet, borzongva itt hagy, s visszaint, hogy holnap újra felragyog.
1: Ámulva néz a föld fia, hogy alkotunk így gondosan, kiszabtál törvényt és időt, hogyan kövesse árny a fényt.
0: És míg sötétség leple hull, az égre, mely csendben pihen, a munkaláza elcsitul, a fáradt szív békét keres.
1: Igédnek fénye boldogít, reményben, hitben gazdagít, Atyánk időtlen fényed ő, dicsőségednek sugara.
0: Nap ő, amelynek kelte nincs, és nincs nyugvása alkonya, az ő fényében jár a föld, s örökké zengi őt az ég.
1: Urunk, egykor majd minket is ragyogjon át a tiszta fény, s fiaddal, szent lélekkel is zengjünk nevednek éneket.
0: Amen. Amen. Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét. Csak Istenben keresd meg nyugvást, lelkem, mert tőle kapok segítséget.
1: Mert ő az én menedékem és szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok többé meginogni.
0: Meddig rontotok egyetlen emberre oly sokan, hogy ledöntsétek? Mint omló falat, mint roskadó palánkot?
1: Le akarják dönteni magasából, hazugságban lelnek gyönyörűséget, szájukban áldást, szívükben átkot hordanak.
0: Csak Istenben keresd meg nyugvást, lelkem, mert tőle kapok reménységet.
1: Mert ő az én Istenem, szabadulásom. Sziklaváram ő, nem fogok meginogni.
0: Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Isten az én kőváram, menedékem Istennél találom.
1: Népem, mindenkor benne remélj, előtte önsd ki szívedet. Isten a mi menedékünk.
0: Bizony, csak pára Ádám minden fia, az emberfiak hamisak.
1: Magasba lendül velük a mérleg, együtt is könnyebbek ők a füstnél.
0: Ne bízzatok az erőszakban, rablással ne dicsekedjetek.
1: Vagyonotok, hogyha gyarapszik, szívetek hozzá ne tapadjon.
0: Egyet szólt az Isten, kettőt hallottam belőle.
1: Istené a hatalom, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Várjuk reményünk boldog beteljesülését, és üdvözítünk dicsőséges eljövetelét.
1: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten. Könyörüljön rajtunk, és áldjon meg minket az Isten. Derítse föl ránk arcának fényét.
0: Add ismerjék meg útját a földön, és segítségét az összes nemzetek között.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk. Magasztaljanak az összes népek.
0: Örvendjenek és újjongjanak a nemzetek, mert te igazságosan ítéled a népeket, és te vezérled a nemzeteket a földön.
1: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk. Magasztaljanak az összes népek.
0: Földünk megadta gyümölcsét. Megáldott minket Isten, a mi Istenünk.
1: Áldjon meg minket az Isten. Félve tisztelje őt a föld minden határa.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Derítse föl ránk arcának fényét, és áldjon meg minket az Isten. benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az Atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden.
1: Egymás iránt mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Alázkodjatok meg az Isten hatalmas keze alatt, hogy annak idején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja van rátok.
0: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
0: Szárnyad árnyékában védj meg engem!
1: Mint szemed fényét!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét!
0: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívőeket, és magasztald fel az alázatosakat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékek.

0: megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívűeket, és magasztald fel az alázatosakat. Kedves testvéreim, újongva köszöntsük Istenünket, aki atyai örömmel adja jó téteményeit népének. Kérjük őt buzgó lélekkel.
0: Urunk, add bőségesen kegyelmedet és békédet.
1: Örök Istenünk, neked ezer év csak annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt.
0: Emlékeztes arra, hogy életünk olyan, mint a virág, amely reggel virul, estére elhervad.
1: Adj mennyei kenyeret a népnek, hogy ne éhezzék.
0: És élő vizet, hogy soha ne szomjazzék.
1: Add, hogy híveid az odafönt valókat keressék, és abban találják örömüket.
0: És a munka meg a pihenés idejét is egyaránt dicsőségedre használják fel.
1: Küldj nekünk, Urunk, kedvező időjárást,
0: hogy a föld bőséges termést hozzon.
1: Mutasd meg arcodat a megholtaknak,
0: és minket is részesíts arcod szemlélésének boldogságában.
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, szent nevedet és irgalmadat hirdeti minden nemzedék. Fogadd el hozzád esdeklő népedet, és add, hogy szüntelenül magasztaljon téged dicsőítő énekével. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

lettek, mint mások. Azok, hogy jót tegyenek, ezek, hogy kapják. Mondta Baltazár Gracián.

dicsétessék a Jézus Krisztus. Szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Megnyívjuk a kedves Máre Rádió hallgatókat egy gyönyörű szép szentségimádásra, amelyet a Sepsi Szent György Élet a Lélekben ima csoport végez. Kapcsolódjunk bele szívvel, lélekkel.

0: Köszöntünk Jézusunk itt az oltári szentségben, minden jelenlevővel és minden hallgatóval. Hálát adunk neked, Urunk, ezért az újabb alkalomért, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Hálát adunk neked, Urunk, minden gyógyulásunkért és szabadulásunkért, testi és lelki gyógyulásunkért és szabadulásunkért, amelyet oly sokszor megtapasztalhattunk a te jelenlétedben, a közösségi találkozóinkon, a szent miséken. Köszönjük, Urunk, hogy te itt maradtál köztünk. Urunk, a te mennyei irgalmadba ajánljuk magunkat, mindazokat, akiket ránk bíztál, akiket imáinkba hordozunk. Kérünk, hogy áradjunk-e te mennyei irgalmad minden gondolatunk, szavunk és cselekedetünk fölött, amivel megbántottunk téged és embertársainkat. Nem csak a mai napon, hanem életünk minden eltelt napján. Köszönjük, hogy te vagy az irgalom forrása a mi számunkra. Köszönjük, hogy te azért haltál meg értünk, hogy mi újból és újból minden tévedésünk után megtapasztaljuk és befogadjuk a te irgalmadat. Hála és dicsőség neked, Uram, ezért az irgalomért, ezért a szeretetért, minden érintésért, hogy átjársz és betöltesz minket, Uram, mindazokat, akik itt vagyunk, minden hallgatót, minden magányost, minden beteget ágyhoz kötötted, akik most hallgatják a Mária rádiót, mindazokat, akik a kórházi ágyakon fekszenek, a te mennyei irgalmat járja át őket, Uram, hogy megtapasztalják a benned való teljes testi és lelki újjászületést. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az irgalom forrása a mi számunkra. Amen.
1: Amen.

Atyám Istenem, Úr Jézus Krisztus, Lélekisten, a három egybe, amit az elme fel nem fog, csak a szív és a lélek. Köszöntelek valóságos és szent jelenlétedért. Köszönöm Jézus Krisztusom, hogy értünk adtad magad, érző szent szívedet. Köszönöm, hogy te vagy a bűnösök menedéke, a te szent szíved, a dárdával átdöfött szent szív, aki most is értünk dobog az atya jobbján, s közben jársz azóta is értünk. Köszönöm, hogy én is a te szent szívedbe menekülhettem, mikor tele voltam jajjal, bajjal, bűnnel. Köszönöm, Uram, hogy minden nap tisztogattad az én szívemet. Köszönöm a mai napot, hogy ennyire meg tudtam tisztulni, s itt térdelhetek előtted, Uram. Még aggódó, még félelmes szívvel, de tisztán előtted. Köszönöm, Jézusom, minden testvéremet, akik most itt vannak, s akik hallgatják, hogy a te szent szívedbe menekülhettek bűneikkel, gyarlóságaikkal, gyengeségeikkel. Köszönöm azokat, akik ezután folyamodnak hozzád a te szent szívedhez, hogy te beszorítsál a te szerető szent szívedbe, mint bűnösöket, mint gyengéket, mint gyarlókat, és hogy megtisztítasz a te szent szívedbe, aki értünk dobog azóta is. Áldott legyen a te háromszor szent neved itt az oltári szentségben. Amen. Amen.

Drága Jézusom, bűnbánó szívvel térdelek előtte, hisz te látod, Uram, hogy én máma a kényelmesebb részt akartam vállalni. Elüldögélni egy sarokba. De köszönöm, Uram, hogy te szóltál hozzám. Lelki testvérem által figyelmeztettél, hogy a hívő ember nem azt csinálja, amit szeretne, hanem amire Isten hívja. És most itt vagyok, Uram, és hálát adok neked. Felajánlom magamat és a családomat. Minden munkámat és imámat és minden talentumomat, Uram, ami a te kegyelmedből származik, hogy mindazzal, ami vagyok, téged dicsérjelek, és dicsőíthesselek. Drága Jézusom, te a keresztre vitted bűneinket, minden téveigésünket, minden félrelépésünket, minden gyarlóságunkat. Bocsáss meg nekünk, Uram, hogy nem tudunk úgy rád nézni, amilyen áldozatot te vállaltál értünk. A te szent szíved lett az engesztelő áldozat vétkeinkért. Én hálát adok neked, Uram, ha bár ez kevés, egy élet nem elég arra, hogy hálát adjunk neked azért, amit te tettél értünk. Hogy feláldoztad magad értem, értünk és mindannyiunkért. Nem mérlegeltél, Uram, hogy megérdemeljük-e. Annyira szerettél és szeretsz minket. Hittél abban, Uram, hogy eljön az az idő, amikor téged követünk. Amikor levetkőzzük gyarlóságainkat, elfordulunk bűnös múltunktól, és hozzád jövünk. Uram Jézusom, te megnyitottad az Atyához vezető utat, és megmutattad nekünk, hogyan kell járni rajta. Áldunk és magasztalunk ezért, Uram, most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, az oltári szentségben. Te vagy számomra a béke forrása. Köszönöm, Jézusom, hogy a nyugtalan, rohanó és aggodalmakkal teli virágból eléd léphetek. Eléd léphetünk, és rád tekinthetünk. Köszönöm, Jézusom, hogy a te békéd átjárja az egész testem, lelkem. Előtte hozom a hallgatókat is, hogy megtaláljanak téged, rád tekintsenek. Köszönöm, hogy azt a békét, amit te adsz, nem más egyébben, nem a földi dolgokban akarom keresni, hanem benned, Jézusom. Köszönöm, hogy az, hogy rád tekinthetek, erőt ad a mindennapokhoz. Köszönöm, hogy vihetünk téged az emberek közé, és kérlek, alakítsd a szívünket a te szíved szerint, hogy ott, ahol vagyunk, magunkkal tudjunk vinni a közösségeinkben, magunkkal tudjunk vinni a családtagjaink közé, a munkatársak közé. Add, hogy tőle tanuljuk azt a békét, amit csak te adhatsz nekünk. Drága Jézusom, köszönöm, hogy irgalmas szereteted átjár és alakítja a mi szívünket. Te légy az örömöm forrása, a békénk forrása. Amen.

Áldalak, Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Áldott légy, Urunk, mert a te szíved szeretete vonzott ide. Áldott légy, mert örök szeretettel szeretsz, és megőrizted irántunk irgalmasságodat. Úrunk, a szeretetet teljessége árad itt ránk, és vágysz arra, hogy befogadjuk ezt a szeretetet, hogy ne csak zengő ércként és pengő cimbalomként legyünk itt. Urunk, te felszítottad a vágyat a mi szíveinkben. Vágyunk arra a szeretetre, amely türelmes, jóságos, amely nem féltékeny, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem keresi a maga javát. Vágyunk arra szeretetre, amely mindent eltűr, arra szeretetre, amelyet befogadva meg tudunk teljes szívünkből bocsátani, arra szeretetre, amely nem rója fel a gonoszt. Vágyunk befogadni a te szeretetedet, hogy ezáltal megújuljon a mi hitünk, és eljussunk a teljes igazságra, és ezáltal teljesen szabadok legyünk. Áldott légy, Urunk, mert a te élő jelenlétedben a te szavaid felerősödnek a mi szíveinkben, hogy új parancsot adok nektek, hogy egymást szeressétek úgy, ahogy én szerettelek titeket, és senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki az életét adja a barátaiért. Köszönöm, Uram, hogy felerősödik az a felhívás is a mi életünkben, hogy a szeretet tettek nélkül halott. És az a késztetés, hogy arról ismerjenek fel, hogy hozzád tartozunk, hogy szeretettel vagyunk egymás iránt, feltétel nélküli szeretettel. Köszönjük, Urunk, hogy te szeretetedet oltod a mi szíveinkben, hisz ez a szeretet sok bűnt elfedez. Áldott légy most és mindörökké. Amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, Te vagy a győztes, Te vagy a győztes Úr, Te vagy a győztes Király, Te vagy a fény, Te vagy a minden, Te vagy az örök szeretet. És azért jöttél, Uram, és azért vállaltad ezt a földi létet, hogy örömöt hozzál a mi életünkbe. Azért jöttél, hogy örömünk legyen, és a te örömöd teljes legyen. De nem úgy, ahogy mi akarjuk, nem úgy, ahogy a világ akarja adni, nem azt az örömöt akarod nekünk adni, amelyet a világ adja, amelyet mi akarunk, amelyet mi elképzelünk, amelyet mi elvárunk, hanem azt a tiszta örömet, amely a te szívedből fakad, azt a tiszta örömet, amely a te szívedből forrásozik, Uram, azt az örömet, amely a szomorúakat is megvigasztalja. Te látod, Uram, hogy a világon mennyi szomorú ember van. Te látod, Uram, hogy mennyien szomorkodnak és szomorkodunk saját magunk elképzelése miatt, saját magunk akarata miatt, saját magunk elvárása miatt. Kérlek, Uram, légy irgalmas fölöttünk, ne rótd fel gyöngeségünket, hogy nem tudjuk elfogadni és befogadni a te szeretetedet, a te örömödet. Jöjj segítségünkre, Uram, hogy ne a világtól, ne az emberektől, ne a sikertől, sikereinktől várjuk a mi örömünket, a mi vigasztalásunkat, hisz semmink sincs, Uram, ami nem a te kegyelmedből lenne. Semmink sincs, Uram, amit ne tőled kaptunk volna. Erősítsd meg, Uram, a mi szívünket a te szíveddel. Alakítsd át, Uram, a mi szívünket a te szíved szerint. És az erős lelket újítsd meg bennünk, hogy el tudjuk fogadni a te vigasztalásodat. Hogy megtapasztaljuk az igaz Isten gyermeki örömet, amelyre elhívtál minket. De látod, Uram, hogy ennyi árva van ezen a világon. Árva és félárva. Mennyi árva gyermek a gyermekotthonokban, vagy nevelőszülőknél. Uram, te érintsd meg az ő szívüket, hogy megtapasztalják a te szeretetedet, a te jóságodat, a nagyságodat, hogy nem árvák, hanem és nem értéktelenek, hanem a teljes értékű gyermekeid. Hogy lehet, hogy emberileg árvák, de te mindig ott vagy velük. Te mindig kész vagy megsegíteni őket, csak hozzád kiáltsanak. Csak hozzád kell kiáltaniuk, Uram. Kérlek, Uram, küld a bűnbánat lelkét számukra, a megtérést, hogy hozzád kiáltsanak, hogy azt az örömet és azt a szeretetet, amelyre elhívtad őket, azt meg tudják tapasztalni. De áld meg mindazokat, akikre rábíztad őket, hogy a te szeretetedet tudják közvetíteni számukra, hogy ne a nehézségekre tekintsenek, a nevelésükből, gondozásukból fakadó nehézségeket, gyöngeségeket, gyötrelmeket, hanem téged közvetítsenek, beléd kapaszkodva neveljék és gondozzák ezeket az árva gyermekeket. Köszönjük, Uram, hogy te megadod mindezt nekünk, ezért áldunk és magasztalunk most és mindörökké. Amen.

Igen, Jézusom, drága vagy nekem. Megváltottál engem, drága szent véred által. Megújítottad az én életemet. És megmutattad, Jézusom, azt az útat, amelyen járnom kell. Megmutattad, Jézusom, hogy te vagy a betegek gyógyítója. Te vagy az, aki ismered a szíveket, a lelkeket. Te vagy az, aki belelátsz a szívünkben, és tudod, hogy kinek mire van szüksége. De én köszönöm, drága Jézusom, hogy nyitott szívet adtál, hogy megnyithattam a szívemet előtted, hogy tégedet befogadhattalak, hogy elfogadhattalak megváltónak és szabadítónak. És ezáltal meggyógyítottál engem. Meggyógyítottad az én megtört szívemet. Meggyógyítottál a betegségeimtől, hogy meg tudtam bocsájtani. Hogy be tudtalak tégedet az életembe építeni azáltal, hogy ki tudtam engesztelődni testvéreimmel. Hála van az én szívemben, Jézusom, hogy itt érdelhetek előtted, és megköszönhetem a megváltást. Megköszönhetem, Jézusom, azt, hogy szabaddá tettél. Megköszönhetem azt, hogy nap mint nap érezhetem a te közelségedet, a te szeretetedet. Vágyik, Uram, a szívünk a te jelen valóságodra, hogy jelen legyél az életünkben, minden nap, minden percen, hogy bármi is vesz körül bennünket, mindig rá tudjunk hangolódni, hogy rá tudjak figyelni, Uram, hogy az a szeretet, ami maga te vagy, az a szeretet át tudjon formálni, át tudja alakítani a környezetemet, és a környezetünket, hogy úgy tudjak szeretni, mint ahogy te szeretsz. Hogy soha senkit meg ne ítéljek, hanem tudjak szívből, őszinte szívből és tiszta szívből imádkozni, hogy áldást tudjak lenni számukra. De köszönjük, drága Jézusom, hogy idehozhassuk mindazokat, akik megtört szívűek, akik vágynak, Uram, a te jelenlétedre, akik várják a tőled való gyógyulást és szabadulást. Kérünk, hogy áld meg őket most ott, ahol vannak. Érints meg őket szent lelked által, hogy meg tudjanak nyílni arra a kegyelemre, amivel most meg akarod őket ajándékozni. Hogy megtapasztalják, hogy a szeretet a legnagyobb gyógyulás. A szeretet az a forrás, amely átviszem minden nehézségem, minden megpróbáltatásom. Áldott legyen a drága szent neved, most és mindörökké. Amen.

Imádlak és áldlak, drága Jézus Krisztus, itt az oltári szentségben. Ó, köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedben. Öröm tölti el a szívünket, Uram. Én is örvendezek, és újongok benned, és áldom a te szent nevedet. Drága Jézus Krisztus, a te szent szívedből kiáradó szeretet, irántunk való jóságod és irgalmas szereteted, a te irgalmad. Puha kötelékkel vonz minket ide, Uram, hétről hétre, hónapról hónapra, hogy a te jelenlétedben sütkérezhessünk, mint a napfényben, Uram. Ezért nekünk hála tölti el a szívünket, Uram. Áldott légy minden egyes veled töltött percért. De látod, Uram, hogy bűneink miatt sokszor lankadunk, és hanyagoljuk a veled való élő kapcsolatot. Azt hisszük, hogy mindent jobban tudunk, hogy a saját magunk erejéből megélünk. Uram, pedig tudjuk, hogy minden a te kegyelmedből származik. Ezért kérjük, hogy bocsáss meg nekünk ezeket az időszakokat. Drága szent szív, Istennek szent temploma, mennyországnak kapuja, bűnösöknek menedéke, szeretetnek lángoló tüze, formálj bennünket, alakíts bennünket a te szíved szerint, Uram, hogy valóban igazságban és lélekben áldjunk téged, hisz erre vágyik a mi szívünk, Urunk, igazságban és lélekben áldani téged és magasztalni. Erre ültes vágyat a mi szívünkbe, Uram, hogy ez legyen a legfontosabb számunkra, hogy erre vágyik a mi szívünk. Drága szent szív, én bízom benned, mert okom lehet bűneim miatt az aggodalomra, de a te irgalmas szereteted, Uram, reményt ad nekem. Köszönöm, drága Jézus Krisztus, hogy a te szent szíved től ajándékként kapjuk, Uram, az élő hitet, és még csak nem is kell rászolgáljunk, hiszen nem érdemeink szerint adod azt. Csak rád figyelve, neked tetsző módon éljünk. Ez kedves számodra is, hogy kinyissuk a szívünket. Ebben segíts bennünket. Drága szív, oltalmaz minket a bűntől, hogy általad megtisztulva, Uram, valóban Isten gyermekként élhessünk. Befogadva téged, egyesülve veled, áldott legyen a te szent neved, dicsőség, áldás, imádás legyen, drága Jézus Krisztusom, a te isteni szent szívednek. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy velünk, aki meghívtál minket, hogy tanítványaid legyünk. Imádkoztál értünk a főpapi imában. Azt kérted az atyától, hogy ne vegyen ki a világból, hanem őrizzen meg a gonosztól. Te, aki emberi életet is éltél, Istenséged mellett,

te segítségedre. Szántsd fel, Uram, megkövült szívünket. Segíts minket, drága Uram, hogy hozzád hasonlók tudjunk lenni. Úr Jézus, te szelíd és alázatos szívű, formáld a mi szívünket a te szent szíved szerint, szelíd és alázatossá. Köszönöm neked, Uram, hála, hogy ezt meg is adod nekünk.

0: nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Úrunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésed szenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és az egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. Te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javukra válik. Ennek tudatában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra, a történelem, és akik az országok határain túl élnek. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak el többé a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egyé forva leboruljon. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve kicsi nemzetünkért. Dávid és Góliát, Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban. Hisszük, hogy számíthatunk a te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket. Segítsd őket, segíts minket szent lelked erejével, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Vincenti bíboros atya mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet. Legyen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

Tiszta szívvel jöttem erre a világra. A szívemet és a szememet nyitom nagyra tágra. Meg akarom tudni, mit kínál az élet. Mitől lesz nemesebb, gazdagabb a lélek? Tapasztalni jöttem, csupa jót megélni, mást boldoggá tenni, viszonzást remélni. Talán azért jöttem, hogy tudassam veled, hogy a mennyországba földi ösvény vezet. Keressük az útat hát egymás szívéhez, tudjuk meg a másik mit gondol, mit érez. A szeretet útját, hogyha veled járom. Hiszem, szebbé válhat most hideg világom. A szeretet szívem boldog lángra gyújtja, s velem átmelegszik, aki megtanulja. S ha minden emberben tiszta szívet látok, eljön a mennyország, megszűnik az átok.

Nagy Miklós, a szíved hív. A szíved hív bennünket, belőle száll lobogva felénk az égi láng. A szíved ki van tárva, szíved örök titok. Szédülve zúg a lelkünk, ha szívedben nyitott. Szíved szerelmet vallott, szíved ezt hagyta ránk. S füstként szívárok felét fáradt, bágyat imánk. Szíved a bűnös szívbe önti irgalmadat, s ha újra bűnbe süllyedt, ismét hozzád tapad. Tudom én, mégsem értem ez állandó cserét, mert bűneink iszapján vergődünk mi feléd. Tudom én, mégsem értem. Szeretni hogy lehet így, szerte pazarolva, az égi kincseket.

Egy szív, mely annyira szeretett. Szent szív, mely oly sokat szenvedett. Egy szív, mely értem dobogott. Szent szív, mely én értem meghasadt. Egy szív, mely most is értem él. Szent szív, melyből ömlik még a vér. Egy szív, mely még mindig hívogat. Szent szív, mely örökre hű marad. Jézusom, szent szívedbe rejts el engemet, s ott tartsd rabul az én szívemet. Segíts, hogy élhessek csak neked. Soha többé ne legyek nélküled. Jézus szíve, adj szívemnek lak helyet. Jézus szíve, kulcsold imára kezemet. Jézus szíve, örömben, gondban adj erőt. Jézus szíve, ne hagyd el az árva szenvedőt. Jézus szíve, ha majd végórám közeleg, Jézus szíve, te fődd be fáradt szememet. Jézus szíve, benned pihenni a bajban. Jézus szíve, legyen majd végső sóhajom. Jézus szíve, felmosom csurgó véredet. Jézus szíve, te váltottál meg engemet. Jézus szíve, add, hogy téged kövesselek. Jézus szíve, mindig jobban szeresselek. Amen.

Él egy ember itt a földön, akit szeretned kellene, ám akarva vagy akaratlan, mégis harcolsz ellene. Él itt egy ember, akit ismersz, vagy úgy hiszed, hogy ismered, de oly sok mindent nem tudsz róla, hiába van mindig veled. Néha tiszteled, néha nagyra tartod, és nem vagy képes kiismerni, szíved ezért boldogtalan. Néha meglep, hogy mire képes, máskor bosszant, mert képtelen. Nem látja át saját világát, s mégis vonzza a végtelen. Kívülre néz, s belőre nem lát. Lelke még mindig kisgyerek. Másoknak hisz, milyennek látják, csak mások által ismered. Kezd el szeretni ezt az embert. Kezd el szeretni egyben önmagad. Ha elveszíted hited magadban, hidd el, hogy semmit sem marad. Tudnod kell azt, hogy különleges vagy. Nincs a világon más ilyen. Fedezd fel végre a lelked, s engedd, hogy boldoggá tegyen. Amen.

Ha tiszta szívvel nézed a világot, meglátod majd, mi másnak láthatatlan. Könnyebben találsz mindig hű barátot, ha cselekszel, mikor más látsz a bajban, ki mérlegel, vajon neki megéri, az előbb-utóbb egyedül marad. Segítsünk hát egymásnak szebben élni. Emeld fel őt, s általa önmagad.

tiszta szívvel élnek, azok sosem félnek. Nincs helye szívükben bántó irigységnek, pusztító haragnak, lelki fordulásnak. Csupán az életet megszépítő társnak.

Ha az égre emelem a szemem, érzem, hogy Isten van velem. Látom őt, mosolyjal az arcán, és üzeni, hogy csak vár rám. De én nem tudom, hogy mit tegyek. Bátor vagy gyáva legyek. Mert még sok kérdés van bennem, amire választ kell kérnem. Ha Jézussal tartok, akkor a világnak csalódást okozok. Megítélnek és megvetnek, sőt szemtől szembe kinevetnek. De ha a világot részesítem előnyben, akkor hiába kérem Istent, hogy segítsen. Elveszítem szerető kegyelmét, s nem magasztalhatom többé a nevét. Kérdések, mi döntés elé állítanak, amik a lelkünk mélyén vannak. Választani kell. Nincs mit tenni, mert egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni. És megszületett a döntés, már nincs bennem semmilyen kérdés. Nem érdekel, ki mit gondol, mert a választásom az égig hatol. Igen, Istent választottam, és döntésemet soha meg nem bántam. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, nem árthat nekem senki sem. Ha te is döntés előtt állsz, akkor még kétségek közt élsz. De ne félj Istent választani, mert ő örök élettel fogja neked meghálálni. Amen.

Jézusom, miért van az, hogy mind gyakrabban jut eszembe, hogy végeredményben ez a te dolgod, a te ügyed, a te vállalkozásod? Minek izgassam túlságosan magam miatta? Milyen ravasz kísértés? Mikor döbbenek végre rá, hogy nincs különbség a te ügyed és az én ügyem között? Mert te bennünk akarsz dolgozni tovább. Velünk azonosultál sikerben, sikertelenségben, egész életeddel, egész áldozatoddal. Mikor értem meg teljesen, hogy ez a kérdés lényege, hogy valóban egészen te vagyok én? Uram, egyedül csak te vagy a mindenem. Minden érted van, tedd velem, amit akarsz. Vezess, amerre akarod. Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Jézusom, ön akaratomból, szeretetedért hű akarok maradni hozzád, és mindent megtenni, amit bölcsességed én rólam határozott. Adj bátorságot, Uram, adj szeretetet, Uram, most, ebben a pillanatban. Jézusom, a tied vagyok. Bízom szavadban, hivatásomban. Ne engedd, hogy elcsükkedjek. Jézusom, neked szentelt szívemet zárd a tiédbe. Ott akarok lakni. Szíved által akarok szeretni. Ott akarok élni ismeretlenül a világ előtt, egyedül általad ismerve. A mai nap, Uram, csak egy nap. Milyen rövid idő. És ennek a napnak a szomorúságát, szenvedéseit, örömeit neked ajánlom, Uram. Történjék minden, amint te akarod. Ma a kereszten, holnap a mennyben. És tudom, hogy nem vagyok magam, mert Isten van bennem. Nem magamé vagyok, hisz mindennek a szolgája vagyok. Nem magamnak vagyok, mert az egyház jegyese vagyok. Nem magamért vagyok, mert Isten közvetítője vagyok. Nem magamtól vagyok, a semmiből. Mi vagy hát? Semmi és minden. Ó, Pap. Amen.

Mi az ember célja? Csak boldognak lenni. Jó lenne megtudni, mit kell érte tenni. Meg kell változtatni az egész világot. Úgy kell felkutatni tán a boldogságot. Eljön majd magától, harcolni kell érte. Jó üzletet kötni, s hinni, hogy megérte. Mindent eltaposni, ami gyenge, élő, erővel elvenni. Az úgy nem megy, félő. Hát akkor hogyan kell? Van-e már receptje, vagy a harag, s bánat az ember keresztje? Mekkora lépés kell ahhoz, hogy elérjük, vagy nem is kell lépés? Elég, hogyha kérjük. Ha körülnéznél, lehet megtalálnád. Ha a világodat nyitott szívvel járnád, és a szeretetet engednéd rád hatni, és nem csak elvárnál, képes lennél adni. Szívvel körülnézve meglátnád a szépet, szádat elhagyná pár hálás szép dicséret. Parányi örömöt értékelni tudnál, szeretetet, hálát kicsiktől tanulnál. Értékelnéd, amit mások szívvel adnak, jó szót nem tartanál soha meg magadnak. Bátorítanád a ma még elesettet, s lelkét táplálnád, ha félelemtől reszket. Kedvességgel, szóval, mosolyt varázsolnál, te magad a mosoly, a ragyogás volnál. Hitet adnál másnak, hogy képes legyen látni. Előbb lássa vágyát, aztán kezdje várni. Mert az nem működik, hiszem, hogyha látom. A képzelet teremt. Kis barátom, azt is jó, ha tudod, a szeretet éltet. És amíg szeretet van, semmi sem ér véget. Nyisd hát meg szívedet, mert így lehetsz boldog. Ahogy te változol, követnek a dolgok. Képzelj el magadnak egy élhetőbb világot, ahol megtalálod a vágyott boldogságot. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjj őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjj őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogad jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Add nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Mária a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtétel.

Köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit, ez itt az Erdély Mária Rádió és a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat családoknak, házaspároknak szóló műsora, ahol otthonos hangon mégis őszintén beszélgetünk mindarról, ami a mindennapjainkat formálja. Hitről, kapcsolatokról, nevelésről, ünnepekről, és persze a szeretet gyakorlásáról. Ma három olyan témát járunk körbe, amelyek mindannyiunk szívét érintik, a félelem és bizalom harcát, a házasság ünneplésének lehetőségeit, és azt a különleges tanítást, amit a gyermekek hitelessége jelent számunkra. Ha velünk tartanak, talán önmagukra, a kapcsolataikra is egy kicsit másként tekinthetnek majd. Jó rádiózást!

Vannak napok, amikor a szorongás beoson a gondolataink közé, és csendben elkezdi átrendezni a belső világunkat. Talán egy nehéz hír, az ismeretlen aggasztó jövő, vagy épp egy megoldatlan konfliktus miatt, de a félelem ismerős vendég lesz. Mégis, ha a félelem megjelenik a szívünkben, tudatosítanunk kell, el kell hinnünk, hogy van valaki, akihez kiálthatunk. Forduljunk szembe a félelmeinkkel, de ne egyedül, hanem a Szentlélek erejével. Van egy nagyon mélyen belénk kódolt ösztön, amikor félünk, menekülni próbálunk, vagy bezárkózunk, vagy kontrollálni kezdünk. Esetleg mindenféle technikákkal próbáljuk tompítani magunkban a félelmet. És persze vannak helyzetek, amikor valóban veszély fenyeget, de a legtöbbször a félelem nem objektív veszélyre reagál, hanem valamiféle belső bizonytalanságra, egy meg nem nevezett szorongásra, a kiszámíthatatlanság, a tehetetlenség, a kontroll elvesztésének érzésére. És ezekben a pillanatokban valami nagyon fontos történik, ugyanis a félelem mindig irányt ad. Ha engedjük, hogy vezessen, előbb-utóbb eltávolít Istentől. De ha felismerjük, hogy a félelem nem az identitásunk része, hanem csak egy reakció, akkor választhatunk mást. A Szentírás így bátorít: akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ugyanis nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Gyermekkorunkban még ösztönösen tudtuk ezt. Amikor féltünk, kiáltottunk anyának, apának, valakinek, akiben megbíztunk. És ha ők megjelentek, a félelem szinte azonnal csillapodott. Nem a veszély múlt el, hanem valaki jelenléte új biztonságot teremtett. Ezt a képet idézi fel az apostol is. Isten nem olyan lélekkel ajándékozott meg bennünket, amely félelemre késztetne. Nem kell újra és újra rabszolgaként tekintenünk önmagunkra, a múltunk, a sebeink, a kudarcaink, a szorongásaink rabjaiként, hanem egy olyan lélek lakik bennünk, aki által jogunk van Istenhez úgy fordulni, hogy Atyám. Sőt, Pál még erősebben fogalmaz, a lélek maga kiált bennünk, amikor már mi sem tudunk imádkozni, és megerősít abban, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. És ez mindent megváltoztat. Ha egy bűnözés sújtott a városnegyedben élnél, és tudnád, hogy a testvéred, a rendőrfőnök, vagy édesapád a város legtekintélyesebb vezetője, hogyan éreznéd magad, amikor valami fenyegető történik veled? Hát nem nyújtana biztonságot már maga a tudat? Nem mondanád azt: tudjátok, kinek vagyok én a fia? Nem mintha ez jogot adna a gőgre, de a bizalomra mindenképpen. És pontosan erre hív Isten. Amikor félelem közelít, ne a veszélyre figyelj, hanem az Atyára. Ne a fenyegetettségre koncentrálj, hanem az identitásodra. Ki vagy te? Kihez tartozol? Isten gyermekének lenni nem csak vigasztalás, ez valóságos erőforrás, egy újfajta biztonság forrása. Mert Isten gondoskodik a családjáról, megvéd, közel jön, veled marad. Talán ma is szembenézel valamivel, ami megrettent, egy egészségügyi bizonytalanság, egy pénzügyi krízis, egy családi konfliktus,
valami, amiről úgy érzed, hogy túlmutat az erődön. És lehet, hogy ez így is van. De Isten ereje nem múlik el, nem fogy el, nem mondja azt, hogy most éppen nem tudok veled foglalkozni. Amikor félni kezdesz, emlékeztesd magad, hogy a világ mindenség teremtőjének gyermeke vagy. Jogod van szólni hozzá, jogod van hozzá menekülni, jogod van kimondani, Atyám. És ez a szó, ez az imádság egyetlen kiáltása már önmagában elegendő lehet ahhoz, hogy a lelked újra biztonságra találjon. Isten nem mindig változtatja meg azonnal a körülményeinket, de mindig hajlandó jelen lenni bennük, és amikor ráfigyelünk, nem a félelem lesz az Úr bennünk, hanem az a lélek, aki tanúságot tesz arról, hogy nem vagyunk egyedül, mert Isten gyermekei vagyunk.

Zorán egyik legszebb dala szerint a szerelemnek múlnia kell. De egyik népdalunk is azt mondja, hogy nincs az a szerelem, ami el nem múlik. És valóban, ha kézen fogva andalgó szerelmeseket látunk, akik már ráadásul túl vannak a harmadik vagy negyedik X-en, a legritkább esetben gondoljuk, hogy régóta házasok. Inkább önkéntelenül is egy sokadik kapcsolatra gyanakszunk, és talán valóban ez a realitás. Saját, immár érett felnőtt korú, 25. évét betöltött házasságunk tapasztalata alapján azonban arra biztatok minden házas párt, hogy legyünk az előbbi tézis élő cáfolatai. Miért kellene kihűlt tűzhely körül dideregnünk, ha táplálhatnánk is a lángokat? Újra is éleszthetjük a hamulat megbúvó, még élő parazsat. Mert minden kapcsolat tűzzel kezdődik. Kérdés, hogy őrizzük, rakjuk-e tudatosan? Vagy csak reménykedünk, hogy sokáig kitart, mint egy a jó szerencsére bízva a jövőt. Mivel tudjuk hát táplálni,

a szeretteink, barátaink jelenlétében. Néhány évvel ezelőtt, hosszú idő után sikerült megnéznünk a régi, még videókazettára rögzített esküvői felvételünket, ezúttal a gyermekeink társaságában. És hát különleges kapcsolat erősítő élmény volt a kérdéseikre válaszolni, átmosolyogni egymásra a fejük fölött. A mi legsikeresebb hétköznapi együttléteink éjszakába menően beszélgetősek. Ilyenkor jó, ha nem problémákat tárgyalunk meg, nem a felgyülemlett feszültségeket igyekszünk tisztázni, bár ez mindig nem sikerül. Gyakori, hogy valamelyikünkből csak úgy ömlik a mondani való, és ha a másik tudja fogadni, hallgatni, lecsapolni a szóáradatot, akkor mindketten nyertünk. Minden pár megkeresheti a maga stílusának megfelelő módot házasságának ünneplésére. Közös sport, mozi, hobbi, zenehallgatás, séta, vacsora egy vendéglőben, vagy vacsora együtt elkészítve, bármi, amiben mindketten örömünket lájjuk. Ezt a közös akármit megtervezhetjük előre, esetleg felváltva szervezhetjük a közös estét, egyszer a férj, máskor pedig a feleség kedvenc programját választva. Több ismerős házaspár páros estének hívja ezt az ünneplős alkalmat, és ezek időpontjai úgy szerepelnek a naptárukban, akár csak a hivatalos megbeszélések, iskolai szülői értekezletek és más fontos események dátumai. A gyerekeik is megszokták ezt a rendszeres programot olyannyira, hogy amikor már nagyobbacskák voltak, észrevették szüleik hosszabb ideje nem tartottak páros estét. Egyik nap meglepetéssel készültek, terített asztallal, rendbetett lakással várták haza a szülőket, és a tettüket így kommentálták. Megszerveztük nektek a páros estét, mert az utóbbi időben látjuk, halljuk, hogy már szükségetek van rá. Nagyon jó, ha a gyerekek megszokják, hogy a szüleik nem csak apa és anya, hanem férj és feleség is. A mi gyermekeink számára az egyik legnagyobb ajándék, ha érzik, látják, tudják, hogy édesanya és édesapa szeretik egymást, mert ők akkor a legnagyobb biztonságban vannak. Elgondolkodtató az is, hogy miközben a férfiak és nők millióinál nem ütközik semmilyen nehézségbe, hogy bele szeressenek valakibe, ugyanakkor e jelentős tömeg legalább fele képtelen szerelmes maradni. A titok egyetlen döntő szóban rejlik, ez az intimitás. Egyes országokban ez egy nagyon divatos szó lett, egy olyan kapcsolat jellemzésére, amilyenre az emberek mindig is vágytak. A latin intimus szóból ered, jelentése legbensőbb és a magánélet legszemélyesebb kapcsolatára utal. Az érzelmi közelségnek különleges megnyilvánulása két ember között, amelynek jellemzője, hogy mindketten folyamatosan éberek és viszonzásra készek az érzelmi folyamatokban és a másik jólétében. Az intimitás jelenthet megértést a mi részünkről, és azt, hogy valaki, akinek mi nagyon sokat jelentünk, teljesen megért bennünket. Ha úgy érezzük, hogy kezd szürkülni a kapcsolatunk, gondoljunk csak vissza a jegyességünk idejére. Annak idején még az udvarlás időszakában, még akkor mi is rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy együtt olvastunk, majd pár oldal után szünetet tartottunk és megbeszéltük a hallottakat. Hosszú, mély beszélgetések voltak ezek, amelyek során egyre jobban megismertük a másik személyiségét, vágyait, gondolkodásmódját. Tervezgettük közös életünket, időnként fájdalmas témákat is behoztunk, szinte kényszerítve magunkat arra, hogy beszéljünk a nehéz dolgokról is.

Mikor összeházasodtunk és immár egy fedél alatt éltünk, nem kellett külön program ahhoz, hogy együtt tölthessük az estéket. Mivel a férfiak számára általában az aktívabb szabadidős tevékenységek jelentenek kikapcsolódást, és a nők többsége inkább beszélgetésre vágyik, ezért alakítsuk úgy a közös ünnepi alkalmainkat, hogy mindkettőnk igényeinek megfeleljen. Jó, ha törekszünk a változatosságra is, hogy a páros este ne váljon rutinná, hanem valóban élményt jelentsen mindkettőnk számára. Jó beszélgetés indító kérdések születhetnek, ha amolyan időutazásra indulunk, és felelevenítjük, hogyan is kezdődött a szerelmi. Mit éreztem, amikor először megláttalak? Milyen volt az első randevunk? Mikor gondoltunk először arra, hogy összeházasodunk? Hogyan zajlott a lánykérés? Hogyan emlékszünk vissza eljegyzésünkre, esküvőnkre? Hasznos játék ilyenkor az örömgyűjtés is. Melyek voltak a legromantikusabb pillanataink? Melyek a legboldogabb emlékeink? Mit szeretek benned nagyon? Mi az, ami igazán nagyszerű a kapcsolatunkban? Aztán együtt gondolkodhatunk a fejlődés lehetőségein is. Miben tudnánk még jobbak lenni? Mit tehetnénk a kapcsolatunk fejlesztéséért? Tudományos kutatások igazolják, amit eddig is sejtettünk, hogy a romantika újra felfedezése megóvhatja a párkapcsolatokat attól, hogy unalmassá váljanak. Mert hogy nem elég az elején egymás kedvében járni, az az igazi, ha képesek vagyunk hosszú évek után is felfedezni magunkban a csodát, a kincset. Ebben az is sokat segíthet, ha épp úgy ünneplőbe öltöztetjük szívünket és testünket a találkozáshoz, mint a szerelmünk hajnalát.

házasságban újra tanuljuk egymást, de talán az is igaz, hogy a gyerekektől tanuljuk újra az életet. Ők még tudnak hinni, csodálkozni, örülni, megbocsátani. Annyira természetes számukra a közelség, az őszintesség, az Istenbe vetett bizalom. Ezért is mondta Jézus, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek. A mai műsorunk hátralevő részében a gyermeki hit tanítására figyelünk, felnőtt szívvel, de nyitott lélekkel. Gyermekként talán mindannyian mondtuk már, hogy majd, ha nagy leszek, és ilyenkor valami izgalmas, hatalmas, fontos dologra gondoltunk. Aztán felnőttként egyre gyakrabban kapjuk magunkat azon, hogy épp az ellenkezőjére vágyunk, bár csak újra gyerekek lehetnénk. Carlo Caretto, olasz író így ír erről, kis felnőtteket csinálunk a gyerekekből, okítjuk őket és megállás nélkül azt daráljuk nekik, mi mindent kell még megtanulniuk. Mi magunk viszont megfeledkeztünk arról, ami igazán fontos az életben. És milyen igaza van? Miközben felnőttként próbáljuk beosztani az időnket, kezelni az elvárásokat, felelni a felelősségre, mint gyakrabban felejtjük el, hogyan kell egyszerűen csak jelen lenni. Hogyan kell úgy rácsodálkozni egy hóesésre, egy nyári zápor után megjelenő szivárványra, vagy egy szelet kalácsra, mint ahogy egy kisgyermek teszi. Hogyan kell úgy kérdezni, ahogyan ők tudnak kérdezni, nem azért, hogy bölcsnek tűnjenek, hanem mert valóban kíváncsiak. Jézus egyszer azt mondta, ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Ez nem azt jelenti, hogy gyermeteggé kell válnunk, hanem azt, hogy felnőttként is szükségünk van arra a szívbéli nyitottságra, amit a gyerekek természetesen hordoznak. Mit tanulhatunk tőlük? A bizalmat. Azt, hogy lehet bízni. Nem mindenben és mindenkiben, de abban igen, hogy Isten jósága végül mindig nagyobb, mint a baj. Egy gyermek nem rágódik a múlton. Nem szorong a jövőtől, hanem megy tovább, mert tudja, hogy valaki vigyáz rá. Még mit tanulhatunk? A megbocsátást, azt a fajta szívből jövő kiengesztelődést, ami nem őrzi a sértést. A gyerekek képesek percek alatt újra átölelni egymást, míg mi, felnőttek, gyakran évekig cipeljük a haragot. Ők megmutatják, hogy hogyan lehet újrakezdeni ma is. Mi az, amit még elsajátíthatunk tőlük? A közvetlenséget, a fantáziát és csodálkozást. Hogy nem kell mindig mindent elrejteni, megjátszani, álcázni. A gyerekek sírnak, ha fáj, nevetnek, ha örülnek. És talán éppen ez a hiteles jelenlét az, amit mi is újra felfedezhetnénk magunkban. És Isten előtt is. Mert a gyerekek még látnak csodákat a szappan buborékban, egy hangyabolyban, vagy a csillagos égbolton. Mi felnőttek gyakran csak tudjuk, hogy Isten nagy. De mikor csodálkoztunk rá utoljára, úgy igazán? A jelen pillanat szeretetét, mert hogy a gyerekek nem halogatnak. Ha éhesek, esznek. Kérdésük van, kérdeznek. Ha szeretnek, akkor ölelnek. Nincs bennük számítás, nincs bennük önvédelem, csak jelenlét és odaadás. És végül a gyermeki hitet tanulhatjuk tőlük. Azt a bizalmat, ami nem bizonyítékokra épül, hanem kapcsolatokra, amely hiszi, hogy ha Isten azt mondta, hogy velünk van, akkor velünk is van. Még akkor is, hogyha sötét van, még akkor is, hogyha nem látjuk a kezét. Felnőttként sokszor azt hisszük, hogy nekünk kell mindent érteni, nekünk kell mindent uralni, mindent megoldani.
De Jézus nem erre hív, hanem arra, hogy újra merjünk gyermekké válni, és atyaként nézni Istenre. Mert az Istenhez vezető út nem felfelé vezet, hanem lefelé. Nem önmegvalósításban, hanem önátadásban. Nem tökéletességben, hanem gyermeki bizalomban. És lehet, hogy pont ma, egy fáradt, zaklatott, bonyolult napon nem lenne jobb újra így imádkozni egyszerű gyermeki szívvel. Atyám, segíts! Nem tudom, mi lesz, de tudom, hogy a kezedben vagyok. És ez elég. Ez lenne a gyermeki hit. Felnőtt szívvel.

Kedves hallgatóink, lassan a mai Fészek meleg adás végéhez érkeztünk. Bátorított bennünket a Szentlélek, hogy ne a félelemre nézzünk, hanem a szerető mennyei atyánkra. Meghívtuk a házaspárokat egy újfajta ünneplésre, egymás felé forduló figyelemmel, intimitással és örömmel. És újra rácsodálkoztunk a gyermekek tiszta hitére, arra, amire Jézus is példaként tekintett. Kívánjuk, hogy a következő napokban is tapasztalják meg, hogy van, akihez kiálthatunk, van, akibe kapaszkodhatunk, és van, akitől tanulhatunk. Találkozzunk legközelebb két hét múlva ugyanebben az órában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
0: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztások a családról. Fészek Meleg a Mária Rádióban.
2: Jézus a tápláló és élő kenyér, az élet kenyere.

Jézus, te vagy nekem az élthető eledelm. Te vagy az élő kenyér. Te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.

0: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyek hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
1: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
2: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
0: A Jóisten fizesse vissza a 100-szorosan eddigi adományaikat.
1: És azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
3: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk.

mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Látogatás egy fogvatartási intézményben, Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. 14. Leó pápa Montserratban, tegyétek meg, amit Jézus mond nektek.

0: Leó Pápa útkeresésről, depresszióról, erőszakról és megbocsátásról beszélgetett a barcelonai fiatalokkal. 14. Leó Pápa spanyolországi útjának barcelonai állomásán kedden este az olimpiai stadionban imavirrasztáson vett részt mintegy 40 ezer fiatallal, akik közül hárman kérdéseket tehettek föl a Szentatyának, aki aztán katalánul és spanyolul válaszolt, az útkeresés, élethivatásunk megtalálása, a fiatalokat is sújtó depresszió, a családon belüli erőszak és a megbocsátás témakörében. Elsőként egy fiatalember, Ferran fordult a pápához, aki elmesélte, hogy húsvét éjszakáján vette föl a keresztséget, ezt a lépést azonban kanyargós út előzte meg. Igyekezett elérni kitűzött céljait, a külső megjelenésével törődött, hogy ne érezze a belső ürességet. Ezt az űrt az Istennel való találkozást töltötte be a lelkében. Ferran azt kérdezte a pápától, hogy lehet a valóban fontos dolgokra koncentrálni, miközben árral szemben haladunk.
1: Com podem descobrir la nostra veritable vocació enmig d'aquest corrent?
0: Hogyan fedezhetjük fel saját hivatásunkat? Jézussal találkozva újra bizalom ébred szívünkben, gyógyulást nyerünk és erőt kapunk a folytatáshoz, mutatott rá a Szentatya. Ez a belső nyugtalanság, az igazság és boldogság utáni vágy szélesebb távlatot kíván. Ez Isten ajándéka, ami arra ösztönöz, hogy keressünk, a mélyre ássunk.
2: Es necesario cultivar una sana inquietud.
0: Ápoljuk magunkban ezt az egészséges nyugtalanságot, tanácsolta a pápa. Társadalmainkban a haszon és a teljesítmény bálványa, a folytonos termelés és győzni akarás hajszolása, mint ahogy a saját imázs gondozása nem más, mint érzéstelenítő szer, amivel elaltatjuk lelkiismeretünket és egy bizonyos társadalmi elképzeléshez igazítjuk. Éppen ezért ez a nyugtalanság félelmet kelt, mint ahogy a belső világ, a lelkiség és még inkább az evangélium felfedezése is. Ebben a belső útkeresésben fogadjuk el az egyháziak támogatását, buzdította pápa. Carmina története egy másik belső küzdelemről szól, a depresszióról, melyet gyakran szégyel az, akit sújt, ezért elszigetelődést és nagy fájdalmat okoz. Carmina megpróbált kitörni a betegségből, de nem sikerült, ezért öngyilkosságot kísérelt meg.
3: Estic así, perquè Déu m'ha donat una segona oportunitat, i li estaré eternament agraïda.
0: Azért vagyok itt, mert Isten adott egy második lehetőséget, és örökre hálás leszek neki ezért, mondta a lány, majd azt kérdezte Leó pápától, hogyan bízhatunk Istenben, amikor úgy tűnik, hogy már semminek nincs értelme, még magunknak sem. A csöndes betegség, vagyis a depresszió ráébreszt minket, mekkora veszélyben van a mentális egészség a fejlettebb társadalmakban, mivel olyan nyomásnak, elvárásnak és feszültségnek teszi ki az embert, mely kibillenti alapvető egyensúlyából. Éppen ezért olyan egészségügyi rendszerre van szükség, amely prioritásként kezeli ezt a láthatatlan és általános rossz közérzetet, ami a fiatalokat is sújtja. A társadalom elhallgattatja a fájdalmat, mert sok kulturális modell a tökéletességet dicsőíti, és ezért a korlátot, a törékenységet és a fájdalmat száműzi.
2: Pero la cruz de Jesús nos dice que Dios no nos abandona.
0: Jézus keresztje azt üzeni nekünk, hogy Isten nem hagy magunkra. Ő a fájdalom és a legnagyobb magány pillanataiban is ott marad velünk a keresztre feszítve. Isten nem akarja a szenvedésünket, velünk hordozza azt, és arra szólít, hogy kitartóan bízzunk benne. Istennel az élet mindig újjászületik. Végül Cecilia tett tanúságot a megbocsátásról. Elmondta, mekkora fájdalom volt számára, amikor kislányként látta, hogy az apja majdnem megölte az anyját, majd halálosan megsebesítette azt a fiatalembert, aki a segítségére sietett. Apját bebörtönözték, édesanyja pedig a drogok világába sodródott, ezért Cecilia egy szociális gondozóközpontban élt évekig. Akkor tapasztalta meg a családi szeretetet, és nyílt meg a szíve, amikor nevelőszülőkhöz került. Ekkor lépett be Jézus is az életébe. A sok elszenvedett fájdalom azonban megnehezíti ma is, hogy megbocsásson az apjának, és néha Istennel is hadilábon állt.
4: ¿Cómo puedo perdonar a mi padre?
0: Hogyan keresheti a megbocsátást és a kiengesztelődést? Leó pápa azt tanácsolta, hogy máshonnan közelítse meg a kérdést. Hol volt Isten? Kérdezhetjük. Vagy sokkal inkább az a kérdés, hogy milyen az ember és az emberiség? Hogy olykor miként válunk a gonosz fogjaivá, és leszünk erőszakosak másokkal? Hogy nem tudjuk ápolni a szeretetet és tisztelni a többi ember méltóságát és szabadságát? Sok bűnesetről hallunk ma is, amelyek a családon belüli mérgezett légkört tükrözik, ahol abúzus, elnyomás és nők elleni erőszak zajlik, ami akár nőgyilkosságba is torkollik. Szembe kell nézni ezzel a drámai valósággal, amelynek antropológiai és kulturális okai is vannak.
2: No podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad.
0: Nem tulajdoníthatjuk Istennek azt, ami a mi felelősségünk. A megbocsátás hathatós orvosság a rossz ellen, mely gyógyítja belső sebeinket. Ez egy folyamat, egy út része, amelyet folyton, akár egy életen át is kérnünk kell az Úrtól, hogy növelje bennünk a szeretetet éppen ott, ahol megsérültünk, hogy segítsen kiengesztelődni önmagunkkal és szenvedésünkkel, hogy a neheztelést lassanként irgalommá és együttérzéssé alakítsa. Ehhez sok türelem kell, apró lépésekkel kell haladnunk a megbocsátás útján, amelynek végén nem biztos, hogy minden olyan lesz, mint azelőtt, de törekedhetünk rá, hogy újra megnyissuk a szívünket azelőtt, aki bántott minket, hogy elutasítsuk a gyűlölet és a bosszú minden formáját, helyrehozzuk valamennyire a kapcsolatot, vagy imádkozzunk a másik személyért. Ezzel közelebb kerülünk a megbocsátáshoz, az Istennel és a többi emberrel való kiengesztelődéshez. Bocsánatot nyert bűnösök vagyunk, akik kiengesztelődtek és képesek a megbocsátásra, arra, hogy a béke hordozói legyünk, mondta még a barcelonai fiataloknak 14. Leó pápa.

0: Leó pápa a barcelonai fiatalokhoz. Éljetek az éjszaka sötétjében keresés lehetőségeivel. Kedden este 8 órakor a Szent Atya a katalán főváros olimpiai stadionjában együtt vett részt imavirrasztáson 40 ezer fiatallal, akiknek Nikodémus példája nyomán az éjszakai keresés lehetőségéről szólott, amely elvezet minket az evangélium világosságára.
1: También nosotros somos como Nicodem, peregrinos en la nit.
0: Nikodémushoz hasonlóan mi is zarándokok vagyunk az éjszakában, kezdte beszédét a pápa. Életünk egésze örömeinkkel és kudarcainkkal együtt állandó keresésünk kifejeződése, hiszen a szeretet koldusai vagyunk, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, keressük az élet teljes értelmét. Miközben apró lépésekkel haladunk előre, párbeszédet kell folytatnunk saját emberi létünk árnyaival, mert hiányzik belőlünk a teljes igazság, hiányzik belőlünk a saját misztériumunk és mások valódi arcának mély ismerete. Ezért fényt keresünk, amely megvilágítja az utat. Nikodémus keresése a hit útjáról szól nekünk, amely nem párhuzamos út az emberi lét útjával, hanem a két út mindig összefonódik. A hit útját tárta fel neki Jézus. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta nekünk, és benne örökké egyé vált a mi testünkkel. Ő mindig az Atya mellett van, és mellettünk áll, így mindabban, ami vagyunk és amit teszünk, Isten jelenlétében vagyunk, mert tudjuk az apostollal, életünk Krisztussal el van rejtve Istenben. Mégis időnként megtapasztaljuk a hit sötétségét, a hittel való küzdelmet, a lelki fáradtságot, az evangélium hívásával szembeni elégtelenség érzését, kudarcaink keserűségét és a félelmet, hogy nem vagyunk képesek rá. Nikodémus arra tanít minket, hogy az életünk útját kísérő éjszakák az áldás helyei, az újjászületés terei lehetnek, mint egy anyaméh, amely mindig új életet szül. Ezek az éjszakák lecsupaszítanak minket, leveszik emberi és vallási ároncainkat, és visszavisznek minket egy olyan alázatos lelkületbe, amelyben tudjuk, hogyan tekintsünk önmagunkra az igazságban, és immár úgy haladjunk előre, mint a tiszta fény tárulna elénk mindenre, mindenkire, még az Istenre is. Az éjszaka üres terében lehetőség nyílik egy új élet befogadására, a változásra és a megújulásra, a felülről való újjászületésre, ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, hiszen Isten nem megítélni jött a világba, hanem hogy örök életet adjon azoknak, akik hisznek benne. Ezért tehát ne ítélkezzünk az éjszakák felett, hanem Nikodémushoz hasonlóan mi is induljunk el, továbbra is az Úrhoz fordulva, megnyilva a lélek sugallatai előtt. Soha ne hagyjuk abba ezt a keresést, a kérdezést és a párbeszédet Istennel is egymással, még az éjszaka közepén sem. Nyissuk meg magunkat a lélek ajándékának, keressük az Urat, mint Nikodémus, és fogadjuk be evangéliumának világosságát. Adja meg nekünk az Úr Szűz Mária közbenjárására, hogy megnyíljunk előtte, és hogy lelkének szele megrázzon minket. Zárta homiliáját Leó pápa. Látogatás egy fogvatartási intézményben. Isten irgalma felülmúlja a gyarlóságainkat. Leó pápa Barcelonába érkezése másnapján délelőtt felkeresett egy fogvatartási intézményt, amely 40 kilométerre a katalán fővárostól egy modern büntetés végrehajtási intézet, ahol a fogvatartottak kulturális, nevelői, munka és sport tevékenységet folytathatnak. A Szent Atya rövid beszéddel köszöntötte őket. A tanúságtételeket meghallgatva Leó pápa elismerően szólt a börtönlelkészek és az önkéntesek szolgálatáról. Minden ember méltóságot hordoz, mert Isten akarja, teremti és szereti őt.
2: No existe pues ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada.
0: Nincs tehát olyan helyzet, ami arra késztetné az Urat, hogy elfordítsa rólunk a tekintetét. Ez egy vigasztaló igazság, amely mindenkor elkísér minket és arra emlékeztet, hogy irgalmas szeretete mindig nagyobb minden jónál vagy rossznál, amit tettünk. mindez igaz a fogvatartottakra, akik a szeretteiktől való távollét terjét viselik, és szenvednek is jelenlegi állapotuk miatt. Amikor kisebb rendűnek érzik magukat, vagy lemondanak a reményről, nézzenek fel őre, Jézusra, aki oly sok ember jelenlétén keresztül soha nem szűnik meg megmutatni nekik szeretetét és közelségét. Nehézségeink ellenére soha ne feledjük, hogy az életünk tévedései nem határozzák meg döntően és véglegesen az ember identitását. Szent Ágoston tanítja, hogy életünkben a múlt nem ítéli el a jövőt, hanem lehetőséget kínál arra, hogy változtassunk döntéseinken. Adjunk helyet az Úrnak a szívünkben, és keressük az arcát, hogy szeretete kísérjen minket. Ragaszkodjunk hozzá, aki szüntelenül reményre hív minket, így ma továbbra is szól hozzánk lelkismeretünk mélyén, hogy segítsen felfedezni, hogy közöttünk lakik. Isten úgy szeret titeket, amilyenek vagytok, de arról álmodik, hogy jobbak legyetek. Az Úr mindannyiunknak megengedi, hogy mindig újra kezdjük, mert az

0: Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán felkereste a katalánok legjelentősebb kegyhelyét, a Montserrat hegyen álló Miasszonyunk bencés apátságot. A Barcelona közelében fekvő szentélyben őrzik a montserrati szűzanya, a katalánok védőszentjének 12. századi kegyszobrát, amelyet sötét színe miatt a hívek szeretettel Morenétának, azaz Fekete Madonnának neveznek. A Szentatyát a bazilika előtti téren a helyi püspök és a bencés apát fogadta. A harangok zúgása közepette érkező pápa mintegy 1000 gyermek jelenlétében lépett a bazilikába, ahol szentelt vízzel meghintette a híveket, majd a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza. A rózsafüzér elimádkozása után beszédet intézett a zarándokokhoz.
1: Sei contenti poder estar al pies de la Morenita, per encomendarle la confianza nella sua intercessione maternale.
0: 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy a montserrati szűzanya előtt imádkozhat, és anyai közbenjárásába ajánlhatja Péteri szolgálatát, valamint az egyház küldetését egy olyan világban, amely igazságosságért és békéért kiállt. Felidézte, hogy a kegyhely falai évszázadok óta őrzik a hívek örömeit, fájdalmait, reményeit és könnyeit, és tanúi voltak a hit számtalan megnyilvánulásának. Beszédének középpontjában a kánai mennyegző ismert evangéliumi mondatát állította. Tegyetek meg mindent, amit csak mond, idézte Mária szavait, hozzátéve, hogy ezek valódi programot jelentenek minden keresztény számára. A szűzanya Krisztushoz vezet bennünket, megtanít hallgatni szavára és engedelmeskedni akaratának. A pápa emlékeztetett arra, hogy Jézus legfontosabb parancsa a testvéri szeretet. Ezt a parancsot adom nektek. Szeressétek egymást.
1: Jesús nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación, la verdad y la mansedumbre.
0: A Szentatya hangsúlyozta, hogy Krisztus az irgalom, a kiengesztelődés és a béke útját mutatja meg az embernek, ugyanakkor figyelmeztetett azokra a rejtett erőszakformákra, amelyek gyakran megjelennek szavainkban és magatartásunkban. A megalázó kritika, az elhamarkodott ítélkezés és a megosztó agresszivitás sokszor saját sebeinkből és félelmeinkből fakad. Ezért arra hívta a híveket, hogy tegyék le Mária lábai elé azokat a páncélokat, amelyek lassan megkeményítették szívüket. 14. Leó pápa a montserrati szűzanya kezében látható földgömbre utalva kiemelte. Az egész világ helyet talál Mária szívében. Ez arra emlékezteti a keresztényeket, hogy minden ember testvérük, és senkit sem szabad kizárni a szeretetből, és hogy a szeretet közösség legyen erősebb minden megosztottságnál. A béke királynőjéhez fordulva azért imádkozott, hogy a hívek megtanuljanak lemondani a sértő szavakról, a rágalmazásról és az elhamarkodott ítéletekről, és a családban, a társadalomban, valamint az egyházi közösségekben is a béke és a remény építői legyenek.
1: Que lodi doni paz a l'esperanza y la pau.
0: A rózsafüzér imádság végén a pápa apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a bazilika erkélyéről köszöntötte a téren összegyűlt zarándokokat, mielőtt a montserrati bencés közösséggel együtt ebédelt volna. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögjél rettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Zakeus jelen a fánról, ma nárad kell megszállni. Zakeus történetének ez a kulcs mondata egy nagyon korai, és azt gondolom, hogy életet egy meghatározó tapasztalata. Ez az ige helyei a toroszkói református gyülekezethez kapcsolódik Cseri Kálmánhoz. Harmadikos gimnazista voltam, amikor egy református osztálytársam elvitt oda egy konferenciasorozatra, és egy adventi időszakban évek keresztül erről beszélt a lelkész. És azt gondolom, hogy ez volt életemnek első olyan meghatározó ige helye, ahol megdöbbentem azon, hogy mennyire sokszínű egy igének a felülete, milyen sok színen tud ez megszólítani. Nem csak az, hogy mennyit lehet pakolni róla ott akkor hét estén keresztül, hanem hogy ez egy mennyi mélységi fogad lehetséges. Amikor ezt a történetet hallottam, akkor egy magától értetődő vasárnapi keresztényként mentem el, és egy olyan vasárnapi katolikusként, akinél abszolút hiányzott a Biblia olvasás. És én azóta is hálás vagyok így protestáns hagyománynak, ami úgy és újra egyszerűen megmutatja nekünk, hogy mennyire ez a hitünknek egy ilyen kiaknázatlan forrása.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Az Úr Jézus szent nevével foglalkozunk a katekizmus tanítása nyomán. A Krisztus név elemzésére került sor már az előző alkalommal. És most ennek folytatása történik, de szeretnénk majd néhány idézetre is rávilágítani, hogy láthassuk, miként gyökerezik benne ez a név, és a név jelentése, küldetése, pontosabban Krisztus küldetése a Szentírás rendszerébe és belső összefüggéseibe. Ismétlésképpen azért idézzük fel a Krisztus név jelentését, ez a héber név azt jelenti a fölkent, héberül a messiás, és ennek a görög változata Krisztus, és latinul Krisztus, és mi vagyunk a krisztiáni, akik Krisztus nevéből kapjuk az elnevezésünket, vagyis mi vagyunk a keresztények, a krisztusi emberek. Ami annyit jelent, hogy fölkent, ezt a sajátos igét is elemeztük, nem a vajat kenjük föl a kenyérre, vagy durva érzelmű emberek, akik szeretnek verekedni, és zsargon szóhasználattal a ellenfelüket fölkenik a falra, hanem olajjal, a szent olajjal, Istennek ajánlunk valakit, Istennek lefoglalunk valamit vagy valakit, mert természetesen a fölkent szót, mint egy sajátos küldetést, ezt személyekre értjük, de mondtam, hogy helyeket is, tárgyakat is szoktunk felkenni, szent krizmával, mint a templom szentelésnél a falakat, vagy az oltárt, aztán a kelyhet, amivel misézünk, és még lehetne ezeket a szentelési, felszentelési keresztény gyakorlatokat és szokásokat emlegetni. Az Ószövetségben ez a hármas küldetés királyok, proféták, papok vonatkozásában valósul meg, de az Úr Jézus személyében mind a három értelemben mondhatjuk azt, hogy ő fölkent, hiszen királyi származása van. Királynak sajátos értelemben mondja magát, igen, én király vagyok, mondja Pilátusnak, az én országom azonban nem ebből a világból való. És aztán ott van a másik kifejezés, azt sem kell sokáig azon tűnődni vagy elemezni, hogy miért proféta. Ezt próbálták felismerni benne, hogy vajon ki ez a Jézus Krisztus. Van, aki azt mondja, hogy Illés jött vissza. Persze, ugye ez keresztelő Szent Jánossal kapcsolatos inkább, vagy valamelyik profétánom. Kinek tartanak engem az emberek? Hát a profétai küldetést emlegetik vele kapcsolatban. Hát ti kinek tartotok engem? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát ez a fölkentség itt is érvényben van. És a papi szolgálatát Krisztusnak, aki a saját életét adta áldozatul, nyilván ez sem kell külön magyaráznunk, vagy megerősítenünk. Ebben a hármas küldetésben osztoznak a krisztiáni emberek, vagyis a krisztusi emberek, vagyis mi magunk, amikor megkeresztelnek minket, és a keresztség kiszolgáltatását követően azonnyomban a keresztelő személy megkeni a Szent Krizmával a már megkereszteltet, és felkeni a Szentlélek élő hordozójává, templomává, hogy tagja maradj Krisztusnak, vagy tagja legyél, mert hiszen akkor kezdődik ez a tagság. Aki királyunk, főpapunk, királyunk, prófétánk, tehát ebben a küldetésben osztoznak a krisztusi emberek. Aztán nézzük a további szövegeket. A messiásnak az Úr lelke által lesz fölkent állapota. Itt nem az olaj számít, az olajkenet, amit egyéb esetekben éppen a Szentlélek közvetítésére használunk, hanem leereszkedik a lélek Jézusra a megkeresztelkedésekor, mint egy galamb, és elindítja küldetésére, és mindvégig a lélek vezetésével teljesíti a küldetését. Itt a katekizmus szövegében van például az Sámuel első könyvéből egy megjelölt idézet. Hát ha oda lapozunk, akkor könnyen megtaláljuk. A 9. fejezet 16-ra utal itt a katekizmus. Mert miről van itt szó? Saul találkozása Sámuellel. Hát ez az a próféta, aki különleges ajándékként született a szüleinek, és akit szólítgatott az Úr már gyerekkorában. Azt se felejtsük el azt a nagyon kedves történetet, amit a gyermekek hivatásának a kibontakozásánál is. Hát ezt emlegetni szoktuk, hogy amikor megszületik valakinek a szívében a hivatás, akkor hallja az Úr hangját. Hát nem ilyen emberi szavakkal, hanem érzésekkel, élményekkel, ráhatásokkal felismeri az ember azt, hogy az Úrnak dolga van velem, vagy nekem van dolgom az Úrral, vagy az Úr szolgálatában. Hát most az én papszentelésem évfordulója kapcsán is, mely ezekben a napokban esedékes, hát én is elgondolkodtam, hogy nekem olyan különleges kegyelmet adott az Isten, hogy már gyerekkoromban meghallottam ezt a hívó szót, hogy mikor és hogyan, azt nem lehet egy, vagyis én nem tudom egy olyan fordulóponthoz kötni. Mások esetében, akik netán később hallják meg a hívó szót a papi szolgálatra, emlegetni szoktak olyat, hogy valami nagy fordulat, élmény volt az életükben, és az ébresztette rá őket arra, hogy ezt a hivatást válasszák. Hát nekem nem így volt, de most ezt nem mondom el, mert akkor nem a hittanóra témájáról fogunk beszélni, de ahogy az Úr ott Héli főpap mellett éjszaka szólította a kis Sámuelt, már akkor kezdődött az ő prófétai hivatása, és a főpap biztatására választ is megkapta, meg megadta az Úrnak, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. És akkor itt nézzük, először az első király fölkenését, amikor most már az öreg Sámuel esetéről olvasunk, aki már megöregedett ugyan, de még akkor jött egy nagy feladat, ami ebben a felkenési szolgálatban késztette őt. Izrael vénei összegyűltek, olvassuk ezt az első Sámuel könyv 8. fejezetében, 4. verssel kezdve, elmentek Sámuelhez Rámába, és azt mondták neki, nézd, megöregedtél, fiaid meg, nem a te útjaidon járnak. Hát elgurultak az almák a fától, úgy látszik. Adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket, amint ez minden népnél szokásban van. Sámuelnek azonban nem tetszett, amivel előálltak, adj nekünk királyt, hogy kormányozzon minket. Ezért az Úrhoz fordult, de az Úr azt mondta Sámuelnek, tégy meg mindent, amit csak kér tőled a nép, hisz nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne uralkodjam többé fölöttük. Na hát ezért volt ez egy kritikus helyzet, mert ez idáig, meg azért utána is a választott nép igazi királya, vezetője és a seregek ura az, egyedül az Isten. Tehát ez teokrácia volt, Isten királyság, de mégis akartak a többi néphez hasonlóan királyt maguknak. Hát nem mindig jó az, hogyha valaki mások után akar menni, vagy másokhoz akar igazodni, és úgy akar viselkedni, ahogy mások. Ezt a személyes életünkben is meg szoktuk jegyezni, hogy nem másoknak a szokásait kell nekünk átvenni. Ha jó példát látunk, az más. Hát ezért tiszteljük a szenteket. Mert ők valamilyen szempontból jó példát adnak nekünk, akiket követhetünk. De nem kell mindenben mindig utánozni, főleg nem a tömegeket, akik nem igen gondolkodnak, hanem csak sodródnak, és olyan embereket, akiknek nem a saját véleményük számít, hanem hogy mit csinál a többség. De mi nem azok vagyunk. És a választott nép is beleesett sokszor ebbe a hibába, hogy a többi nép hogyan él. Hát egyedüli történelmi helyzete és kegyelmi kapcsolata volt az Úrral a választott népnek, tehát nem volt helyes tehát ez a vágyakozás, de az Úr maga mondta Sámuelnek, hogy tedd meg ezt. És akkor a 9. fejezetnél olvassuk első Sámuel első könyvében a következőket. Saul találkozása Sámuellel. És eljött a látóember, a városhoz vívő emelkedőn meglátják, gyertek, menjünk a látóemberhez, mert akit mostanság prófétának hívnak, azt régen látó embernek mondták. És akkor nézzük, hogy ez a 16. vers miről beszél. Fölmentek hát a városba, de épp amikor beléptek a kapun, szembe jött velük Sámuel. A magaslati hely felé tartott. Az Úr egy nappal azelőtt, hogy Saul megérkezett, ezt a kinyilatkoztatást adta Sámuelnak. Holnap ebben az időben küldök neked Benjamin hegyvidékéről egy embert, azt kent föl népet Izrael fejedelmévé. Ő fogja majd népemet a filiszteusok kezéből kiszabadítani. Láttam ugyanis népem nyomorúságát, jajszavuk felhatolt hozzám. Amikor Sámuel észrevette Sault, az Úr nyomban tudtára adta, ez az az ember, akiről beszéltem neked, ő uralkodjék népem felett. És a 10. fejezet írja le ennek a fölkenésnek a módját. Amikor az Úr megadta erre az utasítást. Erre Sámuel fogta az olajos szarut, a fejére öntötte, megcsókolta, és azt mondta, ezzel fölkent az Úr örök része fejedelmévé, uralkodj az Úr népe fölött, és szabadítsd ki környező ellenségei kezéből. És aztán hát sorolja ezeket a szép tisztségeket, amelyek érintik a Saul királyságát. Aztán itt még több egyéb utalás is szerepel, és aztán jön a királyok első könyvére való utalás is. Nézzük, hogy itt mit olvasunk az első fejezet 39. versében. Tehát itt most a Dávidnak a kiválasztását, meg az ő fölkenését nem olvassuk el, mert az olyan hosszadalmas, ott más tanulságokat szoktunk levonni, többek között azt, hogy nem az erős Daliás testvérek, fiúk kellenek az Úrnak, hogy legyenek, azok közül legyen a nép fölkentje, vagy a nép királya, hanem a kis egyszerű pásztor fiúcska, a csinos külsejű, de olyan, hát nem egy Adonis, hogy így mondjam, szóval nem egy valami ilyen daliás legény, hanem egy kis egyszerűbb. És aztán ott is megtörténik ez az olajjal való leöntés, és akkor ugye, amikor leöntik, akkor azért az Úr betölti a felkentet nyilván. Ott még nem tisztázódik a Szent Háromság, a szigorúan tilos több szeméről beszélni az Úrral kapcsolatban, a szigorú monoteizmus egyisten hit miatt, de azért mégis az Úr lelke tölti be azokat, akiket fölken az Úr, mert lefoglalja magának az Úr ezeket az embereket. A királyok első könyve, nézzük, hogy mit mond. Itt most már nagyot ugrunk a történelemben, átugortuk Dávid királyságát, vagy az ő fölkenését, de hogy lássunk még egy szentírási példát. A felkenésre itt van Salamon királyá kenése, aminek történetét olvashatjuk a Királyok első könyvének első fejezetében, a 28. verssel kezdve. De itt van a 39. vers. Cádok pap magával vitte a sátorból az olajos szarut, és fölkente Salamont. Erre megfújták a kürtöt, és az egész nép zengte. Éljen Salamon király! Aztán a nyomában haladva az egész nép felvonult, az emberek furuljáztak, és annyira ujjongtak, hogy csak nem megrepett a föld kiáltozásuktól. Aztán nézzünk még korábbi történelmi helyzeteket, itt most a királyságra való fölkenésről beszél a Szentírás. El kell időznünk bizony a Krisztus név kapcsán ezeken a történeteken és ezeknek az átgondolásán, mert hiszen ne dobálozzunk a fogalmakkal, lássuk jól és helyesen mindig az eredeti tartalmat. Mindig van az emberi beszédben egy hangsor, akármilyen nyelven is. Most lefordítottunk már két nyelvről is, vagy háromról is azt, hogy mi az, hogy Krisztus, hogy Messiás, vagy Krisztus. Beszéltünk a héber, a görög, meg a latin nyelvről. A szótartalma azonban ugyanaz. Van egy hangsor, amit az ember kimond a beszélő képességével és beszélő szerveivel. De viszont az értelmünkben a kimondott szónak, mint fogalomnak tartalma van. Na mi ez a tartalom? Ha lefordítjuk, az a tartalom, hogy fölkent. De mit, hogy kell ezt érteni? Fontos, hogy mindennek utána járjunk. Soha ne dobálozzunk szavakkal, fogalmakkal, főleg semmit mondó kifejezésekkel, amit csak szólamként szoktak az emberek emlegetni. A mai kor tele van ilyenekkel, amit most nem idézek, mert nem közbeszédeket, meg közéleti kérdéseket elemzünk, hanem a legszentebb üzenetet, a Szentírást. És akkor ide lapozunk a Kivonulás könyvéhez. Azért biblia ismeretként el kell mondanunk azt, hogy a liturgikus könyveinkben, vagyis a lekcionáriumban, ami magyarul azt jelenti, hogy olvasmányos könyv, azokban a magyar nyelvű lekcionáriumokban, amelyeket használunk, a Biblia első öt könyve Mózes öt könyveként szerepel. És ennek az öt könyvnek a sorszámát szoktuk emlegetni. Amikor így mondjuk, a felolvasó ezt a elnevezést használja, hogy olvasmány Mózes első könyvéből, meg olvasmány Mózes második könyvéből, a minap olvastunk Mózes ötödik könyvéből. Na most ez saját neve is van, és a Biblia kiadásban nem így szerepelnek ezek a könyvek, hanem a saját nevükön, a Mózes első könyve az a Genezis, az teremtés könyve. A második az Exodus, a kivonulás könyve. És aztán jönnek így sorra Mózes könyvei, a Számok könyve, a Numeri, illetve előtte a Leviták, a Levitikus, és a Deuteronomium, idegen szóval is magyarul a második törvénykönyv. Most tehát mi a kivonulás könyvéhez lapozunk, vagyis a második mózesi könyvhöz. Nézzük, hogy mire akar itt utalni nekünk a katekizmus hivatkozása a 29. fejezetnél a kivonulás könyvében, mégpedig a 7. vers, miről van itt szó. A beöltözés és fölkenés, ez a cím ennek a kis szakasznak. Itt papi fölkenésről fogunk hallani. Előtte elmondja az Úr az akaratát a ruhadarabokról, miben öltözzön a pap a szolgálatában. A papok öltözete, az efod, ez egy kis olyan ruhadísz, illetve ruhadarab, ami jelzi a papságot, amit föl kell kötnie magára, értékes zsinórokból, meg mindenféle. Egyébből van melltáska, amit művészi munkával is meg kell formálni, és még ilyen kifejezések is vannak, hogy aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrotszálú lenből kell lennie. Aztán föl kell vennie a felső köntöst, a fejére fejdíszt, a papok öltözete, és aztán Áronnak, ugye ő lett aztán a Mózes testvére, a pap, vagy főpap, és fiainak fölszentelése. Erről szól a 29. fejezet. És itt a 4. verssel kezdődik a papi felkenés. Áront és két fiát vezesd a találkozás sátrának bejáratához, és ott mossák le magukat. Azután fogd a ruhákat, add rá Áronra a vászoninget, a felső köntöst, az efodot és a melltáskát, és vedd körül rajta az efod kötését, tedd a fejére a fejkendőt, és a diadémot erősítsd rá a fejkendőre. És most jön a lényeg, azután végy olajat, öntsd a fejére, és így kent föl. Vezesd oda fiait, add rájuk a vászoninget, kösd át az övvel, és tedd fejükre a fejkendőt, örök rendelkezéssel pappá teszem őket, Áron és fiai fölkenése. A cselekmény ugyanaz, fogd az olajat, és öntsd a fejére. Tehát látunk példát király felkenésre és papi felkenésre. Kíváncsi vagyok, hogy a Leviták könyve 8.12-ben mire utal a katekizmus. Itt a lábjegyzetben ilyen vesd össze kategóriákban vannak utalások ezekre a helyekre, de számunkra ezek nagyon fontosak. Itt is a papok beiktatásáról beszél a Leviták könyve. Ezután Mózes vette az olajat, olvassuk a 8. fejezet 10. versével kezdve, és megkenéssel fölszentelte a hajlékot. Látjátok, hogy nem csak a szemét kenik föl, hanem a hajlékot is, a szent sátort. És mindazt, ami benne volt, vagyis az eszközöket, ahogy beszéltem én is, hogy fölkenjük az oltárt, a templom falait, vagy a kelyhet, amiket lefoglalunk Istennek. Hétszer meghintette az oltárt, megkenéssel fölszentelte az oltárt és fölszerelését, a medencét és talapzatát. Olajat öntött Áron fejére, és a kenettel fölszentelte. Tehát meg két történetet is olvastunk Áron fölkenéséről, és majd azért így adagoljuk még a folyamatos ismertetésbe ezeket a bibliai helyeket. Még visszatértünk a 436. pontra, de mivel ígértem az elmúlt alkalommal, hogy bibliai helyeket is olvasunk, ezért azt ma megtettem, és aztán jönnek az új szövetségi helyek, amely szintén ismétlés jellegű, amikor az angyal hírül adta a pásztoroknak, Jézusnak, mint az Izraelnek ígért messiásnak a születését, olvassuk Lukács evangéliuma 2.11-ben, ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus Dávid városában. Tehát itt a Szent Lukács féle evangélium már Krisztusként, a megváltóként, messiásként közli Jézus érkezését. Ő kezdettől fogva az, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, olvassuk János evangéliuma 10.36-ban. Mária méhében fogantatott szent, és Józsefet Isten arra hívta, hogy vegye magához jegyesét, aki méhében azt hordozta, aki a Szentlélektől fogantatott, és ahogy olvassuk a Szent Máté evangéliumban, az 1.16-ban, akit Krisztusnak neveznek, azt a Jézust, azt gondoznia kell majd Józsefnek. József feleségétől szülessék Dávid messiási nemzetségében, ez a fölkent, ez az Úr akarata. Ez volt tehát a 437. pont. Megállunk itt a 438-as pont előtt. Még egyszer ismétlésképpen elmondom, hogy a Krisztus névről beszélünk, ezt elemeztük, ami azt jelenti, hogy fölkent, és most arra utalok ismét, hogy mi mindnyájan krisztusiak vagyunk, föl is kentek erre a krisztusi állapotra a keresztségünk által, de ugyanakkor, ahogy a Szentírásból halljuk, tudjuk, ne névleg, hanem tetteinkben legyünk krisztusiak, mert ahogy Szent János evangélista apostol mondja, aki Jézust követi, annak úgy kell élnie, mint ahogyan ő élt. Így leszünk hitelesen krisztusi emberek. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. A felnőtt katekézisünk mai alkalma ezzel véget ért, mert lejárt a műsoridő. De természetesen bizonyára mindnyájan várjuk a folytatást és Krisztus nevének további elemzését. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Barnabás apostol. Barnabás Ciprus szigetén született. Jézus mennybe menetele előtt megígérte apostolainak, hogy a Szentlélek fogja őket segíteni, hogy elvigyék az evangéliumot Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig. Mindez nem csak az ő tanítványaira vonatkozik, hanem mindenkire, akit Jézus lelke kiválaszt szolgálatára. Az apostolok cselekedetei szerint Barnabás ciprusi származású levita volt, akit a vigasztalás fia néven ismertek, és aki derék ember volt, telve szentlélekkel és hittel. Barnabásnak fontos szerepe volt a pogányok körében végzett misszióban, és Pál apostollal együtt jelentős munkát végeztek a keresztény hit terjesztésében. A Biblia első említése Barnabásról egy szeretett cselekedetével kapcsolatos, amikor eladta szántóföldjét, és annak árát eljuttatta az apostolokhoz a szegények számára. Emellett ő vette magához Pált, aki egykor keresztényeket üldözött, és elvitte őt a jeruzsálemi apostolokhoz, hogy megismertesse velük. Ezáltal segítette Pál missziójának megkezdését. Barnabás hamarosan a szíriai Antiochiában is jelentős szerepet kapott, amikor a pogányok megtérését látta, és felismerte Isten kegyelmét a munkájában. Itt hozta magával Pált, hogy együtt munkálkodjanak, és sikerült elérniük, hogy a hívők először itt kapták a keresztény nevet. Barnabás és Pál első missziós útja Ciprusról kezdődött, majd Kis-Ázsiában folytatódott. Mindvégig pogány lakta területeken. Fontos döntést hoztak, hogy a pogányok is közvetlenül Krisztushoz térhetnek, anélkül, hogy körülmetélésre lenne szükségük. Missziójuk során sok helyen megpróbálták elérni a pogányokat, de voltak olyan városok is, ahol a zsidók ellenségesen reagáltak. Lisztrában például megkövezték Pált, de ők tovább folytatták munkájukat, és még a visszaúton is meglátogatták az új egyházakat. A Pál és Barnabás közötti viszály akkor kezdődött, amikor Pál második apostoli útjára nem hívta meg Barnabás unokaöccsét, Márkot. Ezért a két misszionárius elvált egymástól. Pál más kísérőkkel folytatta útját, Barnabás pedig Márkkal Ciprusra ment. Barnabás sorsa ezután nem ismert pontosan, de élete és munkássága mély nyomot hagyott a keresztény közösségben. Ő volt az egyik legelső keresztény, aki készségesen válaszolt Isten hívására, és örömmel hirdette az evangéliumot. Barnabás 60 körül Ciprus szigetén halt meg. A hagyomány szerint Szent Barnabás sírja hosszú ideig ismeretlen volt, de később egy csodás jelenség segített megtalálni azt. Az egyik álmában maga Barnabás mondta el a szalamiszi püspöknek, hogy ott található a sírja. A sír megnyitása után egy pergamenre írt Máté evangéliumot találtak, melyet Barnabás saját kezűleg írt.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Senki sem alkalmazhatja valaki más gyengébb mértékét a saját élet szentségére. Mondta Boldog John Henry Newman.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk,

akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti.
Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte: Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers: imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk: Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás: távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és hogy úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől: vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van
Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahova Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk: az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145-ös Zsoltár: közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe.
és nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a Messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk. Akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged.
ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven valakiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt, figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett. Begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártya gyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyógyorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi komában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtad, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvért embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk kell ehhez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza
az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Oda vinni az Ur elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani, és talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, plegykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket